0: hogy mindent próbáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, mindentől pedig, ami gonosznak látszik, őrészkedjetek. Majd János apostol az első levelének 4. fejezetében, és ott az első versben pedig azt mondja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. És Péter apostol is ad egy ilyen intő, figyelmeztető üzenetet, szintén az első levelének 5. fejezetében, és ott a 8. és 9. verseiben olvashatjuk. Józanok legyetek, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvény hit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. És ezzel az utolsó gondolattal Péter azt mondja ki, hogy Sátán, ami ellenségünk, Isten gyermekeit különösen a hitbeli dolgokban szeretné megrendíteni, vagy megtéveszteni. Hitünk és lelki életünk egyetlen hitelesítője és tévedhetetlen mértéke a Biblia, az Isten kijelentett szava. Még az olyan személyes élményeinket is, mint esetleg a lélekkeresség, ezt is a Szentírás által kell megvizsgálnunk és hitelesíteni. Aki elmulassza ezt a lehetőséget, ezt az Isten által felkínált lehetőséget, hogy mindent megpróbáljatok, mindent az ige alapján vizsgáljatok meg és hitelesítsetek, az esetleg azok közé fog majd tartozni, akikről Jézus így nyilatkozik, sokan mondják majd nekem ama napon, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot? Olyan emberekről beszél Jézus ebben az igében, akik az ő nevére hivatkoztak, akik az ő nevében tanítottak, ráhivatkoztak, nevében hatalmas dolgokat is cselekedtek, mégis Jézus így válaszol nekik akkor, nem ismerlek titeket. Ezért tartom szükségesnek, hogy a nyelveken szólás kérdését is az ige alapján vizsgáljuk meg. 4 részre szeretném bontani mondani valómat, a vizsgálat területét. Először is szeretnék bizonyos alapvető kérdéseket tisztázni. Majd ezután szeretnék arról is beszélni, hogy mi késztette Pált arra, hogy a korintusiakhoz írott levelét megírja. Mi volt az, ami őt arra késztette, hogy egyáltalán a nyelveken szólás kérdésével ebben a levélben foglalkozzon? Mi volt a levelének, az üzenetének a hátterében? Majd utána szeretném megvizsgálni egy kicsit közelebbről Pál levelét, és megtekinteni, végigkövetni, hogy miről is beszél Pál ebben a levélben. Végül pedig Pál döntő lépését szeretném egy kicsit reflektorfénybe helyezni, hogy milyen megoldást is keresett Pál ezzel kapcsolatosan. No, nézzük tehát mindjárt az első gondolatokat, bizonyos alapvető kérdéseket, amelyeket feltétlenül tisztáznunk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ebben a kérdésben. Az első ilyen kérdés, amelyet szeretnék fölvetni, hogy a Szentlélek kerességhez feltétlenül hozzátartozik a nyelveken szólás ajándéka? Ugyanis ma azokkal a keresztényekkel, ha beszélünk, akik ebben az ajándékban részesültek, ők úgy vélekednek és úgy nyilatkoznak, hogy igen, a Szentlélek keresség pecsétje és kifejezője a nyelveken szólás ajándéka. És valóban a Szentírás 3 ilyen példát is említ, amikor valakik részesültek a Szentlélek kerességben, akkor nyelveken szóltak. Ilyen esetről tesz említést a Biblia, például az apostolok pünkösdi élménye említi, amikor valóban beteljesedtek Szentlélekkel ott a felházban, és azonnal idegen nyelven beszéltek. Majd beszél a Szentírás keresztelő János tanítványairól, akik Pál által részesültek a Szentlélek kerességben, és ők is nyelveken szóltak azonnal. Majd Kornélius házanépét említi a Szentírás, akik pedig Péter által hallottak az evangéliumról, és ők is a Szentlélek keresség után azonnal nyelveken beszéltek. Tehát erről a 3 esetről olvasunk a Szentírásban. Ugyanakkor a Szentírás, ha egy kicsit még részletesebben figyeljük és vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, nem minden esetben történt nyelveken szólási jelenség akkor, amikor a Szentlélek keressége megtörtént. Például Samáriában
1: amikor
0: az újonnan megtértek, a Szentlélek kerességében részesültek, akkor nem olvasunk arról, hogy ők is nyelveken szóltak volna. Vagy egy másik eset, amikor a pünkösdi nagy prédikációját tartja Péter apostol, és a Szentírás úgy beszél erről az esetről, hogy több ezren tértek meg, akkor feléjük szóló isteni üzenetben Péter azt mondja nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát ott volt az elhangzó ígéretek közt ez az ígéret is, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, és mégsem olvasunk arról, hogy ez a több ezer ember, vagy közülük bárki is akkor mindjárt nyelveken beszélt volna. Ha tovább lépünk ebben a kérdésben, akkor azt is láthatjuk Pál Korintusiakhoz írott levelében, az első levél 12. fejezet 30. versében fölvet egy kérdést. És azt mondja ebben a kérdésben, hogy akik a lélek ajándékaiban részesülnek, avagy mindenki szól nyelveken? És egy kicsit a kérdése mögött ott van a saját gondolata, hogy hát dehogy szól mindenki nyelveken, már miért szólna mindenki nyelveken? Hiszen a lélek osztogatja az ő ajándékait úgy, amint azt ő akarja, az egyiknek ezt ad, a másiknak azt ad. Ez van megfogalmazva Pál kérdése mögött. Aztán a 12. rész 31. versében, vagy a 14. rész 5. versében pedig fölveti a korintusiaknak azt, hogy törekedjetek értékesebb ajándékra. És ezzel már azt is kimondja, hogy nem feltétlenül kell nyelveken beszélnie annak, aki a Szentlélek kerességében részesült, illetve a Szentlélek ajándékával bír. A másik gondolat, amit szeretnék fölvetni, megvizsgálni, mi a jelentősége a Szentlélek kerességnek? Kik részesülnek a Szentlélek kerességében, és miért? A Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 13. versében azt olvashatjuk, mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Pál itt ebben a versben azt fogalmazza meg, hogy akik Szentlélek kerességében részesülnek, azok a Krisztus testéhez kapcsolódnak. Mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg a lélek által. Tehát a jelképesen vett Krisztus testéhez való tartozás feltétele a Szentlélek keresség. És más helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 9. versében még elmondja az apostol, hogy akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ezzel a két igével mondja ki azt az apostol, hogy a Szentlélek keresség az a Krisztus testéhez, a szentek közösségéhez való kapcsolódásnak a jegye. Majd egy másik helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 15-16. Versében azt mondja, a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám, és ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy amikor valaki a lelket kapja, amikor a Szentlélek betölti ezt az embert, akkor ő a fiúságot kapja ezzel. Vagyis az Isten családjához tartozik ez az ember ettől a pillanattól kezdve. A Szentlélek keressége tehát az Isten családjához való tartozást jelenti egy ember életében. És még egy harmadik gondolatot is hadd említsek ezzel összefüggésben. Pál ugyanis azt mondja az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 30. versében, és meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Vagyis a Szentlélek keresség a menny hitelesítő pecsétje arról, hogy Isten a megváltást és az örök életet hatályba léptette egy ember életében. Megkezdődött ennek az embernek az életében az örök élet. És ezért mondja ki Pál máshol, hogy aki hisz Jézusban, aki elfogadja őt személyes megváltójának, az, ha meghal is, él. A harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, hogy mit ért a Biblia nyelveken szólás alatt? A mai keresztények gyakorlatában a nyelveken szólás alatt az imádkozásnak egyfajta speciális megnyilatkozását érti. A nyelveken szóló imában Pál leveléből idézve azt mondják, hogy a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Vagyis amikor valaki nyelveken beszél, akkor benne a Szentlélek beszél, a Szentlélek mond ki olyan dolgokat, amit ő nem tudna megfogalmazni, azonban itt azonnal fölvetődik egy kérdés. Ha kimondhatatlan, ha én nem tudom kimondani, csak a Szentlélek tudja bennem kimondani, akkor egy másik, egy harmadik, akit a Biblia fordítónak, magyarázónak nevez, az hogy tudja mégis elmondani, emberi nyelven lefordítani, kimondani? Ugyanis Pál ezt követeli a korintusiaktól. Azt mondja nekik a levélben, ha valaki nyelveken beszél, akkor az egy második, egy harmadik magyarázza meg. És ha nincs magyarázó, ha nem tudja valaki lefordítani, akkor hallgasson, akkor ne beszéljen nyelveken. Tehát, ha meg lehet magyarázni, ha érthető nyelvre le lehet fordítani, akkor hogy lehet az, hogy bennem kimondhatatlan? Bennem nem tudja kimondani a Szentlélek azt, amit a harmadikban vagy másodikban kimond? Én bennem, aki a nyelveken szólás ajándékát kaptam? Tehát ez az a nagy kérdés, amit meg kell vizsgálni. Ugyanis a nyelveken szólás ajándékának éppen az volna a lényege, hogy ne legyen szükség egy közbeiktatott fordítóra. A Szentlélek közvetlenül szólhasson rajtam keresztül, aki a nyelvek ajándékát kaptam, közvetlen szólhasson bárkihez. Ezért kapom a nyelvek ajándékát. És ennek hiányában nem beszélhetünk Szentlélek ajándékáról. Nem beszélhetünk a nyelveken szólás ajándékáról. A Szentlélek esedezését, amiről itt ebben a versben szó van, és a nyelveken szólást, ezt el kell választani egymástól. Ugyanis ez két egymástól teljesen független, más természetű dolog. Más az, amiről Pál beszél abban a levélben, hogy a Szentlélek esedezik érettünk, mert úgy, ahogy mi kérnénk, nem tudjuk, de a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Igen, az Isten elő. Hogy amit én nem tudok kérni, vagy nem úgy tudom kérni, ahogy kellene, ő kipótolja az én szavaimat. Mások szintén Pál apostoltól idézve azt mondják, a Korintusiakhoz írott első levél 14. fejezet 2. versére hivatkozva, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Itt ennél a versnél is újra felvetődik az előbbi kérdés. Hát ha kimondhatatlan, ha ez az ember lélekben beszél, vagyis a lélek tudja csak kimondani bennem, rajtam keresztül, akkor az a másik ember miért tudja kimondani? Én nem tudom, de ő ki tudja. Pedig én kaptam a lélek ajándékát, én kaptam a nyelveken szólás ajándékát. Aztán ebben a versben egy kicsit az is benne van, hogy titkos dolgokat beszél. És hadd kérdezzem, testvéreim, hogy ha titkos dolgokat beszél a nyelveken szóló, akkor a magyarázó miért mondhatja el? Vagy lefordítva már nem titok? Ugye egy kicsit furcsa ez a kérdés. És testvéreim, Pál itt nem a saját véleményét idézi. Nem a saját véleményét írja ebben a versben le, hanem a korintusiak állítását idézi. A korintusiak gondolkodtak így a nyelveken szólásról, mert a saját gyakorlatukat fogalmazták meg. És majd később visszatérünk erre a gondolatra, hogy miért idéz Pál a korintusiaktól. És hogy ez valóban így van, hadd hivatkozzak arra, abból tűnik ki ugyanis, hogy itt Pál nem a saját véleményét mondja el, hogy ugyanebben a fejezetben, a 14. fejezetben, a 10. versben azt mondja, a példa mutatja, hogy oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Na ez a Pál véleménye. És ez összhangban van az egyéb más mondani valójával is. Fölvetődik ezek után az a kérdés, hogy de akkor milyen a Biblia szerinti nyelveken szólás ajándéka? A nyelveken szólás, mint a Szentlélek ajándéka kétféleképpen nyilatkozott meg az apostoli gyülekezetben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek képesítette az apostolokat arra, hogy más népek nyelvén is tudjanak beszélni. Az egyiknek ezt adta, a másiknak azt. Így olvassuk az igében, a Cselekedetek könyve 2:4, hogy és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Az egyiknek ezt, a másiknak azt. Ugyanakkor ez a pünkösdi élmény másrészt azt is jelentheti, hogy esetleg egy apostol beszélt, ő prédikált az ott lévő hallgatóknak, de minden ember a saját anyanyelvén értette azt, amit az apostol mondott. Mivel azon a nyelven tudta a legtökéletesebben befogadni, megérteni az Istentől feléje küldött evangéliumot és üzenetet, és ezért értette a saját anyanyelvén. Ugyanis itt olyan zsidó emberekről volt szó, akiknek az őseik hagyták el Izrael földjét, és valahol idegen népek között éltek, már nagyon régen. Ezek az emberek már ott születtek az idegen földön, és a héber nyelvet szinte már csak dadogva tudták beszélni, akadozva, és ezen keresztül már nem tudták volna olyan tökéletesen befogadni, megérteni az Isten evangéliumát, a Jézusról szóló bizonyságtételt. És ezért volt szükség az apostoloknak arra, hogy a nyelvek ajándékát kapják, hogy ezek felé az emberek felé hirdethessék a Jézusról szóló bizonyságtételt. És mindegyik ember azon a nyelven értette, ahogy ő a legtökéletesebben tudta befogadni. Na, a Biblia így beszél a nyelveken szólás ajándékáról. Nem érthetetlen volt. Mindenki értette tisztán és világosan azt, ami ott elhangzott. A negyedik kérdés, amit szeretnék fölvetni, mi a célja Istennek a nyelveken szólás ajándékával? Pál a Korintusiakhoz írott levélben, az első levél 12:7 azt mondja, mindenkinek haszonra adatik. Majd az Efézusiakhoz írott levél 4:12 pedig még úgy egészíti ki ezt a gondolatot, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adatik, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ezeknek a kijelentéseknek az alapján a következő tényeket határozhatjuk meg és mondhatjuk ki, és pedig len azt, hogy Isten senkinek sem ad lelki ajándékot azért, hogy azt csak a saját hasznára hasznosítsa, esetleg fitoktassa, esetleg kérkedjen vele. Istentől való lelki ajándékról csak akkor beszélhetünk, ha az a gyülekezet szolgálatában építő jelleggel nyilatkozik meg. Haszonra adatik, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adatik. Ha valaki a lélek ajándékát csak magának használja, és nem a gyülekezet építését szolgálja az közvetlenül, akkor az el fogja veszíteni a lélek ajándékát. Ha pedig nem veszíti el, akkor az nem a szent lélektől való ajándék, hanem valamilyen más lélektől. És talán itt térjünk rá Pál korintusi levelére és üzenetére. Mielőtt azonban részleteibe belemennénk és megvizsgálnánk, hogy miről is beszél Pál a korintusi levélben, egy kicsit szükségesnek tartom azt is, hogy vizsgáljuk meg és nézzük meg, mi késztette Pált arra, hogy a korintusi levelet megírja. Mi volt a háttérben, ami Pált mozgatta, ami késztette őt erre? Azt olvassuk a korintusi levélben, ha mindjárt az első fejezettől kezdve végigolvassuk, a korintusi gyülekezet lelki élete nagyon mély pontra került ekkor, amikor Pál ezt a levelét írta. Ugyanis ezt olvassuk a levelében, elmondja a korintusiaknak, hogy ti köztetek versengés van, viszály, megosztottság, ami szinte már szakadáshoz vezet a gyülekezetben, mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik azt, hogy Apollósé, a harmadik Kéfásé, és így tovább. Egy ilyen állapot volt a gyülekezetben, aztán Pál elmondja még tovább nekik azt, hogy olyan paráznaság van köztetek, ami még a pogányok között sem található. Aztán még tovább elmondja, hogy a világi bíróság előtt pereskedtek ti, akik majd egykor arra vagytok hivatva, hogy az egész világot megítéljétek. És ti világi bíróság elé mentek egymás között pereskedni. Aztán elmondja azt is, hogy az úrvacsorát közönséges lakmározássá változtattátok át. A gazdagok jólétének a fitoktatására gyakoroljátok az úrvacsorát. Aztán elmondja azt is, hogy a lelki ajándékokkal kapcsolatban tudatlanok vagytok, visszaéltek a lélek ajándékaival. És még sorolhatnánk ezt a listát, ajánlom mindenkinek,

és alkalmazott egy nagyon fontos törvényszerűséget, amely nélkül eredményes missziómunkáról szinte nem lehet beszélni. Ennek a lényege az, hogy a rád bízott isteni üzenet ismertetése előtt személyes lelki kapcsolatot kell teremtened az emberekkel, mert ellenkező esetben bezárt füleknek fogsz beszélni. Pál ezt úgy oldotta meg, hogy látszólag azonosult hallgatóival, mintha ő is közülük való lenne, mintha ő is ugyanúgy gondolkodna, mint azok, akiknek beszél. Hadd hivatkozzak Pál vallás tételére, erről a munkamódszeréről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében olvashatunk erről. A 19. verstől a 23-ig ezt mondja az apostol. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelennek kélettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Azt mondja el Pál tehát ebben a gondolatban, csupán egyetlen szakaszt hadd idézek belőle újra, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. És Pálnak ez a munkamódszere nagyon csodálatosan be is vált. Ennek a munkamódszernek a minta példájaként áll előttünk az aténi prédikációja. Pál elmegy Aténbe, és miközben megy a városon keresztül, azt írja az ige számunkra a Cselekedetek könyvének 17. fejezetében, hogy lelke háborgott, miközben nézte a pogány bálvány isteneknek állított oltárokat és szobrokat. Mégis amikor oda került, hogy beszéljen ezeknek az embereknek az evangéliumról, akkor nem azt mondta nekik, hogy fel vagyok háborodva, hogy ti milyen bálványimádók vagytok, és nektek ebből meg kell térni, és el kell fogadnotok az élő igaz Istent, hanem odaállt ezek elé az emberek elé, és azt mondta nekik, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak benneteket. Ugye milyen látszólagos ellentmondás a kétféle magatartás között. És ez az, ami visszatükrözi Pálnak ezt a gondolatát, hogy mindeneknek mindenné lettem azért, hogy mindeneket megmentsek valamilyen módon Istennek. Vagyis Pál látszólag azonosult ezekkel az emberekkel. Azért, hogy a szívüket megnyissák előtte, hogy alkalmassá váljanak arra, hogy a feléjük hangzó isteni evangéliumot be tudják fogadni. És amikor ezek az emberek megnyíltak, mert Pál mintegy megdicsérte őket, hogy minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak benneteket, akkor bizalmukba fogadták ezt az idegen embert. Mert tisztelte őket, mert megbecsülte, mert nem ítélte el őket. Megnyílt a szívük előtte, és készek voltak arra, hogy most már, ha valami újat akarsz mondani, akkor meghallgatunk. És Pál mondott nekik. És valahogy ugyanezen a módon közelíti meg a korintusi problémát is. Ugyanilyen módon közeledik a korintusi gyülekezethez, ahhoz a gyülekezethez, amely többségében szembefordult vele. Vele a gyülekezet alapítójával. És most nézzük egy kicsit a korintusi üzenetet. Mindenek előtt szeretném elmondani azt, hogy a nyelveken szólás kérdéséről Pál ebben a levélben nem csak a 14. fejezetben beszél, hanem a 12. fejezettől kezdi el a mondani valóját, az üzenetét. 3 fejezeten keresztül beszél Pál erről a problémáról. És a nyelveken szólásról adott tanításának az volt az alapja, hogy a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékokra vonatkozóan. Figyeljük csak meg, ahogy Pál elkezdi az üzenetet. A 12. fejezet első versében azt mondja, a lelki ajándékokra vonatkozóan pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek. És ha megfigyelitek a 14. fejezetnek a végén, ahol befejezi az apostol az üzenetét, ott pedig megint arról beszél, hogy

amit én elmondtam, és ha valaki ezt nem veszi figyelembe, aki ezután is tudatlan, az maradjon tudatlan. Eközzé a két mondani való közzé építi fel Pál az üzenetét, a mondani valóját a korintusiaknak. És ezzel kapcsolatban, testvéreim, ki kell mondani azt, hogy Pál üzenetének, a nyelveken szólásról szóló üzenetének a kulcs szava ez a szó, hogy tudatlan. Mert a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékok vonatkozásában. És ezért volt szükség Pálnak erre az üzenetre, amelyet ebben a levélben leír. Ha nem tartjuk szem előtt ezt a szót, ezt a kulcs szót, amit Pál üzenetének az elején kimond, és a végén kimond, ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az egész korintusi jelenség megítélése vonatkozásban téves következtetésre fogunk jutni. Pál azzal kezdi az üzenetét a 12. fejezetben, miután elmondja, hogy ti tudatlanok vagytok a lelki ajándékokra vonatkozóan, de nem akarom, hogy ilyenek maradjatok. A 4. versben mondja ki az első üzenetét, vagyis újra próbálja lefektetni a lélek ajándékáról szóló isteni üzenetet ebben a gyülekezetben. Az alapokat próbálja újra megvetni ebben a gyülekezetben. És a 4. versben elmondja az első tételt. A lélek nem akarja uniformizálni az egyházat. Nem mindenkit egyforma öltönybe akar öltöztetni. Nem mindenkit egyforma adománnyal akar megajándékozni. A lélek által adott ajándékok, mondja az apostol ebben a versben, különbözők. Ez az első tétel, amit kimond az apostol. Hogy minden lelki ajándék haszonra adatik, mármint az egész test hasznára, nem pedig a saját maga építésére. A 13. versben pedig elmondja azt, amit már említettünk is, hogy a Szentlélek keresztség által egy testé kereszteltetünk meg. Mi ennek a testnek, mint Isten gyermekei, tagjai vagyunk, rész szerint. És pedig len olyan tagjai, amilyenné a Szentlélek tett bennünket. Mint ahogy a testnek van karja, keze, lába, füle, orra és így tovább. Ugyanúgy a Krisztus testének is különböző tagjai vannak. És a Szentlélek azért tesz különböző tagokká Krisztus testében, hogy egymásért éljünk, egymásért munkálkodjunk, egymást segítsük. Mert milyen volna az a test, amely csupa lábból állna? Az a test nagyon gyorsan tudna menni, csak éppen nem hallana, mert nincs füle. Nem tudna cselekedni, mert nincs keze. Nem tudna látni, mert nincs szeme. Mert minden tagja láb. És valahogy Pál üzenete mögött ez van, hogy milyen lenne az a test, amely csupa lábakból állna, vagy fülekből, mert olyan lenne az a gyülekezet, ahol a Szentlélek csak egyféle ajándékot ad. Csak a nyelveken szólás ajándékát adja. És éppen ezért veti föl az apostol a 29.30. versben, hogy vajon Krisztus gyülekezetében, ebben a testben mindenki apostol, mindenki proféta, mindenki csodatevő erővel bír, vagy mindnyájan nyelveken szólnak. És a kérdése mögött ott van az állítás is, hogy nem, mert a testnek különböző tagjai vannak. És így van ez az Isten gyülekezetében is. Pál újra és újra hangsúlyozza azt, hogy a közösség építése szempontjából a lélek ajándékai közül a nyelveken szólás a legkevésbé értékes. Felsorolja a fejezetben újra és újra a lélek ajándékait. Többször. És minden felsorolásban utolsó helyre helyezi a nyelveken szólás ajándékát, mint egy ezzel is hangsúlyozva azt, hogy a közösség építése szempontjából a legkevésbé értékes, a legkevésbé hasznosítható. És éppen ezért újra és újra felszólítja a korintusiakat, hogy értékesebb és hasznosabb ajándékokra törekedjetek. Miután Pál elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető tanítását, és próbál kiutat mutatni a jelenlegi helyzetükből, majd így folytatja a 31. versben. Ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek.
Tehát az egyik útmutatás az alapvető tanítás lefektetése volt. És azt mondja az apostol, miután ezt megadtam néktek újra, hogy milyen az Isten rendelete a lélek ajándékai vonatkozásában, mi a rendeltetés ezeknek az ajándékoknak, hogy lehet őket hasznosítani, és miért vannak, na ezután még egy utat mutatok néktek. Még egy kiváltképpen való utat mutatok. És a 13. fejezet első versben fogalmazza meg, hogy melyik ez az út, amit kínál nekik. És azt mondja az apostol ebben a versben, ha emberek vagy angyalok nyelvén beszélek is, de szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Pál tehát azt mondja, bármilyen nyelven is beszél valaki, ha mindjárt az angyalok nyelvén beszél is, ha mindjárt a Szentlélek beszél kimondhatatlanul is rajta keresztül, bármiként is vélekedünk, de ha szeretet nincs mögötte, lelki tartalom, akkor semmivé válunk, értéktelenné, élettelenné. Pál tehát mindenáron kiutat próbál keresni a korintusiak számára a jelenlegi helyzetükből. Mivel Pál tudta, hogy Korintusban vannak olyanok is, akik számára nem elég a finoman megfogalmazott intés és útmutatás, ezért a 14. fejezetben írottakat azoknak szánja, akiknek határozott és kemény beszédre van szükségük. És a 14. fejezetben ilyen határozott és kemény üzenetre tér át az apostol. Ezeknek az embereknek a következőket mondja el. Mindig jobban, és mindig keményebben. Azzal kezdi, talán a 9. 11. vers gondolatát, hadd idézzem, elmondja az apostol, hogy mivel minden nyelv érthető a világon, ezért amit ti beszéltek a gyülekezetben, annak is érthetőnek kell lenni. Aztán a 12-13 versben elmondja, a közöttetek megnyilatkozó ajándékoknak a gyülekezet építését kell szolgálni. Nem nyilatkozhat meg öncélúan, csak a közösség építése szempontjából. Majd a 14-től a 17. terjedő versben pedig arról beszél, hogy a közösség előtt elmondott imát nem lehet úgy elmondani, hogy lélekben beszélek, de az értelmem ki van kapcsolva. Tehát nincs benne az Istentől kapott értelmem, nincs benne a személyiségem. Azt mondja az apostol, így nem lehet beszélni. Hát milyen az, mondja az az ima? A másik hogyan mond amment rá, hogyha nem érti, hogy te mit beszélsz? És hadd hivatkozzak egy ószövetségi igére, Ézsaiás könyve 11. fejezet 2. versében olvashatunk erről, ott ugyanis azt mondja ki a Szentírás, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, azon a bölcsességnek és értelemnek lelke van. Tehát ha valaki a Szentlélek kerességében részesül, ha valakin az Isten lelke megnyugszik, ott nem kapcsolja ki a Szentlélek az ember értelmét, akkor, amikor a lélek meg akar nyilatkozni, hanem inkább felfokozza, inkább valami pluszt ad, valami töbletet ad az embernek, de semmiképpen nem kapcsolja ki a személyiségünket az Isten, nem kapcsolja ki az értelmünket. Akin az Isten lelke megnyugszik, azon az értelemnek lelke nyugszik meg. Aztán Pál a 19. versben arról is beszél, ha én közzétek megyek, akkor inkább akarok öt szót szólni értelemmel, hogy mindenki megértse, mint 10 000 szót úgy, hogy senki nem érti meg. És ezzel Pál kifejezi a véleményét arról a beszédről, ami ott Korintusban megnyilatkozott. Aztán a 20. versben pedig kitér arra, hogy milyen is az a beszéd, amit senki nem ért meg. Egy példát használ az apostol, és valahogy ez van a mondani valója mögött, hogy az a beszéd, amit senki nem ért meg, az olyan, mint a kisgyereknek a gügyögése. Még az édesanyja sem érti meg, hogy mit mond. És Pál azt mondja a 20. versben, ti az értelemben, vagyis a beszédben, az értelemnek a kifejezője, abban ti érettek legyetek, ne gyerekek legyetek. A gonoszságotokban legyetek gyerekek, de sajnos fordítva van nálatok. Ti a gonoszságban vagytok érettek és felnőttek.
A beszédben pedig, az értelemben pedig gyermekek, mert úgy beszéltek, hogy senki nem érti. Pál azt mondja, ez legyen fordítva. A gonoszságban legyetek gyermekek, a beszédben pedig, az értelemben pedig érettek legyetek. Aztán a 22. versben arról is beszél az apostol, hogy a nyelvek jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy a nyelveken szólás tehát nem azért adatik, hogy a gyülekezetben a testvéreid előtt bizonygasd azt, hogy te milyen hívő ember vagy. Hogy lám-lám, te már a Szentlélek kerességében is részesültél, mert te már nyelveken is tudsz beszélni. A nyelveken szólás a hitetlen számára adatot jelül, nem a gyülekezeten belül. És a 23. versben pedig elér a csúcspontra az apostol, és ott arról beszél, ha pedig egyszerre többen beszélnek úgy, hogy senki nem érti, és esetleg betéved egy vendég, egy idegen, nem azt gondolja, hogy megszállottak vagytok, hogy örjöngtök? És ez egy nagyon kemény kifejezés Páltól. De mégis kimondja az apostol ezt a gondolatot. És pedig len azért, mert ez az a lépés, ez az a dolog, ami Pált egy nagyon drasztikus közbeavatkozásra kényszeríti. Ezzel a lépésével viszont teljesen egyértelművé tette az apostol az utókor számára, hogy milyen jelenségnek tekintette maga Pál a korintusiak nyelveken szólását. Pál döntő lépését akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az apostoloknak a magatartását, viszonyulását a Szentlélek megnyilatkozásával szemben. Az apostolok ilyen irányú magatartását hűen szemlélteti a Kornélius háza népével kapcsolatos eset és esemény. Ugyanis miután Kornélius háza népére kitöltetett a Szentlélek, és Péter megkeresztelte őket, majd ennek a híre eljutott Jeruzsálembe a többi apostolokhoz, és amikor Péter oda jutott, hogy az apostolokkal találkozott, akkor az első volt az, hogy számon kérték Pétertől, miért tettette ezt? Miért tetted, hogy pogányokat megkereszteltél? És akkor Péter így védekezik, hogy hát mi voltam én, hogy az Isten szent lelkét visszatarthattam volna? Hát ha egyszer az Isten szent lelke ugyanúgy töltetett ki rájuk, mint ahogy ránk is pünköstkor, hát mi voltam én, hogy visszatarthattam volna az Istent? És amikor Péter elmondja ezt a gondolatát, akkor az apostolok lecsillapodnak, hogy tényleg, hát ha a Szentlélek kitöltetett, s Péter és többen is tanúi voltak ennek az eseménynek, hát ha az Isten jónak látta, akkor mik vagyunk mi, hogy visszatartsuk az Istent. És ennek hallatára lecsillapodnak, és ők is dicsőíték az Istent, hogy íme akkor most már a pogányokat is ugyanúgy részesíti az Isten a Szentlélek ajándékában. Mégis az apostoloknak ezzel a magatartásával szemben Pál itt ebben a korintusi levélben mégis egy kemény és drasztikus módon közbeavatkozik a korintusi gyakorlatban, és leállítja a korintusi gyakorlatot. Nem úgy nyilatkozik meg, mint Péter, hogy hát mi voltam én, hogy az Istent visszatarthattam volna. Pál igenis azt teszi, hogy visszatartja, gátat vet, és azt mondja, így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Azt mondja az apostol, csak kettő vagy három beszélhet nyelveken. De ezek is csak úgy, ha megvárják egymást. Egymás után egyszerre nem beszélhetnek. Ez a kettő vagy három is csak akkor beszélhet, ha van ott valaki, aki megmagyarázza, hogy a gyülekezetet is építse. Ha nincs magyarázó, akkor hallgasson. Akkor senki nem beszélhet. Nem tudom, ti érzitek-e, hogy Pál mennyire nem a Szentlélek megnyilatkozását, hanem inkább emberi szándékokat próbált visszaszorítani ezzel a korláttal, ezzel a szabályokkal. Ugyanis ha Pál a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor nem merte volna korlátozni a Szentlélek megnyilatkozását. Hiszen Pál ugyanúgy tisztelte az Istent, ugyanúgy az Isten szolgája volt, mint Péter, és Pál is azonnal úgy reagált volna, ha a Szentlélek megnyilatkozásának tekinti a korintusi jelenséget, hogy hát mi vagyok én, hogy az Isten szent lelkének parancsoljam. Ha a Szentlélek így látja jónak, ám akkor legyen. De Pál
nem így vélekedett erről a kérdésről. És éppen a cselekedetei fejezik ki, hogy nem így vélekedett. Mert azt mondja, hogy így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Gátat szab, törvényt, szabályt állít a gyülekezet elé. Mint egy visszaszorítja a korintusi megnyilatkozást. Azt is szeretném megemlíteni, hogy arról nem is beszélve, hogy egy ember, még ha akarna, sem tudna a Szentléleknek akadályt állítani. Hiszen milyen különbség van egy ember és a Teremtő Isten között? A Szentlélek ugyanolyan isteni személy, mint Jézus és az Atya. És mi vagyunk mi emberek, hogy gátat bírnánk vetni a Szentléleknek, ha ő meg akar nyilatkozni. Pál ezt nagyon jól tudta. És ha ő a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor a levelének a végére, a 14. fejezet 37. versében nem írta volna oda, hogy amiket néktek írok, azokat a szabályokat, azokat a rendeleteket, ezek az Úr rendelései. Ugyanis az egyik isteni személy rendeletei nem korlátozzák a másik isteni személy megnyilatkozását. Tehát Pál nem kaphatta az Atyától vagy Jézustól ezeket a rendeleteket, hogy a Szentlélek megnyilatkozását korlátozza. Ezzel, hogy Pál leírja, hogy amit én mondok, ezek az Isten rendeletei, ezzel teljesen egyértelművé teszi, hogy Korintusban nem isteni megnyilatkozások történtek. És akik még ezzel a kemény páli beszéddel szemben is szembefordultak, azokat Pál megpróbálja még egy alapvető tény által valahogy kiózanítani. A 36. versben ugyanis azt mondja nekik, vajon tőletek származott az Isten beszéde, avagy csak eljutott hozzátok? Vagyis azt mondja el a korintusiaknak, hát emlékezzetek csak meg róla, nem én vittem hozzátok az Isten evangéliumának az ismeretét? Vajon nem én általam kereszteltettetek meg? Vajon nem rajtam keresztül részesültetek korábban a Szentlélek ajándékaiban? Nem úgy jutott el hozzátok a lélek ajándéka, az Isten beszéde? Hát tőletek származik az? Nem úgy jutott hozzátok, mondja az apostol. És végezetül, még a 37. versben még egy módon kifejezi Pál azt, hogy nem tartja a Szentlélek megnyilatkozásának a korintusi jelenséget. Ugyanis a 37. versben azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy lelki a kiemelni, hogy hiszi. Miért mondja ezt az apostol? És hadd hivatkozzak más bibliai fordításra, például az Új fordítás így adja vissza ezt a verset, ha valaki azt tartja magáról. Tehát csak hiszi magáról. Csak magáról tartja azt. Mások nem így vélekednek róla. Nem az Istentől kapta ezt az ajándékot, csak ő hiszi azt, hogy a Szentlélektől kapta. És utána így folytatja az apostol, akik tehát azt hiszik, hogy lelki ajándék részesei, azok vegyék eszükbe azt, hogy amit én mondok nekik, az az Úr rendelete. Tehát ők csak hiszik azt, hogy a lélektől kaptak valamit. Én viszont az Úr rendeleteit képviselem feléjük. És a 38. versben még azt mondja nekik az apostol, valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri el. Ez az Új fordítás szerint hangzik így. A mi károli fordításunkban úgy találjuk, aki tudatlan, az legyen tudatlan. Aki ezután, amit az Úrtól vettem, és most előtökbe adtam, és átadtam néktek, ha ezután tudatlan akar maradni a lelki ajándékok vonatkozásában, az maradjon tudatlan. Vagy ahogy az Új fordítás még jobban kifejezi a mondani valót, ha valaki nem ismeri el az Isten rendeleteiként azt, amit én képviseltem felé, azt az Isten sem fogja elismerni. És azzal zárja az apostol az üzenetét, az Isten egyházában mindenek ékesen és jó renden legyenek. Nagyon röviden szeretném zárni elmélkedésünket erről a gondolatról. Ahogy említettem is, egyre inkább szembe találjuk magunkat olyan jelenséggel, amikor keresztények úgy vélekednek, hogy a lélek ajándékaként, a Szentlélek ajándékaként nyerték a nyelveken szólás ajándékát.
Amikor ezzel a kérdéssel állunk szembe, akkor így, ahogy most végigvezettük az ige mérlegén, kell megvizsgálni ezt a jelenséget. És én csak azt tudom mondani záró gondolatként, kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen őszintén megvizsgálni. És hogyha megértettük, akkor tudjunk meghajolni az ige mérlegeinek döntése előtt. Az Isten segítsen ebben bennünket.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatás eredményeiről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nem minden egészséges étel sem felel meg, mert az sem mindegy, abból mennyit fogyasztunk. Tehát még a mennyiséget is meg kell néznünk, még önmagában a jó is lehet rossz, ha túl sokat fogyasztunk belőle. Tehát meg kell választanunk a táplálékunkat, mint fajtát is, de ugyanakkor a mennyiségre is kell figyelnünk, mert nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk belőle. Oda kell figyelnünk arra, hogy az étrendünket mindig úgy válasszuk meg, ami megfeleljen annak, hogy milyen évszak van, mivel teljesen másképp kell táplálkozni télen, amikor erősebb ételek kellenek, hogy bírjuk a hideget, jó hideg van most, tehát jobban oda kell dolgozni, több olos magot kell fogyasztani, több aszalmányt kell fogyasztani. Nyáron ebből sokkal kevesebb kell, nem? A legerősebb ételeket télen kéne fogyasztanunk mindenféleképpen. Tehát ami az egyik éghajlaton jó, az másik éghajlaton, erre oda kell mindenképpen figyelnünk. Aztán az sem mindegy, hogy kinek milyen a munkája. Nyilván, hogyha valaki kövüvesként dolgozik napi 8-10 órában, annak másképp kell egy kicsit táplálkozni, mint annak, aki ott ül az irodában, egy számítógép előtt, és órákon keresztül csak pötyög, és nem is mozog semmit. Tehát nem mindegy az, hogy mi a munkánk, tehát ha valakinek nagyfokú szellemi munkát kell végeznie, annak oda kell figyelni nagyon a táplálkozásra, különösen a vacsora elfogyására biztatnám őket, mert számukra sokkal kevesebb étel is elég, mint annak, aki bizony, hogy fizikai munkát végez, ledolgozza, és ő többet elbír. Tehát figyeljünk oda, hogy amilyen a mi táplálkozásunk, ahhoz képest kell az étkezésünket is megválasztani. Aztán egy férfi vagy nő, az megint egy külön kategória, hogy nyilván a férfiak többet tudnak enni, úgymond büntetlenül, mint a hölgyek, akik hízásra hajlamosak, pláne a menopauza után. Ugyanakkor az sem mindegy, mennyi izmunk van. Ha több izmunk van, többet tehetünk. Mert izomnak a kalória felhasználása több, mint a zsírnak. Tehát minél izosabbak vagyunk, annál több ételt tudunk aztán fogyasztani. Nagyon széles skálán mozog a különböző gyümölcsök, zöldségeknek a választéka, és hogyha mi józanul eldöntjük, hogy mivel próbáljuk az étkezésünket összeállítani, akkor választhatunk belőle. Szinte minden nap ehetünk valami másfajta gyümölcsöt. Jól néz neki? Ugye? Megéhezek tőle, hogyha ránézek. Azt szoktuk mondani, hogy egy karalábé nem olyan vonzó, mint egy hamburger, nem? Nyilván egy szép eper az mindig vonzó lesz az ember számára. Tehát mindenki magának kell dönteni. A legegyszerűbb ételek a legtáplálóbbak. Ebben van a legtöbb tartalom voltak éppen. Amikor elkezdjük már túlbonyolítani, agyonfőzni, varajálni, szószokat készíteni rá, akkor veszít a tartalmából. Tehát minél több nyers van a táplálkozásunkban, annál jobb lesz a beltartalmi értéke. Vagy hogyha nem nyersen, akkor csak dinsztelve, vagy párolva egy kicsit, az a legjobb a számunkra. Persze lehet főzni, lehet ételeket készíteni, lehet a konyhában tündérre válni, úgymond, és szuper ételeket készíteni, semmi gond, de gondoljunk arra, hogy minél jobban megfőzzük, annál kisebb lesz a tartalmi értéke. Nekünk meg azt kéne, hogy minél több legyen a pozitív tartalom abban az alapanyagban. Ahhoz, hogy nekem adjon egy jó tápláló ételt, ami ad nekem erősséget, szívosságot és energiát, ami számunkra. Én azt mondtam, hogy egyszer egy nap jól lettem, akkor aznap már kibírom annélkül, hogy még egyek, hogy úgy alakul épp az élet. De ha tehetem, én mindig egy nap kétszer eszek. Most is jöttünk ide, akkor a kocsiba ebédeltem útközben, mert nem volt még idő megállni. De egy órakor ebédeltem, és majd holnap reggel fogok reggelizni, és nincs gond az energia szintemmel, pedig hát mikor volt már egy óra, nem? De a reggelim is, meg az ebédem is egy alapos étkezés volt mindenképpen. Az emberek hozzászoktak a jó kis pörköltökhöz, jó kis magyaros nokedlival, zsírosan, paprikásan, fűszeresen, jó, nem, mert így szoktuk meg, és az ízlésünk erre állt rá, és nagyon nehéz leszokni erről az ízvilágról. De lehet. Tehát ez a jó hír, hogy lehet leszokni az ízvilágról. Nem kívánjuk mindjárt az egyszerű ételeket. Tehát, hogyha azt mondom valakinek, hogy eddig ilyen finomat evett, mint amit a képen látunk, és holnap ehelyett egyen valami főzzapehet, mondjuk banánszószal, akkor mit fog választani? Azt mondja, bonodokat beszélsz nekem? De nyilván nehéz erre a dologra átállni egyből, de hogyha elindulok egy úton, és időt szánok arra,
idő kell ahhoz, hogy az ízlés világom átalakuljon, és ezeket a természetes ízeket szeressen már. Idő kell ahhoz, hogy a gyomor kiheverje azokat a bántalmakat, amit okoztam magamnak hosszú éveken keresztül. Hogyha esetleg én megeszek egy olyan ételt, aminek egy pici baja is van, az én gyomorom azonnal jelez. Neki van tisztulva. Akik minden nap ezt teszik, azok már nem jelez annyira. Mert már megvan egy olyan ráva, megszokta az ember, hogy állandóan fáj egy kicsit, hát ez a normális, nem? De nem ez a normális, tehát az a normális, hogy ne fájjon a gyomrunk, ne is érezzük azt, hogy van gyomrunk, és olyan jól dolgozik maga a gyomor. Aki kitart rendületlenül amellett, hogy így szeretnék változtatni, és holnaptól eldöntöttem, hogy betartom ezeket a szabályokat, akkor csak időkérdése, és át fog alakulni ez az ízvilág. Én mindig elmondom példaképpen ezzel kapcsolatban, hogy korábban, amikor jól sóztunk otthon az ételeket, akkor hát uborkát is megsóztuk, egy kicsit a paradicsomot is megsóztuk, a paprikát is megsóztuk, úgy, mint minden más ember, nem? Hát mindenki ezt csinálta. Aztán, amikor azt mondtuk a feleségemmel, hogy akkor na, a sót mellőzzük az asztalon, és a sót alatt is legyen az asztalunkon. Kell a só, annyi, ami főzés kell az ételbe. De nem kell azt megsózni. Eltelt egy jó fél év, akkor vettem észre, hogy milyen különbségek vannak a különböző zöldségek ízvilágában, nem? És hányfajta paradicsom van, vagy hányfajta uborka van. Ezt eddig nem éreztem. Azt éreztem, hogy kellemes sós. Szerettem akkor is, de mennyivel mással most ízlelni, hogy mennyi fajta van. Melyek a piacon mindig úgy veszem, hogy veszek ebből a fajta paradicsom is egy kicsit, abból is egy kicsit, hogy többfajta ízt tudjak tapasztalni, és mindig keresem, hogy hol van olyan, aki a sajátját hozza ki, hogy abból vegyünk, és ne a hipermarketekről vegyük ezeket a gyümölcsöket. Eljutott az ember oda, amikor azt mondja, hogy már ez ízlik. Nekem ez okoz örömet, hogy ebből tudok fogyasztani, és nem az a nyolánkság, amit korábban annyira szerettünk az évek folyamán. A gyomor, hogyha egészséges, és nincsen túlterhelve, könnyen ellátja a feladatát. Én egy órakor befejeztem az ebédet, elindul az emésztés, 4 óra, 4 és fél óra megtörtént az emésztés. Gyakorlatilag 5 órára van, azt mondhatom 6 órára, hogy az emésztésen teljesen befejeződött, most a gyomrom pihen. Milyen jó neki, nem? Pihen. Nyugalomban van, nem dolgozik, nincs arra készítve, hogy állandóan dolgozzon egyik a másik óra után. És egész holnapig olyan jól fog aludni az éjszaka. Ugyanakkor, hogyha most jól bevacsoráznák, úgy elkezdene dolgozni, és esetleg még nasoltam volna mondjuk 3-4 óra körül egy kicsit, akkor ugyanúgy nasoltam egész nap. A legtöbb embernek olyan túlterhet a gyomra, hogy reggel 7-kor elkezd enni, elindul az emésztés, és meddig tart? Este 10-ig, 11-ig, hajnali 2-ig megy az emésztési folyamat. Megállás nélkül. Szegény gyomra legalább éjszaka pihen egy pár órát. Aztán reggel úgy kell föl az ágyból az illető, hogy agyon van verve, hogy olyan fáradt, hogy nem igaz. Én még ma reggel is úgy jártam, hogy reggel fölébredtem, ránézek az órámra, mondom, 6 óra, 10, akkor fölkelek, kicsit még dolgozgatok. Akkor vettem észre, hogy hoppá, nincs az órám átállítva az egyik órám, és még csak 5 óra 10 volt. De már kipattantam az ágyba, nekiálltam, megnéztem a leveleimet gyorsan, írtam egy-két anyagot, és kipihentem magam a nyugodt éjszakai alvásra. Persze 10-kor már aludtam. Tehát, ha odafigyelünk erre, hogy a gyomrunk ne legyen túlterhelve, akkor nagy segítség a mi számunkra. Tehát amire szükség van, egészséges, jó minőségű étel, és kell hozzá egy bölcs tervezés, mindenki saját magának tervezze meg azt, hogy hol, mit tud vásárolni, ami az ő számára a lehető legjobb. És ezt mindenki magának kezd utat eljárni, senki számára nem szabad megmondani, hogy csak ez az út járható. Minden ember önálló egyéniség, tehát magának kell ezt a kérdést eldönteni, én csak az irányelveket tudom elmondani.

Az Arizonai Egyetem kutatói egy új, korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer kór okairól. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között ezen elmélet részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember az ott dolgozókat a kellemes hangulatért. Egy amerikai kutatás viszont arra az eredményre jutott, hogy a rosszul választott háttérzene kellemetlen következményekkel járhat az alkalmazottakra, így a vállalat egészére nézve is. Az Ohio Állami Egyetem kutatói a mindennapos háttérzene hatását vizsgálták, abból kiindulva, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 13,5 millió ember dolgozik olyan munkahelyen, ahol gyakori a háttérzene, azonban a zenét gyakran csak az ügyfelekre figyelve választják ki. A kutatók arra jutottak, hogy ha ez a háttérzene nincsen szinkronban azzal, amire a dolgozóknak szükségük van a munkájuk elvégzéséhez, akkor az befolyásolhatja az energiájukat, a hangulatukat és még a teljesítményüket is. Fáradtsághoz, fókuszálási nehézségekhez és munkahelyi elégedetlenséghez vezethet. A kutatók két vizsgálatot végeztek. Az egyikben 166 teljes munkaidős munkavállaló vett részt online módon. A résztvevők először értékelték, hogy mit gondolnak a zene négy jellemzőjéről, a hangerőről, a sebességről, az összetettségről és az érzelmi intenzitásról. Ezután két lejátszási lista egyikét hallgatták meg, miközben kreativitási feladatokat hajtottak végre. Az egyik lejátszási listán vidám popzenék voltak, mérsékelt összetettséggel. A másik lassabb, komorabb volt és alacsonyabb hangerőn szólt. A feladat elvégzése után a résztvevők értékelték, hogy a hallott zene mennyire felel meg a hangerő, a sebesség, a komplexitás és az érzelmi intenzitás igényeinek. Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők negatív hatást tapasztaltak, ha a hallgatott lejátszási lista jellemzői nem voltak összhangban azzal, amire szükségük volt. A második kísérletbe 68 olyan dolgozót vontak be, akiknek a munkájához mindennapos háttérzene tartozott. A résztvevők 3 héten keresztül minden nap 3 e-mailes kérdőívet töltöttek ki zenei igényeikről, a hallott zenéről, a hangulatukról, kognitív kimerültségükről és különféle munkahelyi tevékenységeikről. Az eredmények megerősítették az első vizsgálat következtetéseit, és egy másik adalékkal is szolgáltak. A zenei ízléstől eltérő muzsika hatással volt a munkateljesítményre. A résztvevők ilyenkor nagyobb valószínűséggel cselekednek úgy, ami járt a vállalatnak. A negatív cselekvések közé tartozhat a lassabban végzett munka, a munkahely leszólása és az irodaszerek ellopása. Emellett kevésbé voltak hajlandók pozitív cselekedetekre, például a kollégáik segítésére a felelősségükön túlmutató feladatokban. A kutatás eredményeit összegezve elmondható, hogy a nem megfelelő háttérzene hatással van az alkalmazottak jólétére, és közvetlenül befolyásolhatja a vállalat eredményét. Amikor a dolgozók figyelmét elvonja vagy kimeríti a nem megfelelő zene, csökken a termelékenységük és az általános teljesítményük is romlik, adja hírül a hvg.hu portál. Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt,
még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Az amerikai

köznyelv stressz hormonként is ismeri. Ez segít abban, hogy éber maradjon az ember, fokozza a szükséges funkciókat és lelassítja azokat, amelyekre nincs szükség. Ezért a magas szint általában a stressz mutatója, de a szintje a nap folyamán is változik, általában reggel tetőzik, este pedig lecsökken. A fent említett vizsgálat során a csoport tagjai bármilyen formában alkothattak a papírmunkáktól kezdve az agyag modellezésen át a kollázsok készítéséig. Ami még fontosabb, a résztvevők kevesebb, mint felének volt valamilyen tapasztalata már a művészeti alkotások készítése terén. A résztvevők arról számoltak be, hogy a foglalkozások pihentetőek voltak, csökkentették a szorongást és segítettek nekik perspektívát találni. Volt, aki arról beszélt, hogy kevésbé rágódott a hétköznapi problémákon. A nyálminták igazolták ezeket a beszámolókat, a résztvevők 75%-ánál csökkent a kortizol szintje a 45 perces foglalkozásnak köszönhetően. Ez az eredmény nem függött attól, hogy ki mennyire értett a művészetekhez, vagyis lényegében egy teljesen amatőrnél is ugyanaz az eredmény születhet, mint annál, akinek már van tapasztalata hasonló alkotói tevékenységekkel kapcsolatban. Az Arizonai Egyetem kutatói egy új korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer-kór okairól. Ez szerint a betegséget az idegsejtekben stressz hatására keletkező szemcsék okozta genetikai változások okozzák. Az Alzheimer-kór, amiben a világon több mint 50 millió ember szenved, egy agyat érintő gyógyíthatatlan betegség, amely memóriazavarral és demenciával jár. Az arizonai kutatók egészségügyi adatbázisokból és a legutóbbi kutatásokból indultak ki, különösen egy 2022-ben publikált a kór előre haladásával kapcsolatos tanulmányból. Arról, ami az idegsejtekben történik, annyit tudunk, hogy a betegség teljesen átállítja a működésüket. Megváltoznak a biokémiai folyamatok, leáll a kommunikáció a többi idegsejttel, és abnormális fehérjék, csomókat alkotó tauk és béta amiloidok jelennek meg. Nem világos azonban, hogy ezt az átállást mi váltja ki. Egy új elmélet szerint a folyamat elindítója a sejteket érő stressz. A sejtek a működésüket nehezítő körülményekre fehérjékből és RNS-ből álló szemcsék létrehozásával válaszolnak. Ez egy egészséges válasz, amely a belső egyensúly megvédését szolgálja. Az amerikai kutatók szerint a probléma gyökere, hogy ezek a szemcsék a stressz elmúltával is megmaradnak, beleszólva az örökítő anyagot tartalmazó sejtmag és a sejt többi része közötti kommunikációba. A felvetésünk akörül forog, hogy leromlik a sejtplazma és a sejtmag közötti kommunikáció, ez a gén kifejeződés széles körű meghibásodásához vezet, és összefüggő rendszerben magyarázza a betegséget kiváltó mechanizmusokat, részletezte Paul Coleman agykutató. Az egyelőre nem bizonyított, hogy a gondolatmenet a valóságban is így működik-e. A kutatók hangsúlyozták, hogy nem a betegség kialakulásához tartozó új elemeket keresnek, hanem a kirakó már rendelkezésre álló elemeit igyekeztek rendszerbe illeszteni. A javasolt rendszer alapján az Alzheimer-kór a sejteket érő stresszel kezdődik, tájékoztat az index.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órában ránk is figyeltek, továbbra is minden jót

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel köszöntöm újra a kedves hallgatóságot a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásunkban vagyunk, és ebben az adásban a Nagy Küzdelem című könyvet tanulmányozzuk, amelynek írónője Ellen G. White. A legutóbbi adásban a 28. fejezetet olvastuk közösen, ami a vizsgálati ítéletről szól. Tartsanak velünk, tanulmányozzuk tovább a 28. fejezetet. Azelőtt azonban hangolódjunk rá a fejezetnek a tartalmára egy néhány énekszám által.

A mennyei könyvek felfedik az eltitkolt önzést. A mások iránti kötelességek elmulasztásáról is feljegyzés készül, és arról is, ha megfeledkezünk a megváltó kívánalmairól. Az ember látni fogja, milyen sokszor fordította Sátán szolgálatára idejét, gondolatait és erejét, ami pedig Istent illette volna meg. Szomorú az a feljegyzés, amit az angyalok a mennyben készítenek. Értelmes lényeket, Krisztus állítólagos követőit leköti a világi javak szerzése és a földi örömök élvezete. Pénzt, időt, erőt áldoznak hivalkodásra és önző élvezetekre. De imádkozásra, a Szentírás kutatására, lelkük megalázására és bűneik megvallására csak rövid pillanatokat fordítanak. Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról. Azok, akik részesülni akarnak a megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja. Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiuknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken. Az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember fel kell sorsára. Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét. Elvisz minket egészen az idők végéig, és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, és hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felől érdeklődik. Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban épp oly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját. Feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus. A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek. Ez az áldozat arányban áll Isten áthágott törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közben jár az emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén Isten elé tárhassák. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják és igazolni próbálják,
Meglátnák, hogy Sátán miként újjong és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. De Jézus, megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva, képviseli ügyüket, és ezt mondja azoknak, akik követni akarják. Elég néked az én kegyelmem. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne írtassék az ő népe közül. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most, e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatni a lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő, bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia, senkin sem maradhat egyetlen folt, vagy sömörgözés, vagy valami aféle. Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek a munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja, hogy milyen hamar az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg, jobban, mint valaha, a megváltó figyelmeztetését, ami így hangzik. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa. Életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Krisztus, miként a jelenések könyve ismerteti, előre látva korunkat, kijelentette. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak.
Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött, még 7 napig élték nem törődöm, élvezett szerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre fegyelmeztető intéseket. Aképpen lesz, mondja a megváltó, az ember fiának eljövetele is. Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik, és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől. Vigyázzatok azért, hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyeresség hajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divatrabja ékességeit rendezgeti. Lehet, hogy pont abban az órában mondja ki, az egész föld bírája az ítéletet. Megmérettettél a mérlegen, és híjával találtattál. Kedves hallgatók, eddig tart a 28. fejezete a Nagy Küzdelem című könyvnek. Következő adásban a 29. fejezetről fogunk többet megtudni, ami a bűn eredetét írja le számunkra. Addig is egy pihentető, kellemes estét a mindenki számára.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A következő időszakban hetente egy alkalommal szeretettel hívom meg önöket a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadássorozat meghallgatására, megtekintésére, mely Bálintfalván került sorra. A bálintfalvi Kalapos Gábor cigányok rostás közössége, a gyülekezet, a bizottság Bala Lóránd lelkipásztort hívta meg ennek a sorozatnak a bemutatására, melyet a lelkipásztor örömmel fogadott. Így a mai alkalommal az első előadás felvételeit tekinthetik meg. Kérem, fogadják szeretettel.
2: És az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik majd bizonyságul a világon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a Jézus hamarosan visszatér előadássorozatra, amely egy bizonyság arról, hogy ez az íge, amelyet idéztünk, teljesedik. A minden népbe beletartoznak a Gábor cigány testvérek is. Isten áldjon benneteket! Kedves gyülekezet, a ma estili alkalommal minden este Jézus Krisztus visszajöveteléről fogunk elmélkedni. A ma estéli előadásnak a címe: Mit hisznek az emberek a második eljövetelről? És ez az üzenet nem csak nektek, akik itt vagyunk a teremben, hanem azok is, akik online követnek bennünket, és azok is, akik a Speranza Reménység Televízión keresztül követnek bennünket, szól erőteljesen. Erre az alkalomra a gyülekezet bizottsága és maga a gyülekezet nagyon nagy örömmel hívta meg Bala Lóránd lelkipásztort, a hetednapot ünneplő adventista egyház Román Uniójának képviselőjét, aki a kisebbségi osztályigazgató is, és a misszióért is felel, a szombatiskolai osztályért. Köszönjük, hogy ezzel az alkalommal és ezen a héten velünk vagy, és elfogadtad ezt a meghívást. A téma az felelősségre hív bennünket. Isten áldjon téged az ige szólásában.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a közösséget, és hadd mondjam el, hogy életem és szívem legnagyobb reménységét szeretném megosztani veletek egész héten. Életem legnagyobb reménysége és vágya az, hogy amíg élek, még életemben meglássam Krisztust hazavinni bennünket. Ezért a reménységért szolgálok, és élek. És ez a reménység éltet, és ad erőt, hogy tovább menjek a küzdelmes napokon. De mit hisznek az emberek? Mit hiszel te, meg mit hiszek én az Úr Jézus eljöveteléről? Az első eljövetele az Úr Jézus Krisztusnak a megváltásról szólt. A második eljövetel a megkoronázásról fog szólni. Először azért jött, hogy megkeressen, és azért jött, hogy megmentsen. Másodjára azért fog eljönni, kedves testvéreim, barátaim, hogy uralkodjon, hogy kormányozzon. Az első eljövetelekor gonosz emberek igazságtalanul elítélték őt, majd amikor másodjára eljön, ő ítéli majd meg igazságosan a gonoszokat. Amikor először eljött, tudjátok, Lázár sírjánál elkezdett sírni. Amikor újra megjelenik, tudjátok, mit mond a Biblia, hogy milyenek lesznek a szemei? Olyanok, mint a tűzláng. A katonák tövis koronát tettek a fejére, amikor először eljött. Krisztus pedig úgy fog leszállni, hogy a történelem minden egyes, összes koronáját a fején fogja viselni. A történelem összes részlete, szereplője és hőse és mellékszála ebbe az irányba mutat, hogy Jézusnak jönnie kell. És Isten története egy olyan koronázás felé vezet, amelyre az egész teremtés sóvárogva vár. És ez a bibliai proféciáknak a fő témája, és ez a Szentírásnak egyik fő motivuma, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell. A Szentírás, a Biblia úgy árad Jézus eljövetelének a reménységével, mint egy folyó, amikor nő és árad. Ésaiás elkezd imádkozni, és köszönöm szépen az imákat, köszönöm szépen a három imát. Innen jön az erő, és innen jön az ihletés. Ésaiás, tudjátok, hogy imádkozik? Ó, bár csak széttépnéd az egeket. Ó, bár csak széttépnéd az egeket, és leszállnál. Előtted megrendülnek a hegyek. A zsoltáros azt mondja, Uram, hajlítsd meg egeidet, és szállj alá. Pál apostol pedig, várvánam a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését. Péter apostol pedig, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, első eljövetele után, az angyal így szólt. Így bátorított bennünket. Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennyben, aképpen jöjj el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennyben. Egy biblia kutató összegyűjtötte azokat az ígéreteket a Bibliából, amelyek a Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkoznak. Képzeljétek el, hogy csak az Ószövetségben 1845 utalás található, olvasható Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. 17 ószövetségi könyv hangsúlyosan foglalkozik ezzel az ígérettel. Az Új Szövetségnek 260 biblia fejezete van. A 260 fejezetben 318 utalás van Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy amikor a Bibliát olvasod, minden 30. bibliavers, minden 30. bibliavers az Úr Jézus második eljöveteléről szól. Ez fantasztikus. Hallgassuk meg Jézus szavait. Hogyan ígérte meg nekünk? És ő, amit megígér, hűséges ígéretéhez. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az égfelhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Itt vannak Jézus Krisztus szavai, telve vannak ezek a szavak felkiáltó jelekkel, és mintha villámlás lenne bennük. Mintha Jézus eljövetelekor a történelemnek minden nagy eseménye egyetlen pillanatba sűrűsödne össze. Képzeljétek el, mintha az indiai óceáni cunámi, a berlini falnak a leomlása, vagy a Vezúvnak a kitörése, és a penicillinnek a felfedezése minden egyszerre történne meg. Ennyire összesűrített lesz az a pillanat, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Egy szempillantás alatt világunk lényeges változáson fog keresztül menni. És János látomása a Jelenések könyvében Jézus Krisztus visszajöveteléről annyira erőteljes, hogy én úgy érzem sokszor, amikor olvasom ezeket az ígéket, a pulzusom felgyorsul. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És látám, azt mondja, hogy az ég megnyílt. Akkor gyerek voltam, és hallottam ezt az ígéretet, nem tudtam elaludni. Nem tudtam elaludni, és néztem, függönyt húztam félre, hogy vajon nem most nyílik meg az ég? És látám, hogy az ég megnyílt, mintha az ég egy vékony kék papírdarab lenne, amely láthatatlan kezek által szét van nyitva. És elnézést. És amikor megnyílt, Jézus, János meglátja Jézus Krisztust, tudjátok hogy? Ez egy gyönyörű kép, egy új szövetségi kép, Jelenések könyvében megvan látva Jézus Krisztus egy fehér lovon. Nem tudom, hogy vagytok ti a lovakkal, azonban a kincső, a kislányunk nagyon szereti a lovakat. Jár lovagolni, élete, hogy a lovat simogassa és szeresse. Elképzeltétek, hogy Jézus Krisztus fehér lovon jön vissza? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Az első századi olvasók tudták nagyon jól, hogy a győztes királyok fehér palipán tértek vissza a csatatérre. És Jézus abszolút győztesként tér vissza, és azt mondja János a jelenések könyvében, hogy a fején nagyon sok korona van. Az ősi királyok, a győztes királyok magára tették a legyőzött királyoknak a koronáit. Így jön vissza Jézus Krisztus. Jelképesen hordozva minden egyes koronát, amelyet valaha is igényelt bárki ezen a világon. A sárkánynak a jelenések könyve 12. fejezetében 7 koronája van. Ha elolvassátok a jelenések könyvének 12. fejezetét, ott van 7 korona. Ha a következő fejezetet olvassátok, a fenevadnak 10 koronája van a fején. Tudjátok, mi lesz a nagy küzdelem végén? Sátánnak hány koronája marad a fején? Egy sem. Egy sem. Az Antikrisztusnak nem maradt koronája, a démonoknak sem, a zsarnokoknak sem, a diktátoroknak sem, az oligarcháknak sem. Ez lesz a történelem legnagyobb lekoronázása, ha akarjátok úgy fogalmazni. Szemei, az ő szemei olyanok, amint mondottam, mint a tűzláng, amelyek mindent átlátnak. És most jön a meglepetés. Az a király, aki jön értünk. Tudjátok, milyen ruhája van? Vérrel hintett ruhába vala öltöztetve. Ez a megváltásunknak a bizonylata, mert ővé a jog, ővé az örökség, ővé, amely a bárányé, amely megöletett a világ alapítása óta. Fehér ló, megszámlálhatatlan korona, tüzes szemek, vérrel öntözött köntös. Ez nem a betlehemi jászolban lévő kisded, az decemberben mindenki arról beszélt. A csecsemőről. Nem. Ez király. Ez a te királyod. Ez az én királyom. Ez hatalmas király és lángoló király. És vigyeljétek csak meg még jelenések könyvében a katonai nyelvezetet. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és ezt az utolsó szót figyel meg, hadakozik. Hadakozik. Mert ő a hadvezér. Kik ellen? Azok ellen, akik makacsok voltak, gonoszok voltak. És Judás levelében le van írva ez a hadakozás. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek. Istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek. És minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Győzted meg számolni, hányszor fordult elő egy szó ebben az ige szakaszban? Sokszor azon töprengek, hogy nehogy megakadjon a nyelvem. Mert 4-szer fordul elő ez, hogy istentelen. Akik istentelenkednek. Ezért jön a király. De mi a helyzet általában a keresztény világban? Mi a helyzet a kereszténységben Krisztus visszatérésével kapcsolatosan? Hisznek-e még a keresztények Jézus eljövetelében, második eljövetelében? A legtöbb keresztény felekezetnek van hitvallása, vagy jobban fogalmazva, miután végignéztem ezeket a hitvallásokat, volt hitvallása, valamilyen hivatalos dokumentuma, amely kifejezte ezt a hitet, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön? Azok a hagyományos dokumentumok, amelyek Krisztus második eljövetelének bizonyosságát hirdetik, továbbra is ritkábban, de még mindig említésre kerülnek az istentiszteleti alkalmakon a kereszténység berkein belül. Például ott van az első hitvallásunk, az apostoli hitvallás, ez a szimbólum apostolikum, hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és most figyeld, ott ül a mindenhető Atya Isten jobbján, és van egy utolsó mondat. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És azt mondod, hú, megvan az apostol hitvallásban, ez azt jelenti, hogy jó. De lássuk, hogy hova fejlődött azóta a kereszténység. Első pillantásra, hangsúlyozom, hogy első pillantásra úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban élő kereszténység többsége számára Krisztus eljövetele továbbra is hitüknek fontos része. És megnéztem néhány statisztikát, 2006-ban végeztek egy felmérést, az amerikai keresztények 79%-a jelezte azt, hogy hisz abban, hogy Krisztus szó szerint vissza fog térni az ég felhőjén. 79%. A katolikusok száma ebben a felmérésben alacsonyabb volt, mint a protestánsoké. A keresztényeknek az egyharmada, 33%-a azt mondta, hogy úgy vélik, hogy Krisztus visszatérésének ideje ki van nyilatkoztatva a Bibliában, és minden ötödik válaszadó hozzátette, hogy meg van győződve arról, hogy még az ő életében ez be fog következni. Azonban figyeljtek meg, hogy néhány évvel később a Pew Research Institute, egyik leghíresebb véleménykutató intézet, egy újabb felmérés készített, és az amerikaiaknak 23%-a biztos abban, hogy Jézus Krisztus visszatér. 23%. 18% valószínűnek tartja, hogy lehet. Várakozásnak megfelelően az evangéliumi keresztényeknek körében volt a legmagasabb az arány, míg a katolikusok és az úgynevezett fővonalú protestánsok körében jóval alacsonyabb volt az arány. Azt fogjátok mondani, ez Amerika. De mi van Európában? Hát Európában ne gondoljátok, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Európában a tanbeli meggyőződések jóval kevésbé szilárdak. Például az anglikán egyházon belül Európában egy neves teológusokból álló bizottság több hagyományos hitigazságot elavultnak nyilvánított. És most a nyilatkozatból olvasok egy idézetet. Egyházunk 1996-ban, már elég régi a nyilatkozat. Az anglikán egyház. Egyházunk számos körében, magán a liturgián kívül alig hallani Krisztus eljöveteléről. Pedig ez hitünk egyik alapvető tanítása, ugyanazon a szinten, mint Krisztus születése vagy a feltámadás. Hitbeli elődeink számára Krisztus újbóli eljövetelének hirdetése nem pusztán egy elfogadandó tanítás volt, hanem állandó reménység és nagy inspiráció forrása. Az anglikán egyház teológusai már erről a reménységről egy múlt időben beszél, hogy volt. Csak volt. Most már nem az. Az Európában élő keresztényekről nincs sok adat, nincs sok felmérés, amit lehet találni, az egy 2015-ös felmérés. Hollandiában például az emberek mindössze 14%-a hisz egy személyes Istenben. Hisz 14%, 100 emberből 14 azt mondja, hogy van Isten. Szóval el tudjátok képzelni, hogy mennyien hisznek ebből a 14%-ból, hogy jön Jézus Krisztus. Svédországban meg lehet nézni például azt, hogy 23% vallja a svédek közül azt, hogy van egy személyes Isten. És a legtöbb más európai országban az Istenbe vetett hit aránya elkeserítő. És az a hit, hogy Jézus jön, ez még ennél alacsonyabb. Tudjátok miért? Erre egy szó a válasz. Ezt úgy nevezik, hogy jólét. Mert egy jólétben nem várja senki Krisztust. A betegségben, a szenvedésben, a fájdalomban. Emlékeztek a pandémiára? Gábor testvéreim, minden egyes nap hívtak a kórházból. Testvér, imádkozzál. Ó, bár csak jönne az Úr Jézus Krisztus. Miért van az, hogy amikor jól megy sorsunk, nem várjuk Krisztust? A modern világnak van egy reménysége. A 17. századtól egész a 19. századig a felvilágosodást követően a nyugati világot magával ragadta egy eszme. egy reménység, egy földi reménység, és pedig az, hogy a haladásba vetett hit. A haladásba vetett hit. A gyarmati kereskedelem Európa egyes részeinek hatalmas anyagi jólétet, hatalmas gazdaságot hozott. Felvilágosodás, racionalizmus, tudományos forradalom, akkor alakultak ki a nemzetállamok, iparosodás, igaz? És nagyon sokan Európában a görög filozófus Protagorász kijelentésére építették a hitüket, amely így hangzik, az ember a dolgoknak minden egyes mértéke. Az ember. Igaz? Persze Istent és az Úr Jézus eljövetelét ez a gondolkodás háttérbe szorítja. A haladásba vetett hit, amely mellé még oda teszem az evolúció elméletét, igaz? Súlyos csapás szenvedett. Miért? A 20. század első felében, amikor a világ keresztül ment a két világháborún, a haladásba vetett hit rövid időre újjáélett a második világháborút követő nemzedék optimizmusában, hogy mégis most újraépítjük Németországot, Európában, Európát, és haladás, és fejlődés. Most a háború túlélői hajlamosak voltak azt hinni, hogy egy újabb fejlődési korszak következik. Úgy vélték, hogy a háború utáni nemzedék férfiai és asszonyai gyermekei jobban fognak élni. Néztem édesapámékat, édesapámat, édesanyámat. Mindig azt beszélték, azt sugták, nekik jobb legyen, mint nekünk. Emlékeztek erre? Azon törekedtek, hogy mindenünk meglegyen. Mindenünk meglegyen. Ez volt a második világháborúi generációknak az eszméje, a haladás és a fejlődés. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek azt ígérték, hogy jobban fogunk élni. Jobban fogunk élni, mint a szüleink. A szüleinknek korlátozott lehetőségeik voltak. Nem volt lehetőségük magasabb szintű oktatásra, igaz? És ők megtettek mindent, hogy nekünk részünk legyen ebben. Az én nemzedékem azonban gyakran azt tapasztalja, hogy ez a növekvő jólét és ez a társadalmi felemelkedés, amelyben mi részesültünk, nem folytatódik ugyanilyen mértékben már a gyermekeink életében. Nem tudom, ha észrevettétek ezt. Az én nemzedékem sok gyermekének már nem sikerül jobban élniük, mint nekünk, a szülőknek. És a mai fiatalok általában sokkal bonyolultabban tekintenek a jövőre, mint a mi nemzedékünk. A modern kornak az optimizmusát felváltotta a posztmodern időknek a pessimizmusa. Egy teológiai professzor azt mondja, hogy a világi reménység elpárolog, és a haladásba vetett bizalom beteges viccé vált. Tényleg az, egy beteges vicc. Most már nem fejlődünk, drága testvéreim, hanem visszafejlődünk. Legalábbis erkölcsileg. És leírja, miként bukott el ez a modern projekt. Hans Schwarz, egy németországi egyetemi teológiai professzor azt mondja, hogy a valódi reménység nem tőlünk, vagy abból a világból fakad, amelyben élünk. Legfeljebb valamennyiben azt mondja, javíthatunk rajta. Ha van reménység, annak túl kell jönnie rajtunk, önmagunkon és környezetünkről kívülről, attól, aki teremtett és fenntart bennünket. A modern kornak, a posztmodern kornak a fejlődési elméletei elbuktak. Nem a világ oldja meg életünk reménységét. Szeretném meghívni mindazokat, akik elveszítették hitüket az emberi haladásban, és csalatkoztak az emberi haladásban, hogy fedezzék fel a bibliai jövő szemléletet. Ebben az előadás sorozatban erről lesz szó, hogy nem a világ oldja meg életünk problémáit, nem az anyagiak oldják meg az életünk problémáit, hanem Jézus Krisztus eljövetele. És meggyőződésem az, hogy az ökológiai katasztrófák, hogy a világjárványok korában A félelmetes polarizáció, amit most észre lehet venni, valamint az egyéni és a nemzeti önzés idején, a káosz idején és a digitális sebezhetőség időszakában,

ChatGPT-t, akkor azt fogja mondani, hogy hát nem lehet tudni pontosan, hogy hány van, 90 vagy 14 állam van, ami atomfegyverrel rendelkezik. És akkor mindig folyamatosan ezt hallottuk, hogy bedobják az atomfegyvert és vége. Nem ez a megoldás. Nem kell rémiszteni az embereket. A Biblia azt ígéri, hogy Jézus jön. Ez az otthon, amit megígér a Biblia, egy új föld lesz, ahol az élet visszanyeri az eredeti tökéletességét, amelyet Isten teremtményei számára kezdettől fogva eltervezett, vagy elgondolt. És Krisztus eljövetele a keresztény reménységünknek a fókuszpontja. Az ő eljövetele az a pillanat, amikor azok, akik Krisztusban haltak meg, valamint azok, akik élnek, amikor ő eljön, és készen lesznek az ő visszatérésére, elnyerik az örök életet. És ekkor olyan eseményeknek a sora indul el, amelyek végül a jó és a rossz közötti nagy küzdelmet, küzdelemnek a dicsőségének a lezárulásához fogja vezetni. Vége a nagy küzdelemnek. Megnéztem a különböző nézeteket, történelmi nézeteket, történelmi egyházakat, ha még hisznek ebben az eljövetelben. Tudjátok, hogy fejeződik be a Jelenések könyve? Hogy fejeződik be a Biblia? Azzal az ígérettel, hogy bizony hamar eljövök, és azzal a szóval, amit a gyerekek mindig várnak a prédikáció végén, Amen, jövel Uram Jézus. Amen, jövel Uram Jézus. Itt vannak a különböző nézetek. Ez az áttekintés rövid és töredékes, hogy milyen megközelítések léteznek a Jézus eljövetelével kapcsolatosan, de fontosak. Például ott voltak az apostoli atyák. Az apostoli atyák visszhangozták azt, Krisztus után az első században, második században visszhangozták azt, hogy Jézusnak jönnie kell. Például az antiochiai püspök Ignác Krisztus után 108-ban azt mondja az Efézusbeliekhez írt leveleiben, hogy az idők végén élünk, 108-ban, Krisztus után, és készen kell lennünk, mivel nem tudjuk, mikor jön el az Úr. A Didáké, egy feltehetően második század elejéről származó névtelen keresztény irat, azt mondja, hogy legyenek éberek, és tartsák égve lámpásaikat. A Barnabás levél szerzője, egy más egyházi atya, az egyiptomi keresztényeknek írt második században egy levelet, és azt mondja, figyeljétek meg, hogy honnan jött az a gondolat, hogy 2000-ben jön az Úr Jézus. Miután a Föld 6000 évig fennállt, hamarosan beköszönt majd a nagy kozmikus szombat, Krisztus második eljövetelekor. Tehát már az egyház atyák írásaiban előfordul a 6000 éves periódus és a 7000. év a szombat éve lesz, a pihenés éve lesz. Justinus Martin, mint apologéta, azt mondja, hogy dicsőségben jön el a mennyből, angyali seregének kíséretében. Ám 250-től kezdődőleg Krisztus után jelentős fejlemények és változások vannak. Origénész írásaival például, Origénész azt mondja, hogy a Szentírást allegórikusan kell értelmezni, és Jézus eljövetele minden nap megtörténik a hívők életében. Itt jelenik meg először az a gondolat, hogy nem lesz egy fizikális második eljövetel, hanem Jézus minden nap eljön a keresztények életében. A korai egyház egyik legfontosabb teológusát fogom megemlíteni azért, mert mai napig ez a teológus befolyásolja a katolikus egyházat és katolikus egyháznak a teológiáját. Biztos tudjátok, kiről van szó, vagy hallottátok legalább egyszer a nevét. Ez Szent Ágoston. Kíváncsi voltam, hogy vajon hogyan befolyásolta Ágostonnak a teológiája a katolikus teológiát. Az Isten városa című művében tárgyalja, szembeállítja az ember városát Isten városával, és végül Isten városának polgárai Jézus Krisztus által tapasztalják meg az örök üdvösséget.

0: közösséget. És Ágoston az egyházat azonosította Isten országával. A Jelenések könyve 20. fejezetében szereplő 1000 éves időszakot, a milléniumot, a két eljövetel közötti korszakként tekintette. Tehát a millénium azt mondta, hogy az egy szimbolikus valami, Jézus Krisztus első eljövetele és Jézus Krisztus második eljövetele között. És ezt nem kell szó szerint érteni. Krisztus ebben a periódusban lelki módon uralkodik az egyházon keresztül. Ágoston szerint, aki lényegesen befolyásolja a katolikus teológiát mai napig, Jézus vissza fog jönni, de az egyháznak nem kell időpontot várnia. A hangsúly nem azon van, hogy mikor jön el, hanem a hangsúly azon van, hogy hogyan élek most, a mostani életemen. És majd később erre visszatérek. Tehát a várakozás az nem egy valami fizikális eseményre készíti fel az egyházat, hanem egy lelki készenlétre teszi a hangsúlyt. Luther Márton 1483 között és 1546 között élt, és életében nagyon sokszor érdeklődött és foglalkozott Krisztus második eljövetelével. Tudjátok, hogy írja egyik levelében, ír egy levelet a feleségének, és azt mondja, vágyakozok az édes legutolsó nap után. És Luther úgy vélte, hogy az Antikrisztus már valósággá vált a pápaságban, és ez egyértelmű már az idők jele volt számára, és azt remélte, hogy Krisztus még az életében el fog jönni. És az a meggyőződés, hogy az idők végén él, nem bénította meg, hanem éppen ellenkezőleg. Egy gyönyörű idézete van, többször idéztem ezt prédikációkban, biztos hallottátok már, ha tudnám, hogy Krisztus holnap eljönne, tudjátok, mit csinált volna Luther Márton? Ültetne még egy fát. A többi 16. századi reformátor gondolkodása nagyjából ugyancsak a Lutherét követte. Calvin a református hagyománynak a lelki atya, a református közegben élünk, igaz? Ige hirdetéseiben és írásaiban egyaránt hangsúlyozta Krisztus eljövetelének várakozását. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy radikális reformációnak, amelynek voltak ilyen radikális képviselői, két holland vezető is, Jan Matthias és Jan Beukes. Képzeljétek el, hogy ezeknek az embereknek az irányításával ők úgy döntöttek, hogy Isten országát a németországi Münster városában ott lesz majd Isten országa, ott valósul meg majd Jézus Krisztusnak az eljövetele. És ebben a rövid életű kísérletben, mert nagyon rövid kísérletezés volt, vagyonközösséget vezettek be, tehát a vagyonok az közös volt, és bevezették a többnevűséget is. Egy nagyon radikális megközelítése a Jézus Krisztus eljövetelének. Ugyanakkor a puritán Angliában voltak helyes megközelítések Dániel és Jelenések könyvének az értelmezésével kapcsolatosan. De röviden, ha megnézzük és összefoglaljuk mindezeket a történelmi adatokat, akkor két fő megközelítés van. Van egy katolikus, egy Ágoston által képviselt megközelítés, ami nem is hisz a milléniumban, és van egy protestáns megközelítés. A protestánsok úgy hiszik, hogy az 1000 év elején jön el az Úr Jézus, és vannak protestánsok, akik úgy hiszik, hogy a millénium után, ezt posztmilléniumnak nevezik, akkor jön el az Úr Jézus Krisztus. Hogy maradhatna ki, nem véletlenszerűen marad ki William Millernek az elképzelése. Hogy tudjátok ti, William Miller mit mondott? Mikor jön el az Úr Jézus? A millénium előtt, vagy a millénium után? Ez az. Nagyon jó. Néhány újabb nézetet hadd mutassak be. Nagyon nem szeretem ezeket a neveket, azonban higgyétek el, hogy Ezek az emberek, akiket felsorolok, ezek az emberek tették tönkre a Jézus Krisztus eljövetelének a reménységét és az üzenet hirdetését. A legfontosabb teológusok, akik aláásták Jézus eljövetelének a jó hírét. A legnagyobb és a legfontosabb egy B betűs, egy német teológus, azt úgy nevezik, hogy Rudolf Kárt Bultmann. Bultmann. Na most, 1976-ban halt meg. Az evangélium és a Biblia demitologizálását hirdette ez a teológus, és úgy vélte, hogy az új szövetség egy mitikus nyelven íródott, így hát le kell fordítani, így hát a mitoszok mögött vannak egyszerű, hétköznapi jelentések. És Bultmann azt írja, hogy Krisztus visszatérése az evangélium lényegének hirdetésében valósul meg, amely a hallgatót hitbeli döntésre kényszeríti. Tehát Krisztus akkor jön el, amikor én hirdetem az evangéliumot. Krisztus nem fog eljönni másodjára, mondja Bultmann. És ez a liberális teológia befolyásolja a mostani, jelenlegi keresztény gondolkodást. Ez meglepett. Amit felfedeztem kutatásaimban, mindenki dicsérte Albert Schweitzert. Albert Schweitzert, a híres teológust és orvost, aki 1965-ben halt meg. Tudjátok, mit mondott az Úr Jézus eljöveteléről Albert Schweitzer? Úgy vélte, hogy Jézus Krisztus teljesen őszinte volt, amikor hirdette a mennyei királyságot, ám tragikus módon idézem, tévedett. Miért? A kereszt drámája véget vetett minden további spekulációnak, és az utolsó dolgokkal kapcsolatosan. Vége. Krisztus tévedett. Nem fog eljönni. És mindezen teológusokra hivatkoznak. Úgy katolikusok, mint protestánsok. Egy másik lényeges szerző, az Charles Dodd. Charles Dodd egy olyan könyvet írt az eszkatológiáról, a végidők eseményeiről, ami lényegesen befolyásolta a jelenkori teológusokat. És idehozom még a Karl Rahner teológust, a második vatikáni zsinatot. Második vatikáni zsinat 1962-1965. Nézzétek meg, mit hisz a katolikus egyház a második eljövetelről. És mondtam nektek, hogy majd visszatérek Szent Ágostonra. Mennyire befolyásolta Ágoston a mostani teológusokat? Rahner úgy vélte, hogy a római katolikus egyház bölcsen járt el, amikor tartózkodott attól, hogy a halál utáni időbeli vagy térbeli kategóriákról dogmatikus kijelentéseket tegyen. A Szentírás nem szolgáltat sok konkrét információt az utolsó dolgokról, és számos kijelentése nehezen hangolható össze egymással. Kérdezem én, minden 30. Biblia vers azt mondja, hogy Jézus jön, és azt mondja a katolikus teológus, hogy nincs elegendő információ Jézus eljöveteléről. Nincs elegendő információ. Tudjátok, miért soroltam el mindezeket? Hogy felmérjétek, hogy milyen fontos a szerepetek, és milyen fontos a szerepem, hogy hangsúlyozzuk ezt az adventi igazságot. Mert ez az adventista egyháznak az identitása. Ebből született meg az adventista egyház, hogy vallotta és hirdette folyamatosan, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Ahogy az egyházatják elkezdték tisztán hirdetni ezt az üzenetet, nézzétek meg az évszázadokon keresztül, hogy összeomlik ez a jó hír, ez az evangélium, és a kérdésem az, hogy ki fogja továbbadni ezt a jó hírt. Amikor protestánsok, kálvinisták, anglikán egyház lemond erről a tantételről, bevállalod ezt a tantételt, hogy tovább hirdesd. Ugyanakkor vannak még más más nézetek is. Például Edgar Vincent írt egy könyvet, 88 ok, amiért az elragadtatás 1988-ban fog megtörténni. 4,5 millió könyvet adtak el, példányt adtak el ebből a könyvből. Nem történt meg semmi 1988-ban. Álhírek és hitetések. Csak akkor tévedek, mondta ő, ha a Biblia téved. És ezt minden városbeli prédikátornak elmondom. Az életemet is feltenném arra, hogy 1988 Rosh Hashanájakor meg fog történni az elragadtatás. Hallottatok a mormonokról? Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztusnak az egyháza. Hát nagyon sok vita van, hogyha mormonok keresztényeke vagy nem, hogyha szekta vagy felekezet. A mormon Krisztus tan jelentősen különbözik az ortodox keresztény tanítástól, és a mormon hitelvek szerint Krisztus vissza fog térni erre a földre, ekkor az igaz halottak feltámadnak, és Krisztus uralma megalapítatik a földön. Tudjátok, hol fog megalapítatni a földön Krisztus uralma, a mormonok szerint? Köszönöm szépen. Nagyon informált vagy. Nagyon informált. Hisszük, azt mondják a mormonok, hiszünk Izrael szó szerinti összegyűjtésében, és a tíz törzsnek a helyreállításában, abban, hogy Sion, az új Jeruzsálem, az amerikai kontinensen fog felépülni. Most értitek, miért kell tiszta képet, tiszta vizet önteni a pohárba, és hirdetni a biblikus Jézus eljövetelének a hírét? Hogy Krisztus személyesen fog uralkodni a földön, és hogy a föld megújul, és elnyeri paradicsomi dicsőségét. 8,6 millió mormon létezik. Ennyien vannak. Ennél vannak érdekesebb vonatkozások is. Körülbelül 10 millió Jehova tanú van. Én sokkal többre gondoltam volna. Tehát én nem hittem ezt az információt, több helyről ellenőriztem, azt mondom, csak ennyien vannak. Mert amikor látod, hogy milyen buzgóan misszióznak, azt mondod, hogy hűha, ezek hogy fognak növekedni, stadionokat töltenek meg, de ennyien vannak világszerte, 8,6-9 millió körülbelül. Tudjátok, mit hisznek az Úr Jézus eljöveteléről? Jézus Krisztus már eljött. Tudjátok mikor? Nem láttátok? A Biblia azt mondja, minden szem meglátja. De ők azt mondják, hogy eljött már. 1914-ben. Eljött 1914-ben, és mi volt a nyilvános jele annak, hogy eljött? Az első világháború kitörése egy látható földi jelként szolgált arra, hogy mindez valóban megtörtént. A következő estéken, ha eljöztök, majd el fogom sorolni, hogy azóta a Jehova tanok legalább még más 5 dátumot szögeztek le, és azt mondták, ekkor jön. Nem tudom, hányan olvastátok a Koránt, legalábbis kíváncsiságból. A Korán szerint Jézus Szűz Máriától született, és csodákat tett. A muszlimok azonban nem hiszik, hogy Jézus Krisztus megfeszítették és feltámadt volna, viszont úgy tartják, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni erre a földre az ítélet összefüggésében. És ekkor események összetett sora zajlik majd le, és amelynek egyike az Antikrisztusnak a megölése Jézus Krisztus által. Olyan sok információt osztottam meg számotokra most, hogy lehet kértek egy szünetet, nem? Az a hited, hogy Jézus Krisztus egy napon visszatér, csupán egy homályos elképzelés, vagy a te élő reménységed. Mindenek előtt, miként ad értelmet az életednek itt és most ez az üzenet? Hogy Jézus Krisztus nem csak ezért a világért jön, hanem személyesen, személy szerint érted jön. Mennyire változtatja meg ez az életedet? A terveidet, az időbeosztásodat. Végezetül szeretnék megosztani veletek egy nagyon érdekes történetet. Spurgeonnak egyik prédikációjából egy kivonat. A nagy viktoriánus prédikátor, Titkos bűnök, ez a címe a prédikációjának, 1857-ben volt elprédikálva. Felhívásképpen fogalmazom meg számotokra. Amikor Krisztus másodszor eljön, csodálatos változás áll be abban, ahogy az emberek beszélnek. úgy vélem, látom őt, ott ül a trónján. Nos, Kajafás, gyere csak ide és ítéld el most! Júdás, gyere csak ide és csókold meg most! És azt kérdezi Spurgeon, miért torpansz meg, ember? Félsz tőle? Nos, Barabás, menj most! Nézd meg, vajon most is téged választanak Krisztus helyett? Káromkodó! Most van az időd. Bátor ember voltál. Átkoztad őt, most is átkozod őt? Részeges! Tántorogj hozzá most a részegen, amikor jön. Hitetlen! Mondd meg neki most! Szemtől szembe, hogy nincs Krisztus. Most, amikor villámok világítják meg az arcát, és mennydörgés rázza meg a földet, hitetlen, mondd azt, hogy nincs Isten. Ne vessetek a Biblián most. Gúnyoljátok a prédikátorokat most, amikor jön Krisztus. És Spurgeon befejezi. Nos, emberek, mi van veletek? Miért nem tudjátok megtenni? Á, tudom. Ott vagytok a hegyek mellett. A hegyekhez és a sziklákhoz menekültök. És azt kiáltjátok, sziklák, fedjetek el, takarjatok el bennünket. Hegyek, essetek rehánk. Rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül. Ó, hol vannak most a dicsekvéseitek? Kérdéseitek, a dicsőségetek. Jaj, jaj nektek azon a rettenetes, csodákkal teli napon. Nagyon jól megfogalmazza Spurgeon a világunknak utolsó pillanatait, hogy mit fog átélni az emberiség. Csak két csoport lesz, semleges csoport nem lesz. Azok, akik készen várják Krisztust, és azok, akik menekülnek a hegyekhez. Azok, akik imádják Krisztust, és azok, akik sosem imádták őszintén Krisztust. Szeretnéd őt imádni? Szeretnéd megkérni őt, hogy jöjjön érted személyesen? Jöjjön a feleségedért. Jöjjön a gyermekeidért. Jöjjön a szüleidért. Támadjanak fel a nagyszüleid, déd nagyszüleid, a legjobb barátaid. Milyen csodálatos lesz, nap lesz az, nem? Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek fölállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen azt, hogy a megváltási terv el volt készítve számunkra. És köszönjük, hogy a megváltási tervben mindannyiunknak a neve ott van. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te mindannyiunkért meghaltál, vért ontottál a Golgotán, és bebiztosítottad az örök életet számunkra. Köszönjük szépen a Szentírásnak, a Bibliának az összes ígéretét, amely arra mutat, hogy Te hamarosan meg fogsz jelenni az égnek felhőjén. Köszönjük, hogy hazaviszel bennünket. Türelmetlenül várjuk ezt az alkalmat, ezt a pillanatot, és arra kérünk, Jézus Krisztusunk, hogy lelked által készíts fel népedet a veled való találkozásra. Ha van itt valaki ma este, aki még nem adta át életét Te néked, aki még nem ismert teljesen téged, aki még nem hallotta jövetelednek a jó hírét, Szentlélek Isten dolgozza a szívében, és segíts meg őt, hogy megismerjen téged. Segíts meg őt, hogy felkészüljön a veled való találkozásra. Nem önzően imádkozunk, hanem egy testvéri közösségért imádkozunk. Családjainkért imádkozunk, és ezért a nagy családért. Add meg azt az örömöt, hogy ebből a nagy családból senki se hiányozzék a Te országodból. Jézus által. Amen. Amen.
1: Végszóként ma este a kérdés az, hogy önök, mi, mit hiszünk Jézus második eljöveteléről? Hisszük, hogy egy valóságos eljövetel lesz-e? De hisszük-e azt is, hogy életünkben bekövetkezik? És ha mindezeket hisszük, akkor miről szól az életünk? Remélem, hogy elgondolkodtatóak voltak ezek a kérdések, maga az előadás, és hogy annak az alapján a válaszokat is megtaláltuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A Jézus hamarosan visszatér, Biblia előadássorozat első alkalmát tekinthették meg. Várom Önöket pontosan egy hét múlva egy újabb alkalomra ebben a témában. A viszontlátásra!
2: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét, mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták

őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból. Háborúságot elindítani, néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. abszolút értelemben igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás proféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vette a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha a karhatalomhoz az evangélium ügyéért. Nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát. Nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről. Gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az Isten ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember. Habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben, Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál. Sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlöltiteket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottam ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye, mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltognak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében. És ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

Elmélkedésünknek címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak megváltozott, hamisított változata. Ha az Isten iránti hűség sodor minket a próbákba, ez nem elítélendő dolog, legalábbis a menny előtt nem. A korai kereszténység jól ismerte az Isten iránti hűség árát, de nem tekintették túl magasnak azt. Némelyek a megalkuvást választották, lemondva az örök jutalomról. A valóság az, hogy békés vagy háborús időkben Krisztusnak követői mindig két lehetőség között döntöttek, az Istennel való megbékélés, vagy a bűnnel való kompromisszum. Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a IV. Évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a 3 évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben. És 2 évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem a szám, nem a többség és nem a tekintély a kritérium. A többség úgy az ószövetségi időkben, mint az új szövetségi időkben hitehagyott volt. Ezért használja a Szentírás a maradék fogalmát, ahogyan olvasok Ésajás proféta könyvében, a 10. fejezet 22. versében. És ezt az ígét megismétli Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében. Ott az ige azt mondja, mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, csak a maradék tér meg. A hitehagyás sokkal népszerűbb, mint az Isten iránti hűség. A Jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagulvék azért a sárkány vagy sátán az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas potenciál létezik a világgal való konfliktusra. Ezért mondotta Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem ezért jöttem, hanem hogy fegyvert. Nem a bűnt szolgálni jött Jézus. Nem a megalkuvás általi népszerűségért, hanem azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, ahogyan írja János apostol az ő első levelében. Következésképpen az igazi kereszténység radikális dolog, alapvető, gyökeres valami.
Ezt jegyezzük meg jól. A ritka templomba járás, fontos a ünnepek alkalmával, nem Krisztus követés.

Krisztus vallása megfordított értékrendet és életmódot jelent. Azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma belekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elkövetkezett.

üzelget. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, és így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a Jelenések könyve utolsó fejezetében. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ebben a perspektívában kellene válaszoljunk akkor, amikor a gonosz sok formában kísért minket. Alkohol, kábítószerek, erkölcstelenség, tisztátalan ételek, bűnös szórakozások, korrupció és egyebek által. Krisztus hite olyan, mint a tövis a bűnös világ oldalában. Mint ahogy a világ bűne is, tövis volt Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes 1. könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán és az asszony között, a te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta, igen, megsebezte őt a Golgotánál, de Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van. Krisztus követője és a Sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, Istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűntengerévé vált világban,
az igazi keresztény önfeláldozó, azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget, még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hit embere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hit emberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten, mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem, nem vagyok önmagam ura, békében akarok élni, mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól. Alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel, csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúság keltő volt. Micsoda irónia és paradoxon. A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni, és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége. Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintus belekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül. 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Sors kérdések.
1: Egyre több olyan mozgalomról hallunk, amelynek tagjai azt hirdetik, hogy közöttük és bennük Isten ereje nyilatkozik meg. Ez abban nyilvánul meg, hogy a lélek keresztségében részesülnek, és ebből adódóan idegen nyelveken beszélnek. Ezek a mozgalmak szinte minden vallási közösségben megtalálhatók ma már, úgy országunkban, mint külföldön is. És egy ilyen világszéles jelenséggel kapcsolatban tulajdonképpen mi sem lehetünk közömbösek. Állást kell foglalnunk. Az Isten igéje arra szólít fel bennünket, hogy mielőtt állást foglalunk bármiben is, mielőtt elfogadunk vagy elvetünk valamit, előtte vizsgáljuk meg. És ami jó, azt fogadjuk el, azt tartsuk meg. Komoly igei vizsgálat nélkül sem elfogadni, sem elvetni nem lehet semmit. Ha igaz, ha jó, ha megállja az ige próbáját, akkor el kell fogadnunk. Ha viszont nem állja ki az ige próbáját, akkor őrizkednünk kell még a csírájától is. Az ige nagyon sok helyen óvatosságra int bennünket. Szeretném idézni ezzel összefüggésben Pál apostolnak a gondolatát, amelyet a tesszalonikaiakhoz írott levélben, az első levélben mond, és hadd bocsássam talán előre, hogy nem tudunk minden igét kikeresni, elmondom, hogy hol van megírva, de az idő rövidsége miatt, mivel egy hatalmas témát kell áttekinteni, így csak idézem az ott leírtakat. Tehát az első levél 5. fejezet 21. 22. versében olvashatunk arról, hogy mindent próbáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, mindentől pedig, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Majd János apostol az első levelének 4. fejezetében, és ott az első versben pedig azt mondja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. És Péter apostol is ad egy ilyen intő, figyelmeztető üzenetet, szintén az első levelének 5. fejezetében és ott a 8. és 9. verseiben olvashatjuk. Józanok legyetek, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. És ezzel az utolsó gondolattal Péter azt mondja ki, hogy Sátán, ami ellenségünk, Isten gyermekeit különösen a hitbeli dolgokban szeretné megrendíteni vagy megtéveszteni. Hitünk és lelki életünk egyetlen hitelesítője és tévedhetetlen mértéke a Biblia, az Isten kijelentett szava. Még az olyan személyes élményeinket is, mint esetleg a lélekkeresség, ezt is a Szentírás által kell megvizsgálnunk és hitelesíteni. Aki elmulassza ezt a lehetőséget, ezt az Isten által felkínált lehetőséget, hogy mindent megpróbáljatok, mindent az ige alapján vizsgáljatok meg és hitelesítsetek, az esetleg azok közé fog majd tartozni, akikről Jézus így nyilatkozik. Sokan mondják majd nekem ama napon, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot? Olyan emberekről beszél Jézus ebben az igében, akik az ő nevére hivatkoztak, akik az ő nevében tanítottak, ráhivatkoztak, nevében hatalmas dolgokat is cselekedtek, mégis Jézus így válaszol nekik akkor, nem ismerlek titeket. Ezért tartom szükségesnek, hogy a nyelveken szólás kérdését is az ige alapján vizsgáljuk meg. 4 részre szeretném bontani mondani valómat, a vizsgálat területét. Először is szeretnék bizonyos alapvető kérdéseket tisztázni. Majd ezután szeretnék arról is beszélni, hogy mi késztette Pált arra, hogy a korintusiakhoz írott levelét megírja. Mi volt az, ami őt arra késztette, hogy egyáltalán a nyelveken szólás kérdésével ebben a levélben foglalkozzon? Mi volt a levelének, az üzenetének a hátterében? Majd utána szeretném megvizsgálni egy kicsit közelebbről Pál levelét, és megtekinteni, végigkövetni, hogy miről is beszél Pál ebben a levélben. Végül pedig Pál döntő lépését szeretném egy kicsit reflektorfénybe helyezni, hogy milyen megoldást is keresett Pál ezzel kapcsolatosan. No, nézzük tehát mindjárt az első gondolatokat, bizonyos alapvető kérdéseket, amelyeket feltétlenül tisztáznunk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ebben a kérdésben. Az első ilyen kérdés, amelyet szeretnék fölvetni, hogy a Szentlélek kerességhez feltétlenül hozzátartozik a nyelveken szólás ajándéka? Ugyanis ma azokkal a keresztényekkel, ha beszélünk, akik ebben az ajándékban részesültek, ők úgy vélekednek és úgy nyilatkoznak, hogy igen, a Szentlélek keresség pecsétje és kifejezője a nyelveken szólás ajándéka. És valóban a Szentírás három ilyen példát is említ, amikor valakik részesültek a Szentlélek kerességben, akkor nyelveken szóltak. Ilyen esetről tesz említést a Biblia, például az apostolok pünkösdi élménye említi, amikor valóban beteljesedtek Szentlélekkel ott a felházban, és azonnal idegen nyelven beszéltek. Majd beszél a Szentírás keresztelő János tanítványairól, akik Pál által részesültek a Szentlélek kerességben, és ők is nyelveken szóltak azonnal. Majd Kornélius házanépét említi a Szentírás, akik pedig Péter által hallottak az evangéliumról, és ők is a Szentlélek keresség után azonnal nyelveken beszéltek. Tehát erről a három esetről olvasunk a Szentírásban. Ugyanakkor a Szentírás, ha egy kicsit még részletesebben figyeljük és vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, nem minden esetben történt nyelveken szólási jelenség akkor, amikor a Szentlélek keressége megtörtént. Például Samáriában, amikor az újonnan megtértek, a Szentlélek kerességében részesültek, akkor nem olvasunk arról, hogy ők is nyelveken szóltak volna. Vagy egy másik eset, amikor a pünkösdi nagy prédikációját tartja Péter apostol, és a Szentírás úgy beszél erről az esetről, hogy több ezren tértek meg, akkor feléjük szóló isteni üzenetben Péter azt mondja nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát ott volt az elhangzó ígéretek közt ez az ígéret is, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, és mégsem olvasunk arról, hogy ez a több ezer ember, vagy közülük bárki is akkor mindjárt nyelveken beszélt volna. Ha tovább lépünk ebben a kérdésben, akkor azt is láthatjuk Pál Korintusiakhoz írott levelében, az első levél 12. fejezet 30. versében fölvet egy kérdést. És azt mondja ebben a kérdésben, hogy akik a lélek ajándékaiban részesülnek, avagy mindenki szól nyelveken? És egy kicsit a kérdése mögött ott van a saját gondolata, hogy hát dehogy szól mindenki nyelveken, már miért szólna mindenki nyelveken? Hiszen a lélek osztogatja az ő ajándékait úgy, amint azt ő akarja, az egyiknek ezt ad, a másiknak azt ad. Ez van megfogalmazva Pál kérdése mögött. Aztán a 12. rész 31. versében, vagy a 14. rész 5. versében pedig fölveti a korintusiaknak azt, hogy törekedjetek értékesebb ajándékra. És ezzel már azt is kimondja, hogy nem feltétlenül kell nyelveken beszélnie annak, aki a Szentlélek kerességében részesült, illetve a Szentlélek ajándékával bír. A másik gondolat, amit szeretnék fölvetni, megvizsgálni, mi a jelentősége a Szentlélek kerességnek? Kik részesülnek a Szentlélek kerességében, és miért? A Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 13. versében azt olvashatjuk, mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Pál itt ebben a versben azt fogalmazza meg, hogy akik Szentlélek kerességében részesülnek, azok a Krisztus testéhez kapcsolódnak. Mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg a lélek által. Tehát a jelképesen vett Krisztus testéhez való tartozás feltétele a Szentlélek keresség. És más helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 9. versében még elmondja az apostol, hogy akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ezzel a két igével mondja ki azt az apostol, hogy a Szentlélek keresség az a Krisztus testéhez, a szentek közösségéhez való kapcsolódásnak a jegye. Majd egy másik helyen, a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 15-16. Versében azt mondja, a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám, és ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy amikor valaki a lelket kapja, amikor a Szent Lélek betölti ezt az embert, akkor ő a fiúságot kapja ezzel. Vagyis az Isten családjához tartozik ez az ember ettől a pillanattól kezdve. A Szent Lélek keressége tehát az Isten családjához való tartozást jelenti egy ember életében. És még egy harmadik gondolatot is hadd említsek ezzel összefüggésben. Pál ugyanis azt mondja az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 30. versében, és meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Vagyis a Szentlélek keresség a menny hitelesítő pecsétje arról, hogy Isten a megváltást és az örök életet hatályba léptette egy ember életében. Megkezdődött ennek az embernek az életében az örök élet. És ezért mondja ki Pál máshol, hogy aki hisz Jézusban, aki elfogadja őt személyes megváltójának, az, ha meghal is, él. A harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, hogy mit ért a Biblia nyelveken szólás alatt? A mai keresztények gyakorlatában a nyelveken szólás alatt az imádkozásnak egyfajta speciális megnyilatkozását érti. A nyelveken szóló imában Pál leveléből idézve azt mondják, hogy a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Vagyis amikor valaki nyelveken beszél, akkor benne a Szentlélek beszél, a Szentlélek mond ki olyan dolgokat, amit ő nem tudna megfogalmazni, azonban itt azonnal fölvetődik egy kérdés. Ha kimondhatatlan, ha én nem tudom kimondani, csak a Szentlélek tudja bennem kimondani, akkor egy másik, egy harmadik, akit a Biblia fordítónak, magyarázónak nevez, az hogy tudja mégis elmondani, emberi nyelven lefordítani, kimondani? Ugyanis Pál ezt követeli a korintusiaktól. Azt mondja nekik a levélben, ha valaki nyelveken beszél, akkor az egy második, egy harmadik magyarázza meg. És ha nincs magyarázó, ha nem tudja valaki lefordítani, akkor hallgasson, akkor ne beszéljen nyelveken. Tehát, ha meg lehet magyarázni, ha érthető nyelvre le lehet fordítani, akkor hogy lehet az, hogy bennem kimondhatatlan? Bennem nem tudja kimondani a Szentlélek azt, amit a harmadikban vagy másodikban kimond? Én bennem, aki a nyelveken szólás ajándékát kaptam? Tehát ez az a nagy kérdés, amit meg kell vizsgálni. Ugyanis a nyelveken szólás ajándékának éppen az volna a lényege, hogy ne legyen szükség egy közbeiktatott fordítóra. A Szentlélek közvetlenül szólhasson rajtam keresztül, aki a nyelvek ajándékát kaptam, közvetlen szólhasson bárkihez. Ezért kapom a nyelvek ajándékát. És ennek hiányában nem beszélhetünk Szentlélek ajándékáról. Nem beszélhetünk a nyelveken szólás ajándékáról. A Szentlélek esedezését, amiről itt ebben a versben szó van, és a nyelveken szólást, ezt el kell választani egymástól. Ugyanis ez két egymástól teljesen független, más természetű dolog. Más az, amiről Pál beszél abban a levélben, hogy a Szentlélek esedezik érettünk, mert úgy, ahogy mi kérnénk, nem tudjuk, de a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Igen, az Isten elő. Hogy amit én nem tudok kérni, vagy nem úgy tudom kérni, ahogy kellene, ő kipótolja az én szavaimat. Mások szintén Pál apostoltól idézve azt mondják, a korintusiakhoz írott első levél 14. fejezet 2. versére hivatkozva, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Itt ennél a versnél is újra felvetődik az előbbi kérdés. Hát ha kimondhatatlan, ha ez az ember lélekben beszél, vagyis a lélek tudja csak kimondani bennem, rajtam keresztül, akkor az a másik ember miért tudja kimondani? Én nem tudom, de ő ki tudja. pedig én kaptam a lélek ajándékát, én kaptam a nyelveken szólás ajándékát. Aztán ebben a versben egy kicsit az is benne van, hogy titkos dolgokat beszél. És hadd kérdezzem, testvéreim, hogy ha titkos dolgokat beszél a nyelveken szóló, akkor a magyarázó miért mondhatja el? Vagy lefordítva már nem titok? Ugye egy kicsit furcsa ez a kérdés. És testvéreim, Pál itt nem a saját véleményét idézi. Nem a saját véleményét írja ebben a versben le, hanem a korintusiak állítását idézi. A korintusiak gondolkodtak így a nyelveken szólásról, mert a saját gyakorlatukat fogalmazták meg. És majd később visszatérünk erre a gondolatra, hogy miért idéz Pál a korintusiaktól. És hogy ez valóban így van, hadd hivatkozzak arra, abból tűnik ki ugyanis, hogy itt Pál nem a saját véleményét mondja el, hogy ugyanebben a fejezetben, a 14. fejezetben, a 10. versben azt mondja, a példa mutatja, hogy oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Na ez a Pál véleménye. És ez összhangban van az egyéb más mondani valójával is. Fölvetődik ezek után az a kérdés, hogy de akkor milyen a Biblia szerinti nyelveken szólás ajándéka? A nyelveken szólás, mint a Szentlélek ajándéka kétféleképpen nyilatkozott meg az apostoli gyülekezetben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek képesítette az apostolokat arra, hogy más népek nyelvén is tudjanak beszélni. Az egyiknek ezt adta, a másiknak azt. Így olvassuk az igében, a Cselekedetek könyve 2. fejezet 4. versében, hogy és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Az egyiknek ezt, a másiknak azt. Ugyanakkor ez a pünkösdi élmény másrészt azt is jelentheti, hogy esetleg egy apostol beszélt, ő prédikált az ott lévő hallgatóknak, de minden ember a saját anyanyelvén értette azt, amit az apostol mondott. Mivel azon a nyelven tudta a legtökéletesebben befogadni, megérteni az Istentől feléje küldött evangéliumot és üzenetet, és ezért értette a saját anyanyelvén. Ugyanis itt olyan zsidó emberekről volt szó, akiknek az őseik hagyták el Izrael földjét, és valahol idegen népek között éltek, már nagyon régen. Ezek az emberek már ott születtek az idegen földön, és a héber nyelvet szinte már csak dadogva tudták beszélni, akadozva, és ezen keresztül már nem tudták volna olyan tökéletesen befogadni, megérteni az Isten evangéliumát, a Jézusról szóló bizonyságtételt. És ezért volt szükség az apostoloknak arra, hogy a nyelvek ajándékát kapják, hogy ezek felé az emberek felé hirdethessék a Jézusról szóló bizonyságtételt. És mindegyik ember azon a nyelven értette, ahogy ő a legtökéletesebben tudta befogadni. Na, a Biblia így beszél a nyelveken szólás ajándékáról. Nem érthetetlen volt. Mindenki értette tisztán és világosan azt, ami ott elhangzott. A 4. kérdés, amit szeretnék fölvetni, mi a célja Istennek a nyelveken szólás ajándékával? Pál a korintusiakhoz írott levélben, az első levél 12. fejezet 7. versében azt mondja, mindenkinek haszonra adatik. Majd az efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 12. versében pedig még úgy egészítik ezt a gondolatot, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adatik, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ezeknek a kijelentéseknek az alapján a következő tényeket határozhatjuk meg és mondhatjuk ki, és pedig len azt, hogy Isten senkinek sem ad lelki ajándékot azért, hogy azt csak a saját hasznára hasznosítsa, esetleg fitoktassa, esetleg kérkedjen vele. Istentől való lelki ajándékról csak akkor beszélhetünk, ha az a gyülekezet szolgálatában építő jelleggel nyilatkozik meg. Haszonra adatik, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adatik. Ha valaki a lélek ajándékát csak magának használja, és nem a gyülekezet építését szolgálja az közvetlenül, akkor az el fogja veszíteni a lélek ajándékát. Ha pedig nem veszíti el, akkor az nem a Szentlélektől való ajándék, hanem valamilyen más lélektől. És talán itt térjünk rá Pál korintusi levelére és üzenetére. Mielőtt azonban részleteibe belemennénk és megvizsgálnánk, hogy miről is beszél Pál a korintusi levélben, egy kicsit szükségesnek tartom azt is, hogy vizsgáljuk meg és nézzük meg, mi késztette Pált arra, hogy a korintusi levelet megírja. Mi volt a háttérben, ami Pált mozgatta, ami késztette őt erre? Azt olvassuk a korintusi levélben, ha mindjárt az első fejezettől kezdve végigolvassuk, a korintusi gyülekezet lelki élete nagyon mély pontra került ekkor, amikor Pál ezt a levelét írta. Ugyanis ezt olvassuk a levelében, elmondja a korintusiaknak, hogy ti köztetek versengés van, viszály, megosztottság, ami szinte már szakadáshoz vezet a gyülekezetben, mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik azt, hogy Apollósé, a harmadik Kéfásé, és így tovább. Egy ilyen állapot volt a gyülekezetben, aztán Pál elmondja még tovább nekik azt, hogy olyan paráznaság van köztetek, ami még a pogányok között sem található. Aztán még tovább elmondja, hogy a világi bíróság előtt pereskedtek ti, akik majd egykor arra vagytok hivatva, hogy az egész világot megítéljétek. És ti világi bíróság elé mentek egymás között pereskedni. Aztán elmondja azt is, hogy az úrvacsorát közönséges lakmározássá változtattátok át. A gazdagok jólétének a fitoktatására gyakoroljátok az úrvacsorát. Aztán elmondja azt is, hogy a lelki ajándékokkal kapcsolatban tudatlanok vagytok, visszaéltek a lélek ajándékaival. És még sorolhatnánk ezt a listát, ajánlom mindenkinek nagyon, hogy ilyen módon olvassa végig az első levelet, nagyon döbbenetes az a bizonyságtétel, amit Pál tesz a korintusiakról. Pált nagyon aggasztotta az a helyzet, ami Korintusban volt, hiszen ő volt ennek a gyülekezetnek az alapítója. Súlyosbította a helyzetét, Pálnak a helyzetét, hogy próbálja menteni ezt a gyülekezetet, ugyanis a pártoskodásból adódóan a gyülekezet nagy része Pállal szembe volt fordulva. Ebből adódóan az apostol nem nyúlhatott akárhogy ehhez a kérdéshez hozzá, hanem megfelelő előkészítés után csak. Pál ismert és alkalmazott egy nagyon fontos törvényszerűséget, amely nélkül eredményes missziómunkáról szinte nem lehet beszélni. Ennek a lényege az, hogy a rád bízott isteni üzenet ismertetése előtt személyes lelki kapcsolatot kell teremtened az emberekkel, mert ellenkező esetben bezárt füleknek fogsz beszélni. Pál ezt úgy oldotta meg, hogy látszólag azonosult hallgatóival, mintha ő is közülük való lenne, mintha ő is ugyanúgy gondolkodna, mint azok, akiknek beszél. Hadd hivatkozzak Pál vallástételére, erről a munkamódszeréről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében olvashatunk erről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében a 19. verstől a 23-ig ezt mondja az apostol. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelennekké lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Azt mondja el Pál tehát ebben a gondolatban, csupán egyetlen szakaszt hadd idézek belőle újra, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. És Pálnak ez a munkamódszere nagyon csodálatosan be is vált. Ennek a munkamódszernek a mintapéldájaként áll előttünk az aténi prédikációja. Pál elmegy Aténbe, és miközben megy a városon keresztül, azt írja az ige számunkra a Cselekedetek könyvének 17. fejezetében, hogy lelke háborgott, miközben nézte a pogány bálványisteneknek állított oltárokat és szobrokat. Mégis amikor oda került, hogy beszéljen ezeknek az embereknek az evangéliumról, akkor nem azt mondta nekik, hogy fel vagyok háborodva, hogy ti milyen bálványimádók vagytok, és nektek ebből meg kell térni, és el kell fogadnotok az élő igaz Istent, hanem odaállt ezek elé az emberek elé, és azt mondta nekik, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak benneteket. Ugye milyen látszólagos ellentmondás a kétféle magatartás között. És ez az, ami visszatükrözi Pálnak ezt a gondolatát, hogy mindeneknek mindenné lettem azért, hogy mindeneket megmentsek valamilyen módon Istennek. Vagyis Pál látszólag azonosult ezekkel az emberekkel. Azért, hogy a szívüket megnyissák előtte, hogy alkalmassá váljanak arra, hogy a feléjük hangzó isteni evangéliumot be tudják fogadni. És amikor ezek az emberek megnyíltak, mert Pál mintegy megdicsérte őket, hogy minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak benneteket, akkor bizalmukba fogadták ezt az idegen embert. Mert tisztelte őket, mert megbecsülte, mert nem

12. fejezettől kezdi el a mondani valóját, az üzenetét. Három fejezeten keresztül beszél Pár erről a problémáról. És a nyelveken szólásról adott tanításának az volt az alapja, hogy a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékokra vonatkozóan. Figyeljük csak meg, ahogy Pál elkezdi az üzenetet. A 12. fejezet első versében azt mondja, a lelki ajándékokra vonatkozóan pedig nem akarom, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek. És ha megfigyelitek a 14. fejezetnek a végén, ahol befejezi az apostol az üzenetét, ott pedig megint arról beszél, hogy amit én elmondtam, és ha valaki ezt nem veszi figyelembe, aki ezután is tudatlan, az maradjon tudatlan. Eközzé a két mondani való közzé építi fel Pál az üzenetét, a mondani valóját a korintusiaknak. És ezzel kapcsolatban, testvéreim, ki kell mondani azt, hogy Pál üzenetének, a nyelveken szólásról szóló üzenetének a kulcs szava ez a szó, hogy tudatlan. Mert a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékok vonatkozásában. És ezért volt szükség Pálnak erre az üzenetre, amelyet ebben a levélben leír. Ha nem tartjuk szem előtt ezt a szót, ezt a kulcs szót, amit Pál üzenetének az elején kimond, és a végén kimond, ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az egész korintusi jelenség megítélése vonatkozásban téves következtetésre fogunk jutni. Pál azzal kezdi az üzenetét a 12. fejezetben, miután elmondja, hogy ti tudatlanok vagytok a lelki ajándékokra vonatkozóan, de nem akarom, hogy ilyenek maradjatok. A 4. versben mondja ki az első üzenetét, vagyis újra próbálja lefektetni a lélek ajándékáról szóló isteni üzenetet ebben a gyülekezetben. Az alapokat próbálja újra megvetni ebben a gyülekezetben. És a 4. versben elmondja az első tételt. A lélek nem akarja uniformizálni az egyházat. Nem mindenkit egyforma öltönybe akar öltöztetni. Nem mindenkit egyforma adománnyal akar megajándékozni. A lélek által adott ajándékok, mondja az apostol ebben a versben, különbözők. Ez az első tétel, amit kimond az apostol. Hogy minden lelki ajándék haszonra adatik, mármint az egész test hasznára, nem pedig a saját maga építésére. A 13. versben pedig elmondja azt, amit már említettünk is, hogy a Szentlélek keresztség által egy testé kereszteltetünk meg. Mi ennek a testnek, mint Isten gyermekei, tagjai vagyunk, rész szerint. És pedig len olyan tagjai, amilyenné a Szentlélek tett bennünket. Mint ahogy a testnek van karja, keze, lába, füle, orra, és így tovább. Ugyanúgy a Krisztus testének is különböző tagjai vannak. És a Szentlélek azért tesz különböző tagokká Krisztus testében, hogy egymásért éljünk, egymásért munkálkodjunk, egymást segítsük. Mert milyen volna az a test, amely csupa lábból állna? Az a test nagyon gyorsan tudna menni. Csak éppen nem hallana, mert nincs füle. Nem tudna cselekedni, mert nincs keze. Nem tudna látni, mert nincs szeme. Mert minden tagja láb. És valahogy Pál üzenete mögött ez van, hogy milyen lenne az a test, amely csupa lábakból állna, vagy fülekből, mert olyan lenne az a gyülekezet, ahol a Szentlélek csak egyféle ajándékot ad. Csak a nyelveken szólás ajándékát adja. És éppen ezért veti föl az apostol a 29.30. versben, hogy vajon Krisztus gyülekezetében, ebben a testben mindenki apostol, mindenki proféta, mindenki csodatevő erővel bír, vagy mindnyájan nyelveken szólnak. És a kérdése mögött ott van az állítás is, hogy nem, mert a testnek különböző tagjai vannak. És így van ez az Isten gyülekezetében is. Pál újra és újra hangsúlyozza azt, hogy a közösség építése szempontjából a lélek ajándékai közül a nyelveken szólás a legkevésbé értékes. Felsorolja a fejezetben újra és újra a lélek ajándékait. Többször.
És minden felsorolásban utolsó helyre helyezi a nyelveken szólás ajándékát, mint egy ezzel is hangsúlyozva azt,

hogy a közösség építése szempontjából a legkevésbé értékes, a legkevésbé hasznosítható. És éppen ezért újra és újra felszólítja a korintusiakat, hogy értékesebb és hasznosabb ajándékokra törekedjetek. Miután Pál elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető tanítását, és próbál kiutat mutatni a jelenlegi helyzetükből, majd így folytatja a 31. versben. Ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Tehát az egyik útmutatás az alapvető tanítás lefektetése volt. És azt mondja az apostol, miután ezt megadtam néktek újra, hogy milyen az Isten rendelete a lélek ajándékai vonatkozásában, mi a rendeltetése ezeknek az ajándékoknak, hogy lehet őket hasznosítani, és miért vannak, na ezután még egy utat mutatok néktek. Még egy kiváltképpen való utat mutatok. És a 13. fejezet első versben fogalmazza meg, hogy melyik ez az út, amit kínál nekik. És azt mondja az apostol ebben a versben, ha emberek vagy angyalok nyelvén beszélek is, de szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. Olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Pál tehát azt mondja, bármilyen nyelven is beszél valaki, ha mindjárt az angyalok nyelvén beszél is, ha mindjárt a Szentlélek beszél kimondhatatlanul is rajta keresztül, bármiként is vélekedünk, de ha szeretet nincs mögötte, lelki tartalom, akkor semmivé válunk, értéktelenné, élettelenné. Pál tehát mindenáron kiutat próbál keresni a korintusiak számára a jelenlegi helyzetükből. Mivel Pál tudta, hogy Korintusban vannak olyanok is, akik számára nem elég a finoman megfogalmazott intés és útmutatás, ezért a 14. fejezetben írottakat azoknak szánja, akiknek határozott és kemény beszédre van szükségük. És a 14. fejezetben ilyen határozott és kemény üzenetre tér át az apostol. Ezeknek az embereknek a következőket mondja el. Mindig jobban és mindig keményebben. Azzal kezdi, talán a 9.-11. vers gondolatát hadd idézzem, elmondja az apostol, hogy mivel minden nyelv érthető a világon, ezért amit ti beszéltek a gyülekezetben, annak is érthetőnek kell lenni. Aztán a 12-13 versben elmondja, a közöttetek megnyilatkozó ajándékoknak a gyülekezet építését kell szolgálni. Nem nyilatkozhat meg öncélúan, csak a közösség építése szempontjából. Majd a 14-től a 17. terjedő versben pedig arról beszél, hogy a közösség előtt elmondott imát nem lehet úgy elmondani, hogy lélekben beszélek, de az értelmem ki van kapcsolva. Tehát nincs benne az Istentől kapott értelmem, nincs benne a személyiségem. Azt mondja az apostol, így nem lehet beszélni. Hát milyen az, mondja az az ima? A másik hogyan mond amment rá, hogyha nem érti, hogy te mit beszélsz? És hadd hivatkozzak egy ószövetségi igére, Ézsaiás könyve 11. fejezet 2. versében olvashatunk erről. Ott ugyanis azt mondja ki a Szentírás, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, azon a bölcsességnek és értelemnek lelke van. Tehát ha valaki a Szentlélek kerességében részesül, ha valakin az Isten lelke megnyugszik, ott nem kapcsolja ki a Szentlélek az ember értelmét, akkor, amikor a lélek meg akar nyilatkozni, hanem inkább felfokozza, inkább valami pluszt ad, valami töbletet ad az embernek, de semmiképpen nem kapcsolja ki a személyiségünket az Isten, nem kapcsolja ki az értelmünket. Akin az Isten lelke megnyugszik, azon az értelemnek lelke nyugszik meg. Aztán Pál a 19. versben arról is beszél, ha én közzétek megyek, akkor inkább akarok öt szót szólni értelemmel, hogy mindenki megértse, mint 10.000 szót úgy, hogy senki nem érti meg. És ezzel Pál kifejezi a véleményét arról a beszédről, ami ott Korintusban megnyilatkozott. Aztán a 20. versben pedig kitér arra,
hogy milyen is az a beszéd, amit senki nem ért meg. Egy példát használ az apostol, és valahogy ez van a mondani valója mögött, hogy az a beszéd, amit senki nem ért meg, az olyan, mint a kisgyereknek a gügyögése. Még az édesanyja sem érti meg, hogy mit mond. És Pál azt mondja a 20. versben, ti az értelemben, vagyis a beszédben, az értelemnek a kifejezője, abban ti érettek legyetek, ne gyerekek legyetek. A gonoszságotokban legyetek gyerekek, de sajnos fordítva van nálatok. Ti a gonoszságban vagytok érettek és felnőttek, a beszédben pedig, az értelemben pedig gyermekek, mert úgy beszéltek, hogy senki nem érti. Pál azt mondja, ez legyen fordítva. A gonoszságban legyetek gyermekek, a beszédben pedig, az értelemben pedig érettek legyetek. Aztán a 22. versben arról is beszél az apostol, hogy a nyelvek jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy a nyelveken szólás tehát nem azért adatik, hogy a gyülekezetben a testvéreid előtt bizonygasd azt, hogy te milyen hívő ember vagy. Hogy lám-lám, te már a Szentlélek keresztségében is részesültél, mert te már nyelveken is tudsz beszélni. A nyelveken szólás a hitetlen számára adatot jelül, nem a gyülekezeten belül. És a 23. versben pedig elér a csúcspontra az apostol, és ott arról beszél, ha pedig egyszerre többen beszélnek úgy, hogy senki nem érti, és esetleg betéved egy vendég, egy idegen. Nem azt gondolja, hogy megszállottak vagytok, hogy örjöngtök? És ez egy nagyon kemény kifejezés Páltól. De mégis kimondja az apostol ezt a gondolatot. És pedig len azért, mert ez az a lépés, ez az a dolog, ami Pált egy nagyon drasztikus közbeavatkozásra kényszeríti. Ezzel a lépésével viszont teljesen egyértelművé tette az apostol az utókor számára, hogy milyen jelenségnek tekintette maga Pál a korintusiak nyelveken szólását. Pál döntő lépését akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az apostoloknak a magatartását, viszonyulását a Szentlélek megnyilatkozásával szemben. Az apostolok ilyen irányú magatartását hűen szemlélteti a Kornélius háza népével kapcsolatos eset és esemény. Ugyanis miután Kornélius háza népére kitöltetett a Szentlélek, és Péter megkeresztelte őket, majd ennek a híre eljutott Jeruzsálembe a többi apostolokhoz, és amikor Péter odajutott, hogy az apostolokkal találkozott, akkor az első volt az, hogy számon kérték Pétertől, miért tettette ezt. Miért tetted, hogy pogányokat megkereszteltél? És akkor Péter így védekezik, hogy hát mi voltam én, hogy az Isten szent lelkét visszatarthattam volna? Hát ha egyszer az Isten szent lelke ugyanúgy töltetett ki rájuk, mint ahogy ránk is pünköstkor, hát mi voltam én, hogy visszatarthattam volna az Istent? És amikor Péter elmondja ezt a gondolatát, akkor az apostolok lecsillapodnak, hogy tényleg, hát ha a szent lélek kitöltetett, s Péter és többen is tanúi voltak ennek az eseménynek, hát ha az Isten jónak látta, akkor mik vagyunk mi, hogy visszatartsuk az Istent. És ennek hallatára lecsillapodnak, és ők is dicsőíték az Istent, hogy íme akkor most már a pogányokat is ugyanúgy részesíti az Isten a Szentlélek ajándékában. Mégis az apostoloknak ezzel a magatartásával szemben Pál itt ebben a korintusi levélben mégis egy kemény és drasztikus módon közbeavatkozik a korintusi gyakorlatban, és leállítja a korintusi gyakorlatot. Nem úgy nyilatkozik meg, mint Péter, hogy hát mi voltam én, hogy az Istent visszatarthattam volna. Pál igenis azt teszi, hogy visszatartja, gátat vet, és azt mondja, így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Azt mondja az apostol, csak kettő vagy három beszélhet nyelveken. De ezek is csak úgy, ha megvárják egymást. Egymás után, egyszerre nem beszélhetnek. Ez a kettő vagy három is csak akkor beszélhet, ha van ott valaki, aki megmagyarázza, hogy a gyülekezetet is építse. Ha nincs magyarázó, akkor hallgasson. Akkor senki nem beszélhet. Nem tudom, ti érzitek-e, hogy Pál
mennyire nem a Szentlélek megnyilatkozását, hanem inkább emberi szándékokat próbált visszaszorítani ezzel a korláttal, ezzel a szabályokkal. Ugyanis ha Pál a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor nem merte volna korlátozni a Szentlélek megnyilatkozását. Hiszen Pál ugyanúgy tisztelte az Istent, ugyanúgy az Isten szolgája volt, mint Péter, és Pál is azonnal úgy reagált volna, ha a Szentlélek megnyilatkozásának tekinti a korintusi jelenséget, hogy hát mi vagyok én, hogy az Isten szent lelkének parancsoljon. Ha a Szentlélek így látja jónak, ám akkor legyen. De Pál nem így vélekedett erről a kérdésről. És éppen a cselekedetei fejezik ki, hogy nem így vélekedett. Mert azt mondja, hogy így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Gátat szab, törvényt, szabályt állít a gyülekezet elé. Mint egy visszaszorítja a korintusi megnyilatkozást. Azt is szeretném megemlíteni, hogy arról nem is beszélve, hogy egy ember, még ha akarna, sem tudna a Szentléleknek akadályt állítani. Hiszen milyen különbség van egy ember és a Teremtő Isten között? A Szentlélek ugyanolyan isteni személy, mint Jézus és az Atya. És mi vagyunk mi emberek, hogy gátat bírnánk vetni a Szentléleknek, ha ő meg akar nyilatkozni. Pál ezt nagyon jól tudta. És ha ő a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor a levelének a végére, a 14. fejezet 37. versében nem írta volna oda, hogy amiket néktek írok, azokat a szabályokat, azokat a rendeleteket, ezek az Úr rendelései. Ugyanis az egyik isteni személy rendeletei nem korlátozzák a másik isteni személy megnyilatkozását. Tehát Pál nem kaphatta az Atyától vagy Jézustól ezeket a rendeleteket, hogy a Szentlélek megnyilatkozását korlátozza. Ezzel, hogy Pál leírja, hogy amit én mondok, ezek az Isten rendeletei, ezzel teljesen egyértelművé teszi, hogy Korintusban nem isteni megnyilatkozások történtek. És akik még ezzel a kemény páli beszéddel szemben is szembefordultak, azokat Pál megpróbálja még egy alapvető tény által valahogy kijózanítani. A 36. versben ugyanis azt mondja nekik, vajon tőletek származott az Isten beszéde, avagy csak eljutott hozzátok? Vagyis azt mondja el a korintusiaknak, hát emlékezzetek csak meg róla, nem én vittem hozzátok az Isten evangéliumának az ismeretét? Vajon nem én általam kereszteltettetek meg? Vajon nem rajtam keresztül részesültetek korábban a Szentlélek ajándékaiban? Nem úgy jutott el hozzátok a lélek ajándéka, az Isten beszéde? Hát tőletek származik az? Nem úgy jutott hozzátok, mondja az apostol. És végezetül még a 37. versben még egy módon kifejezi Pál azt, hogy nem tartja a Szentlélek megnyilatkozásának a korintusi jelenséget. Ugyanis a 37. versben azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy lelki a kiemelni, hogy hiszi. Miért mondja ezt az apostol? És hadd hivatkozzak más bibliai fordításra, például az új fordítás így adja vissza ezt a verset, ha valaki azt tartja magáról, tehát csak hiszi magáról, csak magáról tartja azt, mások nem így vélekednek róla. Nem az Istentől kapta ezt az ajándékot, csak ő hiszi azt, hogy a Szentlélektől kapta. És utána így folytatja az apostol, akik tehát azt hiszik, hogy lelki ajándék részesei, azok vegyék eszükbe azt, hogy amit én mondok nekik, az az Úr rendelete. Tehát ők csak hiszik azt, hogy a lélektől kaptak valamit. Én viszont az Úr rendeleteit képviselem feléjük. És a 38. versben még azt mondja nekik az apostol, valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri el. Ez az új fordítás szerint hangzik így. A mi károli fordításunkban úgy találjuk, aki tudatlan, az legyen tudatlan. Aki ezután, amit az Úrtól vettem, és most előtökbe adtam, és átadtam néktek, ha ezután tudatlan akar maradni a lelki ajándékok vonatkozásában, az maradjon tudatlan. Vagy ahogy az új fordítás még jobban kifejezi a mondani valót, ha valaki nem ismeri el,
az Isten rendeleteiként azt, amit én képviseltem felé, azt az Isten sem fogja elismerni. És azzal zárja az apostol az üzenetét, az Isten egyházában mindenek ékesen és jó renden legyenek. Nagyon röviden szeretném zárni elmélkedésünket erről a gondolatról. Ahogy említettem is, egyre inkább szembe találjuk magunkat olyan jelenséggel, amikor keresztények úgy vélekednek, hogy a lélek ajándékaként, a Szentlélek ajándékaként nyerték a nyelveken szólás ajándékát. Amikor ezzel a kérdéssel állunk szembe, akkor így, ahogy most végigvezettük az ige mérlegén, kell megvizsgálni ezt a jelenséget. És én csak azt tudom mondani záró gondolatként, kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen őszintén megvizsgálni. És hogyha megértettük, akkor tudjunk meghajolni az ige mérlegeinek döntése előtt. Az Isten segítsen ebben bennünket.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat,

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatás eredményeiről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nem minden egészséges étel sem felel meg, mert az sem mindegy, abból mennyit fogyasztunk. Tehát még a mennyiséget is meg kell néznünk, még önmagában a jó is lehet rossz, ha túl sokat fogyasztunk belőle. Tehát meg kell választanunk a táplálékunkat, mint fajtát is, de ugyanakkor a mennyiségre is kell figyelnünk, mert nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk belőle. Oda kell figyelnünk arra, hogy az étrendünket mindig úgy válasszuk meg, ami megfeleljen annak, hogy milyen évszak van. Mivel teljesen másképp kell táplálkozni télen, amikor erősebb ételek kellenek, hogy bírjuk a hideget, jó hideg van most, tehát jobban oda kell dolgozni, több olajat kell fogyasztani, több aszalmányt kell fogyasztani. Nyáron ebből sokkal kevesebb kell. A legerősebb ételeket télen kéne fogyasztanunk mindenféleképpen. Tehát ami az egyik éghajlaton jó, az másik éghajlaton, erre oda kell mindenképpen figyelnünk. Aztán az sem mindegy, hogy kinek milyen a munkája. Nyilván, hogyha valaki kövüvesként dolgozik napi 8-10 órában, annak másképp kell egy kicsit táplálkozni, mint annak, aki ott ül az irodában, egy számítógép előtt, és órákon keresztül csak pötyög, és nem is mozog semmit. Tehát nem mindegy az, hogy mi a munkánk, tehát ha valakinek nagyfokú szellemi munkát kell végeznie, annak oda kell figyelni nagyon a táplálkozásra, különösen a vacsora elfogyására biztatnám őket, mert számukra sokkal kevesebb étel is elég, mint annak, aki bizony fizikai munkát végez, ledolgozza, és ő többet elbír. Tehát figyeljünk oda, hogy amilyen a mi táplálkozásunk, ahhoz képest kell az ételésünket is megválasztani, aztán egy férfi vagy nő, az megint egy külön kategória, nyilván a férfiak többet tudnak enni, úgymond büntetlenül, mint a hölgyek, akik hízásra hajlamosak, pláne a menopauza után. Ugyanakkor az sem mindegy, mennyi izmunk van. Ha több izmunk van, többet tehetünk. Mert az izomnak a kalória felhasználása több, mint a zsírnak. Tehát minél izomosabbak vagyunk, annál több ételt tudunk aztán fogyasztani. Nagyon széles skálán mozog a különböző gyümölcsök, zöldségeknek a választéka, és hogyha mi józanul eldöntjük, hogy mivel próbáljuk az étésünket összeállítani, akkor választhatunk belőle. Szinte minden nap ehetünk valami másfajta gyümölcsöt. Jól néz neki? Ugye? Megéhezek tőle, hogyha ránézek. Azt tudtuk mondani, hogy egy karalábé nem olyan vonzó, mint egy hamburger, nem? Nyilván egy szép eper az mindig vonzó lesz az ember számára. Tehát mindenki magának kell dönteni. A legegyszerűbb ételek a legtáplálóbbak. Ebben van a legtöbb tartalom voltak éppen. Amikor elkezdjük már túlbonyolítani, agyonfőzni, variálni, szószokat készíteni rá, akkor veszít a tartalmából. De minél több nyers van a táplálkozásunkban, annál jobb lesz a beltartalmi értéke. Vagy hogyha nem nyersen, akkor csak dinsztelve, vagy párolva egy kicsit, az a legjobb a számunkra. Persze lehet főzni, lehet ételeket készíteni, lehet a konyhában tündérre válni, úgymond, és szuper ételeket készíteni, semmi gond, de gondoljunk arra, hogy minél jobban megfőzzük, annál kisebb lesz a tartalmi értéke. Nekünk meg azt kéne, hogy minél több legyen a pozitív tartalom abban az alapanyagban. Ahhoz, hogy nekem adjon egy jó tápláló ételt, ami ad nekem erősséget, szívosságot és energiát, ami számunkra. Én azt mondtam, hogy egyszer egy nap jól lettem, akkor aznap már kibírom annélkül, hogy még egyek, hogy úgy alakul épp az élet. De ha tehetem, én mindig egy nap kétszer eszek. Most is jöttünk ide, akkor a kocsiba ebédeltem útközben, mert nem volt még idő megállni. De egy órakor ebédeltem, és majd holnap reggel fogok reggelizni, és nincs gond az energia szintemmel, pedig hát mikor volt meg egy óra, nem? De a reggelim is, meg az ebédem is egy alapos étkezés volt mindenképpen. Az emberek hozzászoktak a jó kis pörköltökhöz, jó kis magyaros nokedlival, zsírosan, paprikásan, fűszeresen, jó tennem, mert így szoktuk meg, és az ízlésünk erre állt rá, és nagyon nehéz leszokni erről az ízvilágról. De lehet. Tehát ez a jó hír, hogy lehet leszokni az ízvilágról. Nem kívánjuk mindjárt az egyszerű ételeket. Tehát, hogyha azt mondom valakinek, hogy eddig ilyen finomat evett, mint amit a képen látunk, és holnap ehelyett egyen valami földzappelhet, mondjuk banánszószal, akkor mit fog választani? Azt mondja, bonondokat beszélsz nekem? De nyilván nehéz erre a dologra átállni egyből, de hogy elindulok egy úton, és időt szánok arra,
idő kell ahhoz, hogy az ízlés világom átalakuljon, és ezeket a természetes ízeket szeressen már, idő kell ahhoz, hogy a gyomor kiheverje azokat a bántalmakat, amit okoztam magamnak hosszú éveken keresztül. Hogyha esetleg én megeszek egy olyan ételt, aminek egy pici baja is van, az én gyomorom azonnal jelez. Neki van tisztulva. Akik minden nap ezt teszik, azok már nem jelez annyira. Mert már megvan egy olyan ráva, megszokta az ember, hogy állandóan fáj egy kicsit, hát ez a normális, nem? De nem ez a normális, tehát az a normális, hogy ne fájjon a gyomrunk, ne is érezzük azt, hogy van gyomrunk, és olyan jól dolgozik maga a gyomor. Aki kitart rendületlenül amellett, hogy itt szeretnék változtatni, és holnaptól eldöntöttem, hogy betartom ezeket a szabályokat, akkor csak időkérdése, és át fog alakulni ez az ízvilág. Én mindig elmondom példaképpen ezzel kapcsolatban, hogy korábban, amikor jól sóztunk otthon az ételeket, akkor hát uborkát is megsóztuk, egy kicsit a paradicsomot is megsóztuk, a paprikát is megsóztuk, úgy, mint minden más ember, nem? Hát mindenki ezt csinálta. Aztán, amikor azt mondtuk a feleségemmel, hogy akkor na, a sót mellőzzük az asztal, és a sót tartani is legyen az asztalunkon. Kell a só, annyi, ami főzés kell az ételbe. De nem kell azt megsózni. Eltelt egy jó fél év, és akkor vettem észre, hogy milyen különbségek vannak a különböző zöldségek ízvilágában, nem? És hányfajta paradicsom van, vagy hányfajta uborka van. Ezt eddig nem éreztem. Azt éreztem, hogy kellemes sós. Szerettem akkor is, de mennyivel mással most ízlelni, hogy mennyi fajta van. Melyek a piacon mindig úgy veszem, hogy veszek ebből a fajta paradicsomot egy kicsit, abból is egy kicsit, hogy többfajta ízt tudjak tapasztalni, és mindig keresem, hogy hol van olyan, aki a sajátját hozza ki, hogy abból vegyünk, és ne a hipermarketekről vegyük ezeket a gyümölcsöket. Eljutott az ember oda, amikor azt mondja, hogy már ez ízlik. Nekem ez okoz örömet, hogy ebből tudok fogyasztani, és nem az a nyalánkság, amit korábban annyira szerettünk az évek folyamán. A gyomor, hogyha egészséges, és nincsen túlterhelve, könnyen ellátja a feladatát. Én egy órakor befejeztem az ebédet, elindul az emésztés, 4 óra, 4 és fél óra megtörtént az emésztés, gyakorlatilag 5 órára, már azt mondhatom 6 órára, hogy az emésztésen teljesen befejeződött, most a gyomrom pihen. Milyen jó neki, nem? Pihen. Nyugalomban van, nem dolgozik, nincs arra készítve, hogy állandóan dolgozom egyik a másik óra után, és egész holnapig olyan jól fog aludni az éjszaka. Ugyanakkor, hogyha most jól bevacsoráznák, úgy elkezdene dolgozni, és esetleg még nasoltam volna mondjuk 3-4 óra körül egy kicsit, akkor ugyanúgy nasoltam egész nap. A legtöbb embernek olyan túlterhet a gyomra, hogy reggel 7-kor elkezd enni, elindul az emésztés, és meddig tart? Este 10-ig, 11-ig, hajnali 2-ig megy az emésztési folyamat. Megállás nélkül. Szegény gyomra legalább éjszaka pihen egy pár órát. Aztán reggel úgy kell föl az ágyból az illető, hogy agyon van verve, hogy olyan fáradt, hogy nem igaz. Én meg ma reggel is úgy jártam, hogy reggel fölébredtem, ránézek az órámra, mondom, 6 óra, 10, akkor fölkelek, kicsit még dolgozgatok. Akkor vettem észre, hogy hoppá, nincs az órám átállítva az egyik órám, és még csak 5 óra 10 volt. De már kipattantam az ágyba, nekiálltam, megnéztem a leveleimet gyorsan, írtam egy-két anyagot, és kipihentem magam a nyugodt éjszakai alvással. Persze, 10-kor már aludtam. Tehát, ha odafigyelünk erre, hogy a gyomrunk ne legyen túlterhelve, akkor nagy segítség a mi számunkra. Tehát amire szükség van, egészséges, jó minőségű étel, és kell hozzá egy bölcs tervezés, mindenki saját magának tervezze meg azt, hogy hol, mit tud vásárolni, ami az ő számára a lehető legjobb. És ezt mindenkinek magának kezd utat eljárni, senki számára nem szabad megmondani, hogy csak ez az út járható. Minden ember önálló egyéniség, tehát magának kell ezt a kérdést eldönteni, én csak az irányelveket tudom elmondani.

Az Arizonai Egyetem kutatói egy új, korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer kór okairól. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között ezen elmélet részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember az ott dolgozókat a kellemes hangulatért. Egy amerikai kutatás viszont arra az eredményre jutott, hogy a rosszul választott háttérzene kellemetlen következményekkel járhat az alkalmazottakra, így a vállalat egészére nézve is. Az Ohio Állami Egyetem kutatói a mindennapos háttérzene hatását vizsgálták, abból kiindulva, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 13,5 millió ember dolgozik olyan munkahelyen, ahol gyakori a háttérzene, azonban a zenét gyakran csak az ügyfelekre figyelve választják ki. A kutatók arra jutottak, hogy ha ez a háttérzene nincsen szinkronban azzal, amire a dolgozóknak szükségük van a munkájuk elvégzéséhez, akkor az befolyásolhatja az energiájukat, a hangulatukat és még a teljesítményüket is. Fáradtsághoz, fókuszálási nehézségekhez és munkahelyi elégedetlenséghez vezethet. A kutatók két vizsgálatot végeztek. Az egyikben 166 teljes munkaidős munkavállaló vett részt online módon. A résztvevők először értékelték, hogy mit gondolnak a zene négy jellemzőjéről, a hangerőről, a sebességről, az összetettségről és az érzelmi intenzitásról. Ezután két lejátszási lista egyikét hallgatták meg, miközben kreativitási feladatokat hajtottak végre. Az egyik lejátszási listán vidám popzenék voltak, mérsékelt összetettséggel. A másik lassabb, komorabb volt és alacsonyabb hangerőn szólt. A feladat elvégzése után a résztvevők értékelték, hogy a hallott zene mennyire felel meg a hangerő, a sebesség, a komplexitás és az érzelmi intenzitás igényeinek. Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők negatív hatást tapasztaltak, ha a hallgatott lejátszási lista jellemzői nem voltak összhangban azzal, amire szükségük volt. A második kísérletbe 68 olyan dolgozót vontak be, akiknek a munkájához mindennapos háttérzene tartozott. A résztvevők 3 héten keresztül minden nap 3 e-mailes kérdőívet töltöttek ki zenei igényeikről, a hallott zenéről, a hangulatukról, kognitív kimerültségükről és különféle munkahelyi tevékenységeikről. Az eredmények megerősítették az első vizsgálat következtetéseit, és egy másik adalékkal is szolgáltak. A zenei ízléstől eltérő muzsika hatással volt a munkateljesítményre. A résztvevők ilyenkor nagyobb valószínűséggel cselekednek úgy, ami járt a vállalatnak. A negatív cselekvések közé tartozhat a lassabban végzett munka, a munkahely leszólása és az irodaszerek ellopása. Emellett kevésbé voltak hajlandók pozitív cselekedetekre, például a kollégáik segítésére a felelősségükön túlmutató feladatokban. A kutatás eredményeit összegezve elmondható, hogy a nem megfelelő háttérzene hatással van az alkalmazottak jólétére, és közvetlenül befolyásolhatja a vállalat eredményét. Amikor a dolgozók figyelmét elvonja vagy kimeríti a nem megfelelő zene, csökken a termelékenységük és az általános teljesítményük is romlik, adja hírül a hvg.hu portál. Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt,
még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Az amerikai Drexel Egyetem kutatói összesen 39, 18 és 59 év közötti embertől vettek nyálmintát két alkalommal, egy 45 perces művészeti foglalkozás előtt és után. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként változik meg a résztvevők kortizol szintje. A kortizol a mellékvesék által termelt hormon, egyfajta univerzális hormon, amely mindenben szerepet játszik a gyulladás csökkentésétől a glükóz lebontásának fokozásáig. Mivel a szervezet stressz reakciójának részeként is felszabadul, ezért a köznyelv stressz hormonként is ismeri. Ez segít abban, hogy éber maradjon az ember, fokozza a szükséges funkciókat és lelassítja azokat, amelyekre nincs szükség. Ezért a magas szint általában a stressz mutatója, de a szintje a nap folyamán is változik, általában reggel tetőzik, este pedig lecsökken. A fent említett vizsgálat során a csoport tagjai bármilyen formában alkothattak a papírmunkáktól kezdve, az agyag modellezésen át a kollázsok készítéséig. Ami még fontosabb, a résztvevők kevesebb, mint felének volt valamilyen tapasztalata már a művészeti alkotások készítése terén. A résztvevők arról számoltak be, hogy a foglalkozások pihentetőek voltak, csökkentették a szorongást és segítettek nekik perspektívát találni. Volt, aki arról beszélt, hogy kevésbé rágódott a hétköznapi problémákon. A nyálminták igazolták ezeket a beszámolókat, a résztvevők 75%-ánál csökkent a kortizol szintje a 45 perces foglalkozásnak köszönhetően. Ez az eredmény nem függött attól, hogy ki mennyire értett a művészetekhez, vagyis lényegében egy teljesen amatőrnél is ugyanaz az eredmény születhet, mint annál, akinek már van tapasztalata hasonló alkotói tevékenységekkel kapcsolatban. Az Arizonai Egyetem kutatói egy új korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer-kór okairól. Ez szerint a betegséget az idegsejtekben stressz hatására keletkező szemcsék okozta genetikai változások okozzák. Az Alzheimer-kór, amiben a világon több mint 50 millió ember szenved, egy agyat érintő gyógyíthatatlan betegség, amely memóriazavarral és demenciával jár. Az arizonai kutatók egészségügyi adatbázisokból és a legutóbbi kutatásokból indultak ki, különösen egy 2022-ben publikált a kór előre haladásával kapcsolatos tanulmányból. Arról, ami az idegsejtekben történik, annyit tudunk, hogy a betegség teljesen átállítja a működésüket. Megváltoznak a biokémiai folyamatok, leáll a kommunikáció a többi idegsejttel, és abnormális fehérjék, csomókat alkotó tauk és béta amiloidok jelennek meg. Nem világos azonban, hogy ezt az átállást mi váltja ki. Egy új elmélet szerint a folyamat elindítója a sejteket érő stressz. A sejtek a működésüket nehezítő körülményekre fehérjékből és RNS-ből álló szemcsék létrehozásával válaszolnak. Ez egy egészséges válasz, amely a belső egyensúly megvédését szolgálja. Az amerikai kutatók szerint a probléma gyökere, hogy ezek a szemcsék a stressz elmúltával is megmaradnak, beleszólva az örökítő anyagot tartalmazó sejtmag és a sejt többi része közötti kommunikációba. A felvetésünk akörül forog, hogy leromlik a sejtplazma és a sejtmag közötti kommunikáció, ez a gén kifejeződés széles körű meghibásodásához vezet,
és összefüggő rendszerben magyarázza a betegséget kiváltó mechanizmusokat, részletezte Paul Coleman agykutató.

Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órában ránk is figyeltek, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel köszöntöm újra a kedves hallgatóságot a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásunkban vagyunk, és ebben az adásban a Nagy Küzdelem című könyvet tanulmányozzuk, amelynek írónője Ellen G. White. A legutóbbi adásban a 28. fejezetet olvastuk közösen, ami a vizsgálati ítéletről szól. Tartsanak velünk, tanulmányozzuk tovább a 28. fejezetet. Azelőtt azonban hangolódjunk rá a fejezetnek a tartalmára egy néhány énekszám által.

A mennyei könyvek felfedik az eltitkolt önzést. A mások iránti kötelességek elmulasztásáról is feljegyzés készül, és arról is, ha megfeledkezünk a megváltó kívánalmairól. Az ember látni fogja, milyen sokszor fordította Sátán szolgálatára idejét, gondolatait és erejét, ami pedig Istent illette volna meg. Szomorú az a feljegyzés, amit az angyalok a mennyben készítenek. Értelmes lényeket, Krisztus állítólagos követőit leköti a világi javak szerzése és a földi örömök élvezete. Pénzt, időt, erőt áldoznak hivalkodásra és önző élvezetekre. De imádkozásra, a Szentírás kutatására, lelkük megalázására és bűneik megvallására csak rövid pillanatokat fordítanak. Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról. Azok, akik részesülni akarnak a megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja. Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiuknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken. Az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember fel kell sorsára. Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét, elvisz minket egészen az idők végéig, és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, és hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felől érdeklődik. Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban épp oly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját. Feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus. A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek. Ez az áldozat arányban áll Isten áthágott törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közben jár az emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén Isten elé tárhassák. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják és igazolni próbálják,
Meglátnák, hogy Sátán miként ujjong és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. De Jézus, megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva, képviseli ügyüket, és ezt mondja azoknak, akik követni akarják. Elég néked az én kegyelmem. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne írtassék az ő népe közül. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most, e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatni a lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő, bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélő széke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia, senkin sem maradhat egyetlen folt, vagy sömörgözés, vagy valami afféle. Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek a munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja, hogy milyen hamar az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg, jobban, mint valaha, a megváltó figyelmeztetését, ami így hangzik. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa. Életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Krisztus, miként a jelenések könyve ismerteti, előre látva korunkat, kijelentette. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak.
Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött, még 7 napig élték nem törődöm, élvezett szerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre fegyelmeztető intéseket. Aképpen lesz, mondja a megváltó, az ember fiának eljövetele is. Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik, és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől. Vigyázzatok azért, hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyeresség hajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divatrabja ékességeit rendezgeti. Lehet, hogy pont abban az órában mondja ki, az egész föld bírája az ítéletet. Megmérettettél a mérlegen, és híjával találtattál. Kedves hallgatók, eddig tart a 28. fejezete a Nagy Küzdelem című könyvnek. Következő adásban a 29. fejezetről fogunk többet megtudni, ami a bűn eredetét írja le számunkra. Addig is egy pihentető, kellemes estét a mindenki számára.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. A következő időszakban hetente egy alkalommal szeretettel hívom meg önöket a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat meghallgatására, megtekintésére, mely Bálintfalván került sorra. A bálintfalvi Kalapos Gábor cigányok rostás közössége, a gyülekezet, a bizottság Bala Lóránd lelkipásztort hívta meg ennek a sorozatnak a bemutatására, melyet a lelkipásztor örömmel fogadott. Így a mai alkalommal az első előadás felvételeit tekinthetik meg. Kérem, fogadják szeretettel.
2: És az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik majd bizonyságul a világon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a Jézus hamarosan visszatér előadássorozatra, amely egy bizonyság arról, hogy ez az íge, amelyet idéztünk, teljesedik. A minden népbe beletartoznak a Gábor cigány testvérek is. Isten áldjon benneteket! Kedves gyülekezet, a ma estili alkalommal minden este Jézus Krisztus visszajöveteléről fogunk elmélkedni. A ma estéli előadásnak a címe: Mit hisznek az emberek a második eljövetelről? És ez az üzenet nem csak nektek, akik itt vagyunk a teremben, hanem azok is, akik online követnek bennünket, és azok is, akik a Speranza Reménység televízión keresztül követnek bennünket, szól erőteljesen. Erre az alkalomra a gyülekezet bizottsága és maga a gyülekezet nagyon nagy örömmel hívta meg Bala Lóránd lelkipásztort, a hetednapot ünneplő adventista egyház Román Uniójának képviselőjét, aki a kisebbségi osztályigazgató is, és a misszióért is felel, a szombatiskolai osztályért. Köszönjük, hogy ezzel az alkalommal és ezen a héten velünk vagy, és elfogadtad ezt a meghívást. A téma az felelősségre hív bennünket. Isten áldjon téged az ige szólásában.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a közösséget, és hadd mondjam el, hogy életem és szívem legnagyobb reménységét szeretném megosztani veletek egész héten. Életem legnagyobb reménysége és vágya az, hogy amíg élek, még életemben meglássam Krisztust hazavinni bennünket. Ezért a reménységért szolgálok és élek. És ez a reménység éltet és ad erőt, hogy tovább menjek a küzdelmes napokon. De mit hisznek az emberek? Mit hiszel te, meg mit hiszek én az Úr Jézus eljöveteléről? Az első eljövetele az Úr Jézus Krisztusnak a megváltásról szólt. A második eljövetel a megkoronázásról fog szólni. Először azért jött, hogy megkeressen, és azért jött, hogy megmentsen. Másodjára azért fog eljönni, kedves testvéreim, barátaim, hogy uralkodjon, hogy kormányozzon. Az első eljövetelekor gonosz emberek igazságtalanul elítélték őt, majd amikor másodjára eljön, ő ítéli majd meg igazságosan a gonoszokat. Amikor először eljött, tudjátok, Lázár sírjánál elkezdett sírni. Amikor újra megjelenik, tudjátok, mit mond a Biblia, hogy milyenek lesznek a szemei? Olyanok, mint a tűzláng. A katonák tövis koronát tettek a fejére, amikor először eljött. Krisztus pedig úgy fog leszállni, hogy a történelem minden egyes összes koronáját a fején fogja viselni. A történelem összes részlete, szereplője és hőse és mellékszála ebbe az irányba mutat, hogy Jézusnak jönnie kell. És Isten története egy olyan koronázás felé vezet, amelyre az egész teremtés sóvárogva vár. És ez a bibliai proféciáknak a fő témája, és ez a Szentírásnak egyik fő motivuma, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell. A Szentírás, a Biblia úgy árad Jézus eljövetelének a reménységével, mint egy folyó, amikor nő és árad. Ésaiás elkezd imádkozni, és köszönöm szépen az imákat, köszönöm szépen a három imát. Innen jön az erő, és innen jön az ihletés. Ésaiás, tudjátok, hogy imádkozik? Ó, bár csak széttépnéd az egeket. Ó, bár csak széttépnéd az egeket, és leszállnál. Előtted megrendülnek a hegyek. A zsoltáros azt mondja, Uram, hajlítsd meg egeidet, és szállj alá. Pál apostol pedig, várvánam a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését. Péter apostol pedig, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj. Mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, első eljövetele után, az angyal így szólt. Így bátorított bennünket. Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennyben, aképpen jöjj el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennyben. Egy biblia kutató összegyűjtötte azokat az ígéreteket a Bibliából, amelyek a Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkoznak. Képzeljétek el, hogy csak az Ószövetségben 1845 utalás található, olvasható Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. 17 ószövetségi könyv hangsúlyosan foglalkozik ezzel az ígérettel. Az Új Szövetségnek 260 biblia fejezete van. A 260 fejezetben 318 utalás van Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy amikor a Bibliát olvasod, minden 30. bibliavers az Úr Jézus második eljöveteléről szól. Ez fantasztikus. Hallgassuk meg Jézus szavait. Hogyan ígérte meg nekünk? És ő, amit megígér, hűséges ígéretéhez. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az égfelhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől az ég egyik végétől a másik végéig. Itt vannak Jézus Krisztus szavai, telve vannak ezek a szavak felkiáltó jelekkel, és mintha villámlás lenne bennük. Mintha Jézus eljövetelekor a történelemnek minden nagy eseménye egyetlen pillanatba sűrűsödne össze. Képzeljétek el, mintha az indiai óceáni cunami, a berlini falnak a leomlása, vagy a Vezúvnak a kitörése, és a penicillinnek a felfedezése minden egyszerre történne meg. Ennyire összesűrített lesz az a pillanat, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Egy szempillantás alatt világunk lényeges változáson fog keresztül menni. És János látomása a Jelenések könyvében Jézus Krisztus visszajöveteléről annyira erőteljes, hogy én úgy érzem sokszor, amikor olvasom ezeket az ígéket, a pulzusom felgyorsul. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És látám azt mondja, hogy az ég megnyílt. Akkor gyerek voltam, és hallottam ezt az ígéretet, nem tudtam elaludni, és néztem, függönyt húztam félre, hogy vajon nem most nyílik meg az ég? És láttam, hogy az ég megnyílt, mintha az ég egy vékony kék papírdarab lenne, amely láthatatlan kezek által szét van nyitva. És elnézést. És amikor megnyílt, János meglátja Jézus Krisztust, tudjátok hogy? Ez egy gyönyörű kép, egy új szövetségi kép, Jelenések könyvében meg van látva Jézus Krisztus egy fehér lovon. Nem tudom, hogy vagytok ti a lovakkal, azonban a kincső, a kislányunk nagyon szereti a lovakat. Jár lovagolni, élete, hogy a lovat simogassa és szeresse. Elképzeltétek, hogy Jézus Krisztus fehér lovon jön vissza? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Az első századi olvasók tudták nagyon jól, hogy a győztes királyok fehér palipán tértek vissza a csatatérre. És Jézus abszolút győztesként tér vissza, és azt mondja János a jelenések könyvében, hogy a fején nagyon sok korona van. Az ősi királyok, a győztes királyok magára tették a legyőzött királyoknak a koronáit. Így jön vissza Jézus Krisztus. Jelképesen hordozva minden egyes koronát, amelyet valaha is igényelt bárki ezen a világon. A sárkánynak a jelenések könyve 12. fejezetében 7 koronája van. Ha elolvassátok a jelenések könyvének 12. fejezetét, ott van 7 korona. Ha a következő fejezetet olvassátok, a fenevadnak 10 koronája van a fején. Tudjátok, mi lesz a nagy küzdelem végén? Sátánnak hány koronája marad a fején? Egy sem. Egy sem. Az Antikrisztusnak nem marad koronája, a démonoknak sem, a zsarnokoknak sem, a diktátoroknak sem, az oligarcháknak sem. Ez lesz a történelem legnagyobb lekoronázása, ha akarjátok úgy fogalmazni. Szemei, az ő szemei olyanok, amint mondottam, mint a tűzláng, amelyek mindent átlátnak. És most jön a meglepetés. Az a király, aki jön értünk. Tudjátok, milyen ruhája van? És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve. Ez a megváltásunknak a bizonylata, mert ővé a jog, ővé az örökség, ővé, amely a bárányé, amely megöletett a világ alapítása óta. Fehér ló, megszámlálhatatlan korona, tüzes szemek, vérrel öntözött köntös. Ez nem a betlehemi jászolban lévő kisded, mert decemberben mindenki arról beszélt. A csecsemőről. Nem. Ez király. Ez a te királyod. Ez az én királyom. Ez hatalmas király és lángoló király. És figyeljétek csak meg még jelenések könyvében a katonai nyelvezetet. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és ezt az utolsó szót figyel meg, hadakozik. Hadakozik. Mert ő a hadvezér. Kik ellen? Azok ellen, akik makacsok voltak, gonoszok voltak. És Judás levelében le van írva ez a hadakozás, íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek. Istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Győzted meg számolni, hányszor fordult elő egy szó ebben az ige szakaszban? Sokszor azon töprengek, hogy nehogy megakadjon a nyelvem. Mert 4-szer fordul elő ez, hogy istentelen. Akik istentelenkednek. Ezért jön a király. De mi a helyzet általában a keresztény világban? Mi a helyzet a kereszténységben Krisztus visszatérésével kapcsolatosan? Hisznek-e még a keresztények Jézus eljövetelében, második eljövetelében? A legtöbb keresztény felekezetnek van hitvallása, vagy jobban fogalmazva, miután végignéztem ezeket a hitvallásokat, volt hitvallása, valamilyen hivatalos dokumentuma, amely kifejezte ezt a hitet, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Azok a hagyományos dokumentumok, amelyek Krisztus második eljövetelének bizonyosságát hirdetik, továbbra is ritkábban, de még mindig említésre kerülnek az istentiszteleti alkalmakon a kereszténység berkein belül. Például ott van az első hitvallásunk, az apostoli hitvallás, ez a szimbólum apostolikum, hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és most figyeld, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és van egy utolsó mondat. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És azt mondod, hú, megvan az apostol hitvallásban, ez azt jelenti, hogy jó. De lássuk, hogy hova fejlődött azóta a kereszténység. Első pillantásra, hangsúlyozom, hogy első pillantásra úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban élő kereszténység többsége számára Krisztus eljövetele továbbra is hitüknek fontos része. És megnéztem néhány statisztikát, 2006-ban végeztek egy felmérést, az amerikai keresztények 79%-a jelezte azt, hogy hisz abban, hogy Krisztus szó szerint vissza fog térni az ég felhőjén. 79%. A katolikusok száma ebben a felmérésben alacsonyabb volt, mint a protestánsoké. A keresztényeknek az egyharmada, 33%-a azt mondta, hogy úgy vélik, hogy Krisztus visszatérésének ideje ki van nyilatkoztatva a Bibliában, és minden ötödik válaszadó hozzátette, hogy meg van győződve arról, hogy még az ő életében ez be fog következni. Azonban figyeljtek meg, hogy néhány évvel később a Pew Research Institute, egyik leghíresebb véleménykutató intézet, egy újabb felmérést készített, és az amerikaiaknak 23%-a biztos abban, hogy Jézus Krisztus visszatér. 23%. 18% valószínűnek tartja, hogy lehet. Lehet. Várakozásnak megfelelően az evangéliumi keresztényeknek körében volt a legmagasabb az arány, míg a katolikusok és az úgynevezett fővonalú protestánsok körében jóval alacsonyabb volt az arány. Azt fogjátok mondani, ez Amerika. De mi van Európában? Hát Európában ne gondoljátok, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Európában a tanbeli meggyőződések jóval kevésbé szilárdak. Például az anglikán egyházon belül Európában egy neves teológusokból álló bizottság több hagyományos hitigazságot elavultnak nyilvánított. És most a nyilatkozatból olvasok egy idézetet. Egyházunk 1996-ban, már elég régi a nyilatkozat. Az anglikán egyház. Egyházunk számos körében, magán a liturgián kívül alig hallani Krisztus eljöveteléről. Pedig ez hitünk egyik alapvető tanítása, ugyanazon a szinten, mint Krisztus születése vagy a feltámadás. Hitbeli elődeink számára Krisztus újbóli eljövetelének hirdetése nem pusztán egy elfogadandó tanítás volt, hanem állandó reménység és nagy inspiráció forrása. Az anglikán egyház teológusai már erről a reménységről egy múlt időben beszél, hogy volt. Csak volt. Most már nem az. Az Európában élő keresztényekről nincs sok adat, nincs sok felmérés. Amit lehet találni, az egy 2015-ös felmérés. Hollandiában például az emberek mindössze 14%-a hisz egy személyes Istenben. Hisz 14%, 100 emberből 14 azt mondja, hogy van Isten. Szóval el tudjátok képzelni, hogy mennyien hisznek ebből a 14%-ból, hogy jön Jézus Krisztus. Svédországban meg lehet nézni például azt, hogy 23% vallja a svédek közül azt, hogy van egy személyes Isten. És a legtöbb más európai országban az Istenbe vetett hit aránya elkeserítő. És az a hit, hogy Jézus jön, ez még ennél alacsonyabb. Tudjátok miért? Erre egy szó a válasz. Ezt úgy nevezik, hogy jólét. Mert egy jólétben nem várja senki Krisztust. A betegségben, a szenvedésben, a fájdalomban. Emlékeztek a pandémiára? Gábor testvéreim, minden egyes nap hívtak a kórházba. Testvér, imádkozzál. Ó, bár csak jönne az Úr Jézus Krisztus. Miért van az, hogy amikor jól megy sorsunk, nem várjuk Krisztust? A modern világnak van egy reménysége. A 17. századtól egész a 19. századig a felvilágosodást követően a nyugati világot magával ragadta egy eszme. egy reménység, egy földi reménység, és pedig az, hogy a haladásba vetett hit. A haladásba vetett hit. A gyarmati kereskedelem Európa egyes részeinek hatalmas anyagi jólétet, hatalmas gazdaságot hozott. Felvilágosodás, racionalizmus, tudományos forradalom, akkor alakultak ki a nemzetállamok, iparosodás, igaz? És nagyon sokan Európában a görög filozófus Protagorász kijelentésére építették a hitüket, amely így hangzik, az ember a dolgoknak minden egyes mértéke. Az ember. Igaz? Persze Istent és az Úr Jézus eljövetelét ez a gondolkodás háttérbe szorítja. A haladásba vetett hit, amely mellé még oda teszem az evolúció elméletét, igaz? Súlyos csapást szenvedett. Miért? A 20. század első felében, amikor a világ keresztül ment a két világháború, a haladásba vetett hit rövid időre újjáélett a második világháborút követő nemzedék optimizmusában, hogy mégis most újraépítjük Németországot, Európában, Európát, és haladás, és fejlődés. Most a háború túlélői hajlamosak voltak azt hinni, hogy egy újabb fejlődési korszak következik. Úgy vélték, hogy a háború utáni nemzedék férfiai és asszonyai gyermekei jobban fognak élni. Néztem édesapámékat, édesapámat, édesanyámat. Mindig azt beszélték, azt sugták, nekik jobb legyen, mint nekünk. Emlékeztek erre? Azon törekedtek, hogy mindenünk meglegyen. Mindenünk meglegyen. Ez volt a második világháborúi generációknak az eszméje, a haladás és a fejlődés. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek azt ígérték, hogy jobban fogunk élni. Jobban fogunk élni, mint a szüleink. A szüleinknek korlátozott lehetőségeik voltak. Nem volt lehetőségük magasabb szintű oktatásra, igaz? És ők megtettek mindent, hogy nekünk részünk legyen ebben. Az én nemzedékem azonban gyakran azt tapasztalja, hogy ez a növekvő jólét és ez a társadalmi felemelkedés, amelyben mi részesültünk, nem folytatódik ugyanilyen mértékben már a gyermekeink életében. Nem tudom, ha észrevettétek ezt. Az én nemzedékem sok gyermekének már nem sikerül jobban élniük, mint nekünk, a szülőknek. És a mai fiatalok általában sokkal bonyolultabban tekintenek a jövőre, mint a mi nemzedékünk. A modern kornak az optimizmusát felváltotta a posztmodern időknek a pessimizmusa. Egy teológiai professzor azt mondja, hogy a világi reménység elpárolog, és a haladásba vetett bizalom beteges viccé vált. Tényleg az, egy beteges vicc. Most már nem fejlődünk, drága testvéreim, hanem visszafejlődünk. Legalábbis erkölcsileg. És leírja, miként bukott el ez a modern projekt. Hans Schwarz, egy németországi egyetemi teológiai professzor azt mondja, hogy a valódi reménység nem tőlünk, vagy abból a világból fakad, amelyben élünk. Legfeljebb valamennyiben azt mondja, javíthatunk rajta. Ha van reménység, annak túl kell jönnie rajtunk, önmagunkon és környezetünkről kívülről, attól, aki teremtett és fenntart bennünket. A modern kornak, a posztmodern kornak a fejlődési elméletei elbuktak. Nem a világ oldja meg életünk reménységét. Szeretném meghívni mindazokat, akik elveszítették hitüket az emberi haladásban, és csalatkoztak az emberi haladásban, hogy fedezzék fel a bibliai jövőszemléletet. Ebben az előadás sorozatban erről lesz szó, hogy nem a világ oldja meg életünk problémáit, nem az anyagiak oldják meg az életünk problémáit, hanem Jézus Krisztus eljövetele. És meggyőződésem az, hogy az ökológiai katasztrófák, hogy a világjárványok korában A félelmetes polarizáció, amit most észre lehet venni, valamint az egyéni és a nemzeti önzés idején, a káosz idején és a digitális sebezhetőség időszakában Isten beavatkozik. Isten tesz majd valamit. Ebben az előadás sorozatban Krisztus második elvetelét valódi és hihető, valós alternatívaként kívánom bemutatni. Azzal a félelemmel szemben, hogy az élet az emberiség bolygónkkal való szörnyű visszaélése miatt kihalhat. Hallottatok ti is ilyen sztorikat, hogy van már 9 olyan állam, vagy újabb fejlemények szerint 14 állam. Ha megkérdezitek a ChatGPT-t, akkor azt fogja mondani, hogy hát nem lehet tudni pontosan, hogy hány van, 9 van, vagy 14 állam van, ami atomfegyverrel rendelkezik. És akkor mindig folyamatosan ezt hallottuk, hogy bedobják az atomfegyvert, és vége. Nem ez a megoldás. Nem kell rémiszteni az embereket. A Biblia azt ígéri, hogy Jézus jön. Ez az otthon, amit megígér a Biblia, egy új föld lesz, ahol az élet visszanyeri az eredeti tökéletességét, amelyet Isten teremtményei számára kezdettől fogva eltervezett, vagy elgondolt. És Krisztus eljövetele a keresztény reménységünknek a fókusz pontja. Az ő eljövetele az a pillanat, amikor azok, akik Krisztusban haltak meg, valamint azok, akik élnek, amikor ő eljön, és készen lesznek az ő visszatérésére, elnyerik az örök életet. És ekkor olyan eseményeknek a sora indul el, amelyek végül a jó és a rossz közötti nagy küzdelmet, küzdelemnek a dicsőségének a lezárulásához fogja vezetni. Vége a nagy küzdelemnek. Megnéztem a különböző nézeteket, történelmi nézeteket, történelmi egyházakat, ha még hisznek ebben az eljövetelben. Tudjátok, hogy fejeződik be a Jelenések könyve? Hogy fejeződik be a Biblia? Azzal az ígérettel, hogy bizony hamar eljövök, és azzal a szóval, amit a gyerekek mindig várnak a prédikáció végén, Amen, jövel Uram Jézus! Amen, jövel Uram Jézus! Itt vannak a különböző nézetek. Ez az áttekintés rövid és töredékes, hogy milyen megközelítések léteznek a Jézus eljövetelével kapcsolatosan, de fontosak. Például ott voltak az apostoli atyák. Az apostoli atyák visszhangozták azt, Krisztus után az első században, második században visszhangozták azt, hogy Jézusnak jönnie kell. Például az antiochiai püspök Ignác Krisztus után 108-ban azt mondja az Efézus beliekhez írt leveleiben, hogy az idők végén élünk, 108-ban, Krisztus után, és készen kell lennünk, mivel nem tudjuk, mikor jön el az Úr. A Didáké, egy feltehetően második század elejéről származó névtelen keresztény irat, azt mondja, hogy legyenek éberek, és tartsák égve lámpásaikat. A Barnabás levél szerzője, más egyházi atya, az egyiptomi keresztényeknek írt második században egy levelet, és azt mondja, figyeljétek meg, hogy honnan jött az a gondolat, hogy 2000-ben jön az Úr Jézus. Miután a Föld 6000 évig fennállt, hamarosan beköszönt majd a nagy kozmikus szombat, Krisztus második eljövetelekor. Tehát már az

allegórikusan kell értelmezni, és Jézus eljövetele minden nap megtörténik a hívők életében. Itt jelenik meg először az a gondolat, hogy nem lesz egy fizikális második eljövetel, hanem Jézus minden nap eljön a keresztények életében. A korai egyház egyik legfontosabb teológusát fogom megemlíteni azért, mert mai napig ez a teológus befolyásolja a katolikus egyházat és katolikus egyháznak a teológiáját. Biztos tudjátok, kiről van szó, vagy hallottátok legalább egyszer a nevét. Ez Szent Ágoston. Kíváncsi voltam, hogy vajon hogyan befolyásolta Ágostonnak a teológiája a katolikus teológiát. Az Isten Városa című művében tárgyalja, szembeállítja az ember városát Isten városával, és végül Isten városának polgárai Jézus Krisztus által tapasztalják meg az örök üdvösséget. És Ágoston az egyházat azonosította Isten országával. A Jelenések könyve 20. fejezetében szereplő 1000 éves időszakot, a milléniumot a két eljövetel közötti korszakként tekintette. Tehát a millénium azt mondta, hogy az egy szimbolikus valami, Jézus Krisztus első eljövetele és Jézus Krisztus második eljövetele között. És ezt nem kell szó szerint érteni. Krisztus ebben a periódusban lelki módon uralkodik az egyházon keresztül. Ágoston szerint, aki lényegesen befolyásolja a katolikus teológiát mai napig, Jézus vissza fog jönni, de az egyháznak nem kell időpontot várnia. A hangsúly nem azon van, hogy mikor jön el, hanem a hangsúly azon van, hogy hogyan élek most, a mostani életemen. És majd később erre visszatérek. Tehát a várakozás az nem egy valami fizikális eseményre készíti fel az egyházat, hanem egy lelki készenlétre teszi a hangsúlyt. Luther Márton 1483 között és 1546 között élt, és életében nagyon sokszor érdeklődött és foglalkozott Krisztus második eljövetelével. Tudjátok, hogy írja egyik levelében, ír egy levelet a feleségének, és azt mondja, vágyakozok az édes legutolsó nap után. És Luther úgy vélte, hogy az Antikrisztus már valósággá vált a pápaságban, és ez egyértelmű már az idők jele volt számára, és azt remélte, hogy Krisztus még az életében el fog jönni. És az a meggyőződés, hogy az idők végén él, nem bénította meg, hanem éppen ellenkezőleg. Egy gyönyörű idézete van, többször idéztem ezt prédikációkban, biztos hallottátok már, ha tudnám, hogy Krisztus holnap eljönne, tudjátok, mit csinált volna Luther Márton? Ültetne még egy fát. Ültetne még egy fát. A többi 16. századi reformátor gondolkodása nagyjából ugyancsak a Lutherét követte. Calvin, a református hagyománynak a lelki atya, a református közegben élünk, igaz? Ige hirdetéseiben és írásaiban egyaránt hangsúlyozta Krisztus eljövetelének várakozását. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy radikális reformációnak, amelynek voltak ilyen radikális képviselői, két holland vezető is, Jan Matthias és Jan Beukes. Képzeljétek el, hogy ezeknek az embereknek az irányításával ők úgy döntöttek, hogy Isten országát a németországi Münster városában ott lesz majd Isten országa, ott valósul meg majd Jézus Krisztusnak az eljövetele. És ebben a rövid életű kísérletben, mert nagyon rövid kísérletezés volt, vagyonközösséget vezettek be, tehát a vagyonok az közös volt, és bevezették a többnejűséget is. Egy nagyon radikális megközelítése a Jézus Krisztus eljövetelének. Ugyanakkor a puritán Angliában voltak helyes megközelítések Dániel és Jelenések könyvének az értelmezésével kapcsolatosan. De röviden, ha megnézzük és összefoglaljuk mindezeket a történelmi adatokat,

0: akkor két fő megközelítés van. Van egy katolikus, egy Ágoston által képviselt megközelítés, ami nem is hisz a milléniumban, és van egy protestáns megközelítés. A protestánsok úgy hiszik, hogy az 1000 év elején jön el az Úr Jézus, és vannak protestánsok, akik úgy hiszik, hogy a millénium után, ezt posztmilléniumnak nevezik, akkor jön el az Úr Jézus Krisztus. Hogy maradhatna ki, nem véletlenszerűen marad ki William Millernek az elképzelése. Hogy tudjátok ti, William Miller mit mondott? Mikor jön el az Úr Jézus? A millénium előtt vagy a millénium után? Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Néhány újabb nézetet hadd mutassak be. Nagyon nem szeretem ezeket a neveket, azonban higgyétek el, hogy ezek az emberek, akiket felsorolok, ezek az emberek tették tönkre a Jézus Krisztus eljövetelének a reménységét és az üzenet hirdetését. A legfontosabb teológusok, akik aláásták Jézus eljövetelének a jó hírét. A legnagyobb és a legfontosabb egy B-betűs, egy német teológus, ezt úgy nevezik, hogy Rudolf Kurt Bultmann. Bultmann. Na most, 1976-ban halt meg. Az evangélium és a Biblia demitologizálását hirdette ez a teológus, és úgy vélte, hogy az új szövetség egy mitikus nyelven íródott, így hát le kell fordítani, így hát a mitoszok mögött vannak egyszerű, hétköznapi jelentések. És Bultmann azt írja, hogy Krisztus visszatérése az evangélium lényegének hirdetésében valósul meg, amely a hallgatót hitbeli döntésre kényszeríti. Tehát Krisztus akkor jön el, amikor én hirdetem az evangéliumot. Krisztus nem fog eljönni másodjára, mondja Bultmann. És ez a liberális teológia befolyásolja a mostani, jelenlegi keresztény gondolkodást. Ez meglepett. Amit felfedeztem kutatásaimban, mindenki dicsérte Albert Schweitzert. Albert Schweitzert, a híres teológust és orvost, aki 1965-ben halt meg. Tudjátok, mit mondott az Úr Jézus eljöveteléről Albert Schweitzer? Úgy vélte, hogy Jézus Krisztus teljesen őszinte volt, amikor hirdette a mennyei királyságot, ám tragikus módon idézem, tévedett. Miért? A kereszt drámája véget vetett minden további spekulációnak, és az utolsó dolgokkal kapcsolatosan. Vége. Krisztus tévedett. Nem fog eljönni. És mindezen teológusokra hivatkoznak. Úgy katolikusok, mint protestánsok. Egy másik lényeges szerző, az Charles Dodd. Charles Dodd egy olyan könyvet írt az eszkatológiáról, a végidők eseményeiről, ami lényegesen befolyásolta a jelenkori teológusokat. És idehozom még a Karl Rahner teológust, a második vatikáni zsinatot. Második vatikáni zsinat 1962-1965. Nézzétek meg, mit hisz a katolikus egyház a második eljövetelről. És mondtam nektek, hogy majd visszatérek Szent Ágostonra. Mennyire befolyásolta Ágoston a mostani teológusokat? Rahner úgy vélte, hogy a római katolikus egyház bölcsen járt el, amikor tartózkodott attól, hogy a halál utáni időbeli vagy térbeli kategóriákról dogmatikus kijelentéseket tegyen. A Szentírás nem szolgáltat sok konkrét információt az utolsó dolgokról, és számos kijelentése nehezen hangolható össze egymással. Kérdezem én, minden 30. bibliavers azt mondja, hogy Jézus jön, és azt mondja a katolikus teológus, hogy nincs elegendő információ Jézus eljöveteléről. Nincs elegendő információ. Tudjátok, miért soroltam el mindezeket? Hogy felmérjétek, hogy milyen fontos a szerepetek, és milyen fontos a szerepem, hogy hangsúlyozzuk ezt az adventi igazságot. Mert ez az adventista egyháznak az identitása. Ebből született meg az adventista egyház, hogy vallotta és hirdette folyamatosan, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Ahogy az egyházatják elkezdték tisztán hirdetni ezt az üzenetet, nézzétek meg az évszázadokon keresztül, hogy összeomlik ez a jó hír, ez az evangélium, és a kérdésem az, hogy ki fogja továbbadni ezt a jó hírt. Amikor protestánsok, kálvinisták, anglikán egyház lemond erről a tantételről, bevállalod ezt a tantételt, hogy tovább hirdesd. Ugyanakkor vannak még más más nézetek is. Például Edgar Vincent írt egy könyvet, 88 ok, amiért az elragadtatás 1988-ban fog megtörténni. 4,5 millió könyvet adtak el, példányt adtak el ebből a könyvből. Nem történt meg semmi 1988-ban. Álhírek és hitetések. Csak akkor tévedek, mondta ő, ha a Biblia téved. És ezt minden városbeli prédikátornak elmondom. Az életemet is feltenném arra, hogy 1988 Rosh Hashanájakor meg fog történni az elragadtatás. Hallottatok a mormonokról? Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztusnak az egyháza. Hát nagyon sok vita van, hogyha mormonok keresztényeke vagy nem, hogyha szekta vagy felekezet. A mormon Krisztus tan jelentősen különbözik az ortodox keresztény tanítástól, és a mormon hitelvek szerint Krisztus vissza fog térni erre a földre, ekkor az igaz halottak feltámadnak, és Krisztus uralma megalapítatik a földön. Tudjátok, hol fog megalapítatni a földön Krisztus uralma, a mormonok szerint? Köszönöm szépen. Nagyon informált vagy. Nagyon informált. Hisszük, azt mondják a mormonok, hiszünk Izrael szó szerinti összegyűjtésében, és a 10 törzsnek a helyreállításában, abban, hogy Sion, az új Jeruzsálem, az amerikai kontinensen fog felépülni. Most értitek, miért kell tiszta képet, tiszta vizet önteni a pohárba, és hirdetni a biblikus Jézus eljövetelének a hírét? Hogy Krisztus személyesen fog uralkodni a földön, és hogy a föld megújul, és elnyeri paradicsomi dicsőségét. 8,6 millió mormon létezik. Ennyien vannak. Ennél vannak érdekesebb vonatkozások is. Körülbelül 10 millió Jehova tanú van. Én sokkal többre gondoltam volna. Tehát én nem hittem ezt az információt, több helyről ellenőriztem, azt mondom, csak ennyien vannak. Mert amikor látod, hogy milyen buzgóan misszióznak, azt mondod, hogy hűha, ezek hogy fognak növekedni, stadionokat töltenek meg, de ennyien vannak világszerte, 8,6-9 millió körülbelül. Tudjátok, mit hisznek az Úr Jézus eljöveteléről? Jézus Krisztus már eljött. Tudjátok, mikor? Nem láttátok? A Biblia azt mondja, hogy minden szem meglátja. De ők azt mondják, hogy eljött már. 1914-ben. Eljött 1914-ben, és mi volt a nyilvános jele annak, hogy eljött? Az első világháború kitörése egy látható földi jelként szolgált arra, hogy mindez valóban megtörtént. A következő estéken, ha eljöztök, majd el fogom sorolni, hogy azóta a Jehova tanok legalább még más 5 dátumot szögeztek le, és azt mondták, ekkor jön, ekkor jön. Nem tudom, hányan olvastátok a Koránt, legalábbis kíváncsiságból. A Korán szerint Jézus Szűz Máriától született és csodákat tett. A muszlimok azonban nem hiszik, hogy Jézus Krisztus megfeszítették és feltámadt volna, viszont úgy tartják, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni erre a földre az ítélet összefüggésében. És ekkor események összetett sora zajlik majd le, és amelynek egyike az Antikrisztusnak a megölése Jézus Krisztus által. Olyan sok információt osztottam meg számotokra most, hogy lehet kértek egy szünetet, nem? Az a hited, hogy Jézus Krisztus egy napon visszatér. Csupán egy homályos elképzelés, vagy a te élő reménységed. Mindenekelőtt miként ad értelmet az életednek itt és most ez az üzenet? Hogy Jézus Krisztus nem csak ezért a világért jön, hanem személyesen, személy szerint érted jön. Mennyire változtatja meg ez az életedet, a terveidet, az időbeosztásodat? Végezetül szeretnék megosztani veletek egy nagyon érdekes történetet. Spurgeonnak egyik prédikációjából egy kivonat. A nagy viktoriánus prédikátor, Titkos bűnök, ez a címe a prédikációjának, 1857-ben volt elprédikálva. Felhívásképpen fogalmazom meg számotokra. Amikor Krisztus másodszor eljön, csodálatos változás áll be abban, ahogy az emberek beszélnek. Úgy vélem, látom őt, ott ül a trónján. Nos, Kajafás, gyere csak ide és ítéld el most! Júdás, gyere csak ide és csókold meg most! És azt kérdezi Spurgeon, miért torpansz meg, ember? Félsz tőle? Nos, Barabás, menj most! Nézd meg, vajon most is téged választanak Krisztus helyett? Káromkodó! Most van az időd. Bátor ember voltál. Átkoztad őt, most is átkozod őt? Részeges! Tántorogj hozzá most a részegen, amikor jön. Hitetlen! Mondd meg neki most! Szemtől szembe, hogy nincs Krisztus. Most, amikor villámok világítják meg az arcát, és mennydörgés rázza meg a földet, hitetlen, mondd azt, hogy nincs Isten. Ne vessetek a Biblián most. Gúnyoljátok a prédikátorokat most, amikor jön Krisztus. És Spurgeon befejezi. Nos, emberek, mi van veletek? Miért nem tudjátok megtenni? Á, tudom, ott vagytok a hegyek mellett. A hegyekhez és a sziklákhoz menekültök. És azt kiáltjátok, sziklák, fedjetek el, takarjatok el bennünket. Hegyek, essetek rehánk. Rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül. Ó, hol vannak most a dicsekvéseitek, kérdéseitek, a dicsőségetek? Jaj, jaj nektek azon a rettenetes, csodákkal teli napon. Nagyon jól megfogalmazza Spurgeon a világunknak utolsó pillanatait, hogy mit fog átélni az emberiség. Csak két csoport lesz, semleges csoport nem lesz. Azok, akik készen várják Krisztust, és azok, akik menekülnek a hegyekhez. Azok, akik imádják Krisztust, és azok, akik sosem imádták őszintén Krisztust. Szeretnéd őt imádni? Szeretnéd megkérni őt, hogy jöjjön érted személyesen? Jöjjön a feleségedért. Jöjjön a gyermekeidért. Jöjjön a szüleidért. Támadjanak fel a nagyszüleid, déd nagyszüleid, a legjobb barátaid. Milyen csodálatos lesz, nap lesz az, nem? Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek fölállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen azt, hogy a megváltási terv el volt készítve számunkra. És köszönjük, hogy a megváltási tervben mindannyiunknak a neve ott van. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindannyiunkért meghaltál, vért ontottál a Golgotán, és bebiztosítottad az örök életet számunkra. Köszönjük szépen a Szentírásnak, a Bibliának az összes ígéretét, amely arra mutat, hogy te hamarosan meg fogsz jelenni az égnek felhőjén. köszönjük, hogy hazaviszel bennünket. Türelmetlenül várjuk ezt az alkalmat, ezt a pillanatot, és arra kérünk Jézus Krisztusunk, hogy lelked által készíts fel népedet a veled való találkozásra. Ha van itt valaki ma este, aki még nem adta át életét te néked, aki még nem ismer teljesen téged, aki még nem hallotta jövetelednek a jó hírét, Szentlélek Isten dolgozza a szívében, és segíts meg őt, hogy megismerjen téged. Segíts meg őt, hogy felkészüljön a veled való találkozásra. Nem önzően imádkozunk, hanem egy testvéri közösségért imádkozunk. Családjainkért imádkozunk, és ezért a nagy családért. Add meg azt az örömöt, hogy ebből a nagy családból senki se hiányozzék a te országodból. Jézus által. Amen. Amen.
1: Végszóként ma este a kérdés az, hogy önök, mi, mit hiszünk Jézus második eljöveteléről? Hisszük, hogy egy valóságos eljövetel lesz-e? De hisszük-e azt is, hogy életünkben bekövetkezik? És ha mindezeket hisszük, akkor miről szól az életünk? Remélem, hogy elgondolkodtatóak voltak ezek a kérdések, maga az előadás, és hogy annak az alapján a válaszokat is megtaláltuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A Jézus hamarosan visszatér, Biblia előadássorozat első alkalmát tekinthették meg. Várom önöket pontosan egy hét múlva egy újabb alkalomra ebben a témában. A viszontlátásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könnyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból. Háborúságot elindítani, néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. abszolút értelemben igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás proféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vett a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha karhatalomhoz az evangélium ügyéért. Nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát. Nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről. Gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az Isten ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember. Habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben. Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál. Sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És itt idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlölt titeket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye, mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltognak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében, és ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

Elmélkedésünknek címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak megváltozott, hamisított változata. Ha az Isten iránti hűség sodor minket a próbákba, ez nem elítélendő dolog, legalábbis a menny előtt nem. A korai kereszténység jól ismerte az Isten iránti hűség árát, de nem tekintették túl magasnak azt. Némelyek a megalkuvást választották, lemondva az örök jutalomról. A valóság az, hogy békés vagy háborús időkben Krisztusnak követői mindig két lehetőség között döntöttek, az Istennel való megbékélés, vagy a bűnnel való kompromisszum. Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a negyedik évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a három évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben. És két évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem a szám, nem a többség és nem a tekintély a kritérium. A többség úgy az ószövetségi időkben, mint az új szövetségi időkben hitehagyott volt. Ezért használja a Szentírás a maradék fogalmát, ahogyan olvasok Ésajás proféta könyvében, a 10. fejezet 22. versében. És ezt az ígét megismétli Pál apostol a Róma beliekhez írott levelében. Ott az ige azt mondja, mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, csak a maradék tér meg. A hitehagyás sokkal népszerűbb, mint az Isten iránti hűség. A Jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagulvék azért a sárkány vagy sátán az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel, a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas potenciál létezik a világgal való konfliktusra. Ezért mondotta Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem ezért jöttem, hanem hogy fegyvert. Nem a bűnt szolgálni jött Jézus. Nem a megalkuvás általi népszerűségért, hanem azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, ahogyan írja János apostol az ő első levelében. Következésképpen az igazi kereszténység radikális dolog, alapvető, gyökeres valami.
Ezt jegyezzük meg jól. A ritka templomba járás, fontosabb ünnepek alkalmával, nem Krisztus követés. Az ima élet, az imádságos bibliakutatás, az evangéliumnak másokkal való megismertetése, a szenvedők és a nincstelenek támogatása, a bármilyen bűntől való óvakodás. Igen, ez Istennel való járás, mint Énok járt hajdan Istennel. Egy nagyon elvetemült nemzedék közepe.

Krisztus vallása megfordított értékrendet és életmódot jelent. Azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma belekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, és így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a jelenések könyve utolsó.

Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes első könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán és az asszony között. A te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta. Igen, megsebezte őt a Golgotánál. De Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van. Krisztus követője és a Sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy Áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűntengerévé vált világban. Az igazi keresztény önfeláldozó azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget, még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hit embere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hit emberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem, nem vagyok önmagam ura. Békében akarok élni, mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól. Alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel, csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúságkeltő volt. Micsoda irónia és paradoxon! A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni, és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége, Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintus belekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: sors kérdések.
1: Egyre több olyan mozgalomról hallunk, amelynek tagjai azt hirdetik, hogy közöttük és bennük Isten ereje nyilatkozik meg. Ez abban nyilvánul meg, hogy a lélek kerességében részesülnek, és ebből adódóan idegen nyelveken beszélnek. Ezek a mozgalmak szinte minden vallási közösségben megtalálhatók ma már, úgy országunkban, mint külföldön is. És egy ilyen világszéles jelenséggel kapcsolatban tulajdonképpen mi sem lehetünk közömbösek. Állást kell foglalnunk. Az Isten igéje arra szólít fel bennünket, hogy mielőtt állást foglalunk bármiben is, mielőtt elfogadunk vagy elvetünk valamit, előtte vizsgáljuk meg. És ami jó, azt fogadjuk el, azt tartsuk meg. Komoly igei vizsgálat nélkül sem elfogadni, sem elvetni nem lehet semmit. Ha igaz, ha jó, ha megállja az ige próbáját, akkor el kell fogadnunk. Ha viszont nem állja ki az ige próbáját, akkor őrizkednünk kell még a csírájától is. Az ige nagyon sok helyen óvatosságra int bennünket. Szeretném idézni ezzel összefüggésben Pál apostolnak a gondolatát, amelyet a tesszalonikaiakhoz írott levélben, az első levélben mond, és hadd bocsássam talán előre, hogy nem tudunk minden igét kikeresni, elmondom, hogy hol van megírva, de az idő rövidsége miatt, mivel egy hatalmas témát kell áttekinteni, így csak idézem az ott leírtakat. Tehát az első levél 5. fejezet 21.-22. versében olvashatunk arról, hogy mindent próbáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, mindentől pedig, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Majd János apostol az első levelének 4. fejezetében, és ott az első versben pedig azt mondja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. És Péter apostol is ad egy ilyen intő, figyelmeztető üzenetet, szintén az első levelének 5. fejezetében és ott a 8. és 9. verseiben olvashatjuk. Józanok legyetek, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. És ezzel az utolsó gondolattal Péter azt mondja ki, hogy Sátán, ami ellenségünk, Isten gyermekeit különösen a hitbeli dolgokban szeretné megrendíteni, vagy megtéveszteni. Hitünk és lelki életünk egyetlen hitelesítője és tévedhetetlen mértéke a Biblia, az Isten kijelentett szava. Még az olyan személyes élményeinket is, mint esetleg a lélekkeresség, ezt is a Szentírás által kell megvizsgálnunk és hitelesíteni. Aki elmulassza ezt a lehetőséget, ezt az Isten által felkínált lehetőséget, hogy mindent megpróbáljatok, mindent az ige alapján vizsgáljatok meg és hitelesítsetek, az esetleg azok közé fog majd tartozni, akikről Jézus így nyilatkozik. Sokan mondják majd nekem ama napon, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot? Olyan emberekről beszél Jézus ebben az igében, akik az ő nevére hivatkoztak, akik az ő nevében tanítottak, ráhivatkoztak, nevében hatalmas dolgokat is cselekedtek, mégis Jézus így válaszol nekik akkor, nem ismerlek titeket. Ezért tartom szükségesnek, hogy a nyelveken szólás kérdését is az ige alapján vizsgáljuk meg. 4 részre szeretném bontani mondani valómat, a vizsgálat területét. Először is szeretnék bizonyos alapvető kérdéseket tisztázni. Majd ezután szeretnék arról is beszélni, hogy mi késztette Pált arra, hogy a korintusiakhoz írott levelét megírja. Mi volt az, ami őt arra késztette, hogy egyáltalán a nyelveken szólás kérdésével ebben a levélben foglalkozzon? Mi volt a levelének, az üzenetének a hátterében? Majd utána szeretném megvizsgálni egy kicsit közelebbről Pál levelét, és megtekinteni, végigkövetni, hogy miről is beszél Pál ebben a levélben. Végül pedig Pál döntő lépését szeretném egy kicsit reflektorfénybe helyezni, hogy milyen megoldást is keresett Pál ezzel kapcsolatosan. No, nézzük tehát mindjárt az első gondolatokat, bizonyos alapvető kérdéseket, amelyeket feltétlenül tisztáznunk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ebben a kérdésben. Az első ilyen kérdés, amelyet szeretnék fölvetni, hogy a Szentlélek kerességhez feltétlenül hozzátartozik a nyelveken szólás ajándéka? Ugyanis ma azokkal a keresztényekkel, ha beszélünk, akik ebben az ajándékban részesültek, ők úgy vélekednek és úgy nyilatkoznak, hogy igen, a Szentlélek keresség pecsétje és kifejezője a nyelveken szólás ajándéka. És valóban a Szentírás három ilyen példát is említ, amikor valakik részesültek a Szentlélek kerességben, akkor nyelveken szóltak. Ilyen esetről tesz említést a Biblia, például az apostolok pünkösdi élménye említi, amikor valóban beteljesedtek Szentlélekkel ott a felházban, és azonnal idegen nyelven beszéltek. Majd beszél a Szentírás keresztelő János tanítványairól, akik Pál által részesültek a Szentlélek kerességben, és ők is nyelveken szóltak azonnal. Majd Kornélius házanépét említi a Szentírás, akik pedig Péter által hallottak az evangéliumról, és ők is a Szentlélek keresség után azonnal nyelveken beszéltek. Tehát erről a három esetről olvasunk a Szentírásban. Ugyanakkor a Szentírás, ha egy kicsit még részletesebben figyeljük és vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, nem minden esetben történt nyelveken szólási jelenség akkor, amikor a Szentlélek keressége megtörtént. Például Samáriában, amikor az újonnan megtértek, a Szentlélek kerességében részesültek, akkor nem olvasunk arról, hogy ők is nyelveken szóltak volna. Vagy egy másik eset, amikor a pünkösdi nagy prédikációját tartja Péter apostol, és a Szentírás úgy beszél erről az esetről, hogy több ezren tértek meg, akkor feléjük szóló isteni üzenetben Péter azt mondja nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát ott volt az elhangzó ígéretek közt ez az ígéret is, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, és mégsem olvasunk arról, hogy ez a több ezer ember, vagy közülük bárki is akkor mindjárt nyelveken beszélt volna. Ha tovább lépünk ebben a kérdésben, akkor azt is láthatjuk, Pál Korintusiakhoz írott levelében, az első levél 12. fejezet 30. versében fölvet egy kérdést. És azt mondja ebben a kérdésben, hogy akik a lélek ajándékaiban részesülnek, avagy mindenki szól nyelveken? És egy kicsit a kérdése mögött ott van a saját gondolata, hogy hát dehogy szól mindenki nyelveken, már miért szólna mindenki nyelveken? Hiszen a lélek osztogatja az ő ajándékait úgy, amint azt ő akarja, az egyiknek ezt ad, a másiknak azt ad. Ez van megfogalmazva Pál kérdése mögött. Aztán a 12. rész 31. versében, vagy a 14. rész 5. versében pedig fölveti a korintusiaknak azt, hogy törekedjetek értékesebb ajándékra. És ezzel már azt is kimondja, hogy nem feltétlenül kell nyelveken beszélnie annak, aki a Szentlélek kerességében részesült, illetve a Szentlélek ajándékával bír. A másik gondolat, amit szeretnék fölvetni, megvizsgálni, mi a jelentősége a Szentlélek kerességnek? Kik részesülnek a Szentlélek kerességében, és miért? A Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 13. versében azt olvashatjuk, mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Pál itt ebben a versben azt fogalmazza meg, hogy akik Szentlélek kerességében részesülnek, azok a Krisztus testéhez kapcsolódnak. Mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg a lélek által. Tehát a jelképesen vett Krisztus testéhez való tartozás feltétele a Szentlélek keresség. És más helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 9. versében még elmondja az apostol, hogy akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ezzel a két igével mondja ki azt az apostol, hogy a Szentlélek keresség az a Krisztus testéhez, a szentek közösségéhez való kapcsolódásnak a jegye. Majd egy másik helyen a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 15-16. Versében azt mondja, a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám, és ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy amikor valaki a lelket kapja, amikor a Szent Lélek betölti ezt az embert, akkor ő a fiúságot kapja ezzel. Vagyis az Isten családjához tartozik ez az ember ettől a pillanattól kezdve. A Szent Lélek keressége tehát az Isten családjához való tartozást jelenti egy ember életében. És még egy harmadik gondolatot is hadd említsek ezzel összefüggésben. Pál ugyanis azt mondja az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 30. versében, és meg ne szomorítsátok Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Vagyis a Szentlélek keresség a menny hitelesítő pecsétje arról, hogy Isten a megváltást és az örök életet hatályba léptette egy ember életében. Megkezdődött ennek az embernek az életében az örök élet. És ezért mondja ki Pál máshol, hogy aki hisz Jézusban, aki elfogadja őt személyes megváltójának, az, ha meghal is, él. A harmadik kérdés, amit szeretnék fölvetni, hogy mit ért a Biblia nyelveken szólás alatt? A mai keresztények gyakorlatában a nyelveken szólás alatt az imádkozásnak egyfajta speciális megnyilatkozását érti. A nyelveken szóló imában Pál leveléből idézve azt mondják, hogy a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Vagyis amikor valaki nyelveken beszél, akkor benne a Szentlélek beszél, a Szentlélek mond ki olyan dolgokat, amit ő nem tudna megfogalmazni, azonban itt azonnal fölvetődik egy kérdés. Ha kimondhatatlan, ha én nem tudom kimondani, csak a Szentlélek tudja bennem kimondani, akkor egy másik, egy harmadik, akit a Biblia fordítónak, magyarázónak nevez, az hogy tudja mégis elmondani, emberi nyelven lefordítani, kimondani? Ugyanis Pál ezt követeli a korintusiaktól. Azt mondja nekik a levélben, ha valaki nyelveken beszél, akkor az egy második, egy harmadik magyarázza meg. És ha nincs magyarázó, ha nem tudja valaki lefordítani, akkor hallgasson, akkor ne beszéljen nyelveken. Tehát, ha meg lehet magyarázni, ha érthető nyelvre le lehet fordítani, akkor hogy lehet az, hogy bennem kimondhatatlan? Bennem nem tudja kimondani a Szentlélek azt, amit a harmadikban vagy másodikban kimond? Én bennem, aki a nyelveken szólás ajándékát kaptam? Tehát ez az a nagy kérdés, amit meg kell vizsgálni. Ugyanis a nyelveken szólás ajándékának éppen az volna a lényege, hogy ne legyen szükség egy közbeiktatott fordítóra. A Szentlélek közvetlenül szólhasson rajtam keresztül, aki a nyelvek ajándékát kaptam, közvetlen szólhasson bárkihez. Ezért kapom a nyelvek ajándékát. És ennek hiányában nem beszélhetünk Szentlélek ajándékáról. Nem beszélhetünk a nyelveken szólás ajándékáról. A Szentlélek esedezését, amiről itt ebben a versben szó van, és a nyelveken szólást, ezt el kell választani egymástól. Ugyanis ez két egymástól teljesen független, más természetű dolog. Más az, amiről Pál beszél abban a levélben, hogy a Szentlélek esedezik érettünk, mert úgy, ahogy mi kérnénk, nem tudjuk, de a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Igen, az Isten elő. Hogy amit én nem tudok kérni, vagy nem úgy tudom kérni, ahogy kellene, ő kipótolja az én szavaimat. Mások szintén Pál apostoltól idézve azt mondják, a korintusiakhoz írott első levél 14. fejezet 2. versére hivatkozva, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Itt ennél a versnél is újra felvetődik az előbbi kérdés. Hát ha kimondhatatlan, ha ez az ember lélekben beszél, vagyis a lélek tudja csak kimondani bennem, rajtam keresztül, akkor az a másik ember miért tudja kimondani? Én nem tudom, de ő ki tudja. pedig én kaptam a lélek ajándékát, én kaptam a nyelveken szólás ajándékát. Aztán ebben a versben egy kicsit az is benne van, hogy titkos dolgokat beszél. És hadd kérdezzem, testvéreim, hogy ha titkos dolgokat beszél a nyelveken szóló, akkor a magyarázó miért mondhatja el? Vagy lefordítva már nem titok? Ugye egy kicsit furcsa ez a kérdés. És testvéreim, Pál itt nem a saját véleményét idézi. Nem a saját véleményét írja ebben a versben le, hanem a korintusiak állítását idézi. A korintusiak gondolkodtak így a nyelveken szólásról, mert a saját gyakorlatukat fogalmazták meg. És majd később visszatérünk erre a gondolatra, hogy miért idéz Pál a korintusiaktól. És hogy ez valóban így van, hadd hivatkozzak arra, abból tűnik ki ugyanis, hogy itt Pál nem a saját véleményét mondja el, hogy ugyanebben a fejezetben, a 14. fejezetben, a 10. versben azt mondja, a példa mutatja, hogy oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen. Na ez a Pál véleménye. És ez összhangban van az egyéb más mondani valójával is. Fölvetődik ezek után az a kérdés, hogy de akkor milyen a Biblia szerinti nyelveken szólás ajándéka? A nyelveken szólás, mint a Szentlélek ajándéka kétféleképpen nyilatkozott meg az apostoli gyülekezetben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Szentlélek képesítette az apostolokat arra, hogy más népek nyelvén is tudjanak beszélni. Az egyiknek ezt adta, a másiknak azt. Így olvassuk az igében, a Cselekedetek könyve 2. fejezet 4. versében, hogy és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Az egyiknek ezt, a másiknak azt. Ugyanakkor ez a pünkösdi élmény másrészt azt is jelentheti, hogy esetleg egy apostol beszélt, ő prédikált az ott lévő hallgatóknak, de minden ember a saját anyanyelvén értette azt, amit az apostol mondott. Mivel azon a nyelven tudta a legtökéletesebben befogadni, megérteni az Istentől feléje küldött evangéliumot és üzenetet, és ezért értette a saját anyanyelvén. Ugyanis itt olyan zsidó emberekről volt szó, akiknek az őseik hagyták el Izrael földjét, és valahol idegen népek között éltek, már nagyon régen. Ezek az emberek már ott születtek az idegen földön, és a héber nyelvet szinte már csak dadogva tudták beszélni, akadozva, és ezen keresztül már nem tudták volna olyan tökéletesen befogadni, megérteni az Isten evangéliumát, a Jézusról szóló bizonyságtételt. És ezért volt szükség az apostoloknak arra, hogy a nyelvek ajándékát kapják, hogy ezek felé az emberek felé hirdethessék a Jézusról szóló bizonyságtételt. És mindegyik ember azon a nyelven értette, ahogy ő a legtökéletesebben tudta befogadni. Na, a Biblia így beszél a nyelveken szólás ajándékáról. Nem érthetetlen volt. Mindenki értette tisztán és világosan azt, ami ott elhangzott. A 4. kérdés, amit szeretnék fölvetni, mi a célja Istennek a nyelveken szólás ajándékával? Pál a korintusiakhoz írott levélben, az 1. levél 12. fejezet 7. versében azt mondja, mindenkinek haszonra adatik. Majd az efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 12. versében pedig még úgy egészítik ezt a gondolatot, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adatik, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Ezeknek a kijelentéseknek az alapján a következő tényeket határozhatjuk meg és mondhatjuk ki, és pedig len azt, hogy Isten senkinek sem ad lelki ajándékot azért, hogy azt csak a saját hasznára hasznosítsa, esetleg fitoktassa, esetleg kérkedjen vele. Istentől való lelki ajándékról csak akkor beszélhetünk, ha az a gyülekezet szolgálatában építő jelleggel nyilatkozik meg. Haszonra adatik, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére adatik. Ha valaki a lélek ajándékát csak magának használja, és nem a gyülekezet építését szolgálja az közvetlenül, akkor az el fogja veszíteni a lélek ajándékát. Ha pedig nem veszíti el, akkor az nem a Szentlélektől való ajándék, hanem valamilyen más lélektől. És talán itt térjünk rá Pál korintusi levelére és üzenetére. Mielőtt azonban részleteibe belemennénk és megvizsgálnánk, hogy miről is beszél Pál a korintusi levélben, egy kicsit szükségesnek tartom azt is, hogy vizsgáljuk meg és nézzük meg, mi késztette Pált arra, hogy a korintusi levelet megírja. Mi volt a háttérben, ami Pált mozgatta, ami késztette őt erre? Azt olvassuk a korintusi levélben, ha mindjárt az első fejezettől kezdve végigolvassuk, a korintusi gyülekezet lelki élete nagyon mély pontra került ekkor, amikor Pál ezt a levelét írta. Ugyanis ezt olvassuk a levelében, elmondja a korintusiaknak, hogy ti köztetek versengés van, viszály, megosztottság, ami szinte már szakadáshoz vezet a gyülekezetben, mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik azt, hogy Apollósé, a harmadik Kéfásé, és így tovább. Egy ilyen állapot volt a gyülekezetben, aztán Pál elmondja még tovább nekik azt, hogy olyan paráznaság van köztetek, ami még a pogányok között sem található. Aztán még tovább elmondja, hogy a világi bíróság előtt pereskedtek ti, akik majd egykor arra vagytok hivatva, hogy az egész világot megítéljétek. És ti világi bíróság elé mentek egymás között pereskedni. Aztán elmondja azt is, hogy az úrvacsorát közönséges lakmározássá változtattátok át. A gazdagok jólétének a fitoktatására gyakoroljátok az úrvacsorát. Aztán elmondja azt is, hogy a lelki ajándékokkal kapcsolatban tudatlanok vagytok, visszaéltek a lélek ajándékaival. És még sorolhatnánk ezt a listát, ajánlom mindenkinek nagyon, hogy ilyen módon olvassa végig az első levelet, nagyon döbbenetes az a bizonyságtétel, amit Pál tesz a korintusiakról. Pált nagyon aggasztotta az a helyzet, ami Korintusban volt, hiszen ő volt ennek a gyülekezetnek az alapítója. Súlyosbította a helyzetét, Pálnak a helyzetét, hogy próbálja menteni ezt a gyülekezetet, ugyanis a pártoskodásból adódóan a gyülekezet nagy része Pállal szembe volt fordulva. Ebből adódóan az apostol nem nyúlhatott akárhogy ehhez a kérdéshez hozzá, hanem megfelelő előkészítés után csak. Pál ismert és alkalmazott egy nagyon fontos törvényszerűséget, amely nélkül eredményes missziómunkáról szinte nem lehet beszélni. Ennek a lényege az, hogy a rád bízott isteni üzenet ismertetése előtt személyes lelki kapcsolatot kell teremtened az emberekkel, mert ellenkező esetben bezárt füleknek fogsz beszélni. Pál ezt úgy oldotta meg, hogy látszólag azonosult hallgatóival, mintha ő is közülük való lenne, mintha ő is ugyanúgy gondolkodna, mint azok, akiknek beszél. Hadd hivatkozzak Pál vallástételére, erről a munkamódszeréről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében olvashatunk erről. A korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetében a 19. verstől a 23-ig ezt mondja az apostol. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelennekké lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részes társ legyek abban. Azt mondja el Pál tehát ebben a gondolatban, csupán egyetlen szakaszt hadd idézek belőle újra, mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. És Pálnak ez a munkamódszere nagyon csodálatosan be is vált. Ennek a munkamódszernek a minta példájaként áll előttünk az aténi prédikációja. Pál elmegy Aténbe, és miközben megy a városon keresztül, azt írja az ige számunkra a Cselekedetek könyvének 17. fejezetében, hogy lelke háborgott, miközben nézte a pogány bálvány isteneknek állított oltárokat és szobrokat. Mégis amikor oda került, hogy beszéljen ezeknek az embereknek az evangéliumról, akkor nem azt mondta nekik, hogy fel vagyok háborodva, hogy ti milyen bálványimádók vagytok, és nektek ebből meg kell térni, és el kell fogadnotok az élő igaz Istent, hanem odaállt ezek elé az emberek elé, és azt mondta nekik, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak benneteket. Ugye milyen látszólagos ellentmondás a kétféle magatartás között. És ez az, ami visszatükrözi Pálnak ezt a gondolatát, hogy mindeneknek mindenné lettem azért, hogy mindeneket megmentsek valamilyen módon Istennek. Vagyis Pál látszólag azonosult ezekkel az emberekkel. Azért, hogy a szívüket megnyissák előtte, hogy alkalmassá váljanak arra, hogy a feléjük hangzó isteni evangéliumot be tudják fogadni. És amikor ezek az emberek megnyíltak, mert Pál mintegy megdicsérte őket, hogy minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak benneteket, akkor bizalmukba fogadták ezt az idegen embert. Mert tisztelte őket, mert megbecsülte, mert nem ítélte el őket. Megnyílt a szívük előtte, és készek voltak arra, hogy most már, ha valami újat akarsz mondani, akkor meghallgatunk. És Pál mondott nekik. És valahogy ugyanezen a módon közelíti meg a korintusi problémát is. Ugyanilyen módon közeledik a korintusi gyülekezethez, ahhoz a gyülekezethez, amely többségében szembefordult vele. Vele a gyülekezet alapítójával. És most nézzük egy kicsit a korintusi üzenetet. Mindenek előtt szeretném elmondani azt, hogy a nyelveken szólás kérdéséről Pál ebben a levélben nem csak a 14. fejezetben beszél, hanem a 12. fejezettől kezdi el a mondani valóját, az üzenetét. Három fejezeten keresztül beszél Pál erről a problémáról. És a nyelveken szólásról adott tanításának az volt az alapja, hogy a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékokra vonatkozóan. Figyeljük csak meg, ahogy Pál elkezdi az üzenetet. A 12. fejezet első versében azt mondja, a lelki ajándékokra vonatkozóan pedig nem akarom, atyám fia, hogy tudatlanságban legyetek. És ha megfigyelitek a 14. fejezetnek a végén, ahol befejezi az apostol az üzenetét, ott pedig megint arról beszél, hogy amit én elmondtam, és ha valaki ezt nem veszi figyelembe, aki ezután is tudatlan, az maradjon tudatlan. Eközzé a két mondani való közzé építi fel Pál az üzenetét, a mondani valóját a korintusiaknak. És ezzel kapcsolatban, testvéreim, ki kell mondani azt, hogy Pál üzenetének, a nyelveken szólásról szóló üzenetének a kulcs szava ez a szó, hogy tudatlan. Mert a korintusiak tudatlanok voltak a lelki ajándékok vonatkozásában. És ezért volt szükség Pálnak erre az üzenetre, amelyet ebben a levélben leír. Ha nem tartjuk szem előtt ezt a szót, ezt a kulcsszót, amit Pál üzenetének az elején kimond, és a végén kimond, ha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor az egész korintusi jelenség megítélése vonatkozásban téves következtetésre fogunk jutni. Pál azzal kezdi az üzenetét a 12. fejezetben, miután elmondja, hogy ti tudatlanok vagytok a lelki ajándékokra vonatkozóan, de nem akarom, hogy ilyenek maradjatok. A 4. versben mondja ki az első üzenetét, vagyis újra próbálja lefektetni a lélek ajándékáról szóló isteni üzenetet ebben a gyülekezetben. Az alapokat próbálja újra megvetni ebben a gyülekezetben. És a 4. versben elmondja az első tételt. A lélek nem akarja uniformizálni az egyházat. Nem mindenkit egyforma öltönybe akar öltöztetni. Nem mindenkit egyforma adománnyal akar megajándékozni. A lélek által adott ajándékok, mondja az apostol ebben a versben, különbözők. Ez az első tétel, amit kimond az apostol. Hogy minden lelki ajándék haszonra adatik, mármint az egész test hasznára, nem pedig a saját maga építésére. A 13. versben pedig elmondja azt, amit már említettünk is, hogy a Szentlélek keresztség által egy testé kereszteltetünk meg. Mi ennek a testnek, mint Isten gyermekei, tagjai vagyunk, rész szerint. És pedig len olyan tagjai, amilyenné a Szentlélek tett bennünket. mint ahogy a testnek van karja, keze, lába, füle, orra és így tovább, ugyanúgy a Krisztus testének is különböző tagjai vannak. És a Szentlélek azért tesz különböző tagokká Krisztus testében, hogy egymásért éljünk, egymásért munkálkodjunk, egymást segítsük. Mert milyen volna az a test, amely csupa lábból állna? Az a test nagyon gyorsan tudna menni, csak éppen nem hallana, mert nincs füle. Nem tudna cselekedni, mert nincs keze. Nem tudna látni, mert nincs szeme. Mert minden tagja láb. És valahogy Pál üzenete mögött ez van, hogy milyen lenne az a test, amely csupa lábakból állna, vagy fülekből, mert olyan lenne az a gyülekezet, ahol a Szentlélek csak egyféle ajándékot ad. Csak a nyelveken szólás ajándékát adja. És éppen ezért veti föl az apostol a 29.30. versben, hogy vajon Krisztus gyülekezetében, ebben a testben mindenki apostol, mindenki proféta, mindenki csodatevő erővel bír, vagy mindnyájan nyelveken szólnak. És a kérdése mögött ott van az állítás is, hogy nem, mert a testnek különböző tagjai vannak. És így van ez az Isten gyülekezetében is. Pál újra és újra hangsúlyozza azt, hogy a közösség építése szempontjából a lélek ajándékai közül a nyelveken szólás a legkevésbé értékes. Felsorolja a fejezetben újra és újra a lélek ajándékait. Többször. És minden felsorolásban utolsó helyre helyezi a nyelveken szólás ajándékát, mintegy ezzel is hangsúlyozva azt, hogy a közösség építése szempontjából a legkevésbé értékes, a legkevésbé hasznosítható. És éppen ezért újra és újra felszólítja a korintusiakat, hogy értékesebb és hasznosabb ajándékokra törekedjetek. Miután Pál elmondja a lelki ajándékokra vonatkozó alapvető tanítását, és próbál kiutat mutatni a jelenlegi helyzetükből, majd így folytatja a 31. versben. Ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek. Tehát az egyik útmutatás,

vagy pengő timbalom. Pál tehát azt mondja, bármilyen nyelven is beszél valaki, ha mindjárt az angyalok nyelvén beszél is, ha mindjárt a Szentlélek beszél kimondhatatlanul is rajta keresztül, bármiként is vélekedünk, de ha szeretet nincs mögötte, lelki tartalom, akkor semmivé válunk, értéktelenné, élettelenné. Pál tehát mindenáron kiutat próbál keresni a korintusiak számára a jelenlegi helyzetükből. Mivel Pál tudta, hogy Korintusban vannak olyanok is, akik számára nem elég a finoman megfogalmazott intés és útmutatás, ezért a 14. fejezetben írottakat azoknak szánja, akiknek határozott és kemény beszédre van szükségük. És a 14. fejezetben ilyen határozott és kemény üzenetre tér át az apostol. Ezeknek az embereknek a következőket mondja el. Mindig jobban és jobban, és mindig keményebben. Azzal kezdi talán a 9.-11. vers gondolatát, hadd idézzem, elmondja az apostol, hogy mivel minden nyelv érthető a világon, ezért amit ti beszéltek a gyülekezetben, annak is érthetőnek kell lenni. Aztán a 12.-13. versben elmondja, a közöttetek megnyilatkozó ajándékoknak a gyülekezet építését kell szolgálni. Nem nyilatkozhat meg öncélúan, csak a közösség építése szempontjából. Majd a 14-től a 17. terjedő versben pedig arról beszél, hogy a közösség előtt elmondott imát nem lehet úgy elmondani, hogy lélekben beszélek, de az értelmem ki van kapcsolva. Tehát nincs benne az Istentől kapott értelmem, nincs benne a személyiségem. Azt mondja az apostol, így nem lehet beszélni. Hát milyen az, mondja az az ima? A másik hogyan mond amment rá, hogyha nem érti, hogy te mit beszélsz? És hadd hivatkozzak egy ószövetségi igére, Ézsaiás könyve 11. fejezet 2. versében olvashatunk erről, ott ugyanis azt mondja ki a Szentírás, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, azon a bölcsességnek és értelemnek lelke van. Tehát ha valaki a Szentlélek kerességében részesül, ha valakin az Isten lelke megnyugszik, ott nem kapcsolja ki a Szentlélek az ember értelmét, akkor, amikor a lélek meg akar nyilatkozni, hanem inkább felfokozza, inkább valami pluszt ad, valami töbletet ad az embernek, de semmiképpen nem kapcsolja ki a személyiségünket az Isten, nem kapcsolja ki az értelmünket. Akin az Isten lelke megnyugszik, azon az értelemnek lelke nyugszik meg. Aztán Pál a 19. versben arról is beszél, ha én közzétek megyek, akkor inkább akarok öt szót szólni értelemmel, hogy mindenki megértse, mint 10.000 szót úgy, hogy senki nem érti meg. És ezzel Pál kifejezi a véleményét arról a beszédről, ami ott Korintusban megnyilatkozott. Aztán a 20. versben pedig kitér arra, hogy milyen is az a beszéd, amit senki nem ért meg. Egy példát használ az apostol, és valahogy ez van a mondani valója mögött, hogy az a beszéd, amit senki nem ért meg, az olyan, mint a kisgyereknek a gügyögése. Még az édesanyja sem érti meg, hogy mit mond. És Pál azt mondja a 20. versben, ti az értelemben, vagyis a beszédben, az értelemnek a kifejezője, abban ti érettek legyetek, ne gyerekek legyetek. A gonoszságotokban legyetek gyerekek, de sajnos fordítva van nálatok. Ti a gonoszságban vagytok érettek és felnőttek, a beszédben pedig, az értelemben pedig gyermekek, mert úgy beszéltek, hogy senki nem érti. Pál azt mondja, ez legyen fordítva. A gonoszságban legyetek gyermekek, a beszédben pedig, az értelemben pedig érettek legyetek. Aztán a 22. versben arról is beszél az apostol, hogy a nyelvek jelül vannak, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. És ezzel Pál azt mondja ki, hogy a nyelveken szólás tehát nem azért adatik, hogy a gyülekezetben a testvéreid előtt bizonygasd azt, hogy te milyen hívő ember vagy. Hogy lám-lám, te már a Szentlélek kerességében is részesültél, mert te már nyelveken is tudsz beszélni. A nyelveken szólás a hitetlen számára adatot jelöl.

nem a gyülekezeten belül. És a 23. versben pedig elér a csúcspontra az apostol, és ott arról beszél, ha pedig egyszerre többen beszélnek úgy, hogy senki nem érti, és esetleg betéved egy vendég, egy idegen, nem azt gondolja, hogy megszállottak vagytok, hogy örjöngtök? És ez egy nagyon kemény kifejezés Páltól. De mégis kimondja az apostol ezt a gondolatot. És pedig len azért, mert ez az a lépés, ez az a dolog, ami Pált egy nagyon drasztikus közbeavatkozásra kényszeríti. Ezzel a lépésével viszont teljesen egyértelművé tette az apostol az utókor számára, hogy milyen jelenségnek tekintette maga Pál a korintusiak nyelveken szólását. Pál döntő lépését akkor értjük meg igazán, ha ismerjük az apostoloknak a magatartását, viszonyulását a Szentlélek megnyilatkozásával szemben. Az apostolok ilyen irányú magatartását hűen szemlélteti a Kornélius háza népével kapcsolatos eset és esemény. Ugyanis miután Kornélius háza népére kitöltetett a Szentlélek, és Péter megkeresztelte őket, majd ennek a híre eljutott Jeruzsálembe a többi apostolokhoz, és amikor Péter odajutott, hogy az apostolokkal találkozott, akkor az első volt az, hogy számon kérték Pétertől. Miért tetted te ezt? Miért tetted, hogy pogányokat megkereszteltél? És akkor Péter így védekezik, hogy hát mi voltam én, hogy az Isten szent lelkét visszatarthattam volna? Hát ha egyszer az Isten szent lelke ugyanúgy töltetett ki rájuk, mint ahogy ránk is pünköstkor, hát mi voltam én, hogy visszatarthattam volna az Istent? És amikor Péter elmondja ezt a gondolatát, akkor az apostolok lecsillapodnak, hogy tényleg, hát ha a Szentlélek kitöltetett, s Péter és többen is tanúi voltak ennek az eseménynek, hát ha az Isten jónak látta, akkor mik vagyunk mi, hogy visszatartsuk az Istent. És ennek hallatára lecsillapodnak, és ők is dicsőítik az Istent, hogy íme akkor most már a pogányokat is ugyanúgy részesíti az Isten a Szentlélek ajándékában. Mégis az apostoloknak ezzel a magatartásával szemben Pál itt ebben a korintusi levélben mégis egy kemény és drasztikus módon közbeavatkozik a korintusi gyakorlatban, és leállítja a korintusi gyakorlatot. Nem úgy nyilatkozik meg, mint Péter, hogy hát mi voltam én, hogy az Istent visszatarthattam volna. Pál igenis azt teszi, hogy visszatartja, gátat vet, és azt mondja, így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Azt mondja az apostol, csak kettő vagy három beszélhet nyelveken. De ezek is csak úgy, ha megvárják egymást. Egymás után egyszerre nem beszélhetnek. Ez a kettő vagy három is csak akkor beszélhet, ha van ott valaki, aki megmagyarázza, hogy a gyülekezetet is építse. Ha nincs magyarázó, akkor hallgasson. Akkor senki nem beszélhet. Nem tudom, ti érzitek-e, hogy Pál mennyire nem a Szentlélek megnyilatkozását, hanem inkább emberi szándékokat próbált visszaszorítani ezzel a korláttal, ezzel a szabályokkal. Ugyanis ha Pál a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor nem merte volna korlátozni a Szentlélek megnyilatkozását. Hiszen Pál ugyanúgy tisztelte az Istent, ugyanúgy az Isten szolgája volt, mint Péter, és Pál is azonnal úgy reagált volna, ha a Szentlélek megnyilatkozásának tekinti a korintusi jelenséget, hogy hát mi vagyok én, hogy az Isten szent lelkének parancsoljam. Ha a Szentlélek így látja jónak, ám akkor legyen. De Pál nem így vélekedett erről a kérdésről. És éppen a cselekedetei fejezik ki, hogy nem így vélekedett. Mert azt mondja, hogy így nem lehet tovább, ahogy eddig volt. Gátat szab, törvényt, szabályt állít a gyülekezet elé, mint egy visszaszorítja a korintusi megnyilatkozást. Azt is szeretném megemlíteni, hogy arról nem is beszélve, hogy egy ember, még ha akarna, sem tudna a Szentléleknek akadályt állítani. Hiszen milyen különbség van egy ember és a Teremtő Isten között? A Szentlélek ugyanolyan isteni személy, mint Jézus és az Atya. És mi vagyunk mi emberek, hogy gátat bírnánk vetni a Szentléleknek, ha ő meg akar nyilatkozni. Pál ezt nagyon jól tudta.
és ha ő a Szentlélek megnyilatkozásának tekintette volna a korintusi jelenséget, akkor a levelének a végére, a 14. fejezet 37. versében nem írta volna oda, hogy amiket néktek írok, azokat a szabályokat, azokat a rendeleteket, ezek az Úr rendelései. Ugyanis az egyik isteni személy rendeletei nem korlátozzák a másik isteni személy megnyilatkozását. Tehát Pál nem kaphatta az Atyától vagy Jézustól ezeket a rendeleteket, hogy a Szentlélek megnyilatkozását korlátozza. Ezzel, hogy Pál leírja, hogy amit én mondok, ezek az Isten rendeletei, ezzel teljesen egyértelművé teszi, hogy Korintusban nem isteni megnyilatkozások történtek. És akik még ezzel a kemény páli beszéddel szemben is szembefordultak, azokat Pál megpróbálja még egy alapvető tény által valahogy kiózanítani. A 36. versben ugyanis azt mondja nekik, vajon tőletek származott az Isten beszéde, avagy csak eljutott hozzátok? Vagyis azt mondja el a korintusiaknak, hát emlékezzetek csak meg róla, nem én vittem hozzátok az Isten evangéliumának az ismeretét? Vajon nem én általam kereszteltettetek meg? Vajon nem rajtam keresztül részesültetek korábban a Szentlélek ajándékaiban? Nem úgy jutott el hozzátok a lélek ajándéka az Isten beszéde? Hát tőletek származik az? Nem úgy jutott hozzátok, mondja az apostol. És végezetül, még a 37. versben még egy módon kifejezi Pál azt, hogy nem tartja a Szentlélek megnyilatkozásának a korintusi jelenséget. Ugyanis a 37. versben azt mondja, ha valaki azt hiszi, hogy lelki a kiemelni, hogy hiszi. Miért mondja ezt az apostol? És hadd hivatkozzak más bibliai fordításra, például az új fordítás így adja vissza ezt a verset, ha valaki azt tartja magáról, tehát csak hiszi magáról, csak magáról tartja azt, mások nem így vélekednek róla. Nem az Istentől kapta ezt az ajándékot, csak ő hiszi azt, hogy a Szentlélektől kapta. És utána így folytatja az apostol, akik tehát azt hiszik, hogy lelki ajándék részesei, azok vegyék eszükbe azt, hogy amit én mondok nekik, az az Úr rendelete. Tehát ők csak hiszik azt, hogy a lélektől kaptak valamit. Én viszont az Úr rendeleteit képviselem feléjük. És a 38. versben még azt mondja nekik az apostol, valaki ezt nem ismeri el, az ilyet az Úr sem ismeri el. Ez az új fordítás szerint hangzik így. A mi károli fordításunkban úgy találjuk, aki tudatlan, az legyen tudatlan. Aki ezután, amit az Úrtól vettem, és most előtökbe adtam, és átadtam néktek, ha ezután tudatlan akar maradni a lelki ajándékok vonatkozásában, az maradjon tudatlan. Vagy ahogy az új fordítás még jobban kifejezi a mondani valót, ha valaki nem ismeri el az Isten rendeleteikén azt, amit én képviseltem felé, azt az Isten sem fogja elismerni. És azzal zárja az apostol az üzenetét, az Isten egyházában mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Nagyon röviden szeretném zárni elmélkedésünket erről a gondolatról. Ahogy említettem is, egyre inkább szembe találjuk magunkat olyan jelenséggel, amikor keresztények úgy vélekednek, hogy a lélek ajándékaként, a Szentlélek ajándékaként nyerték a nyelveken szólás ajándékát. Amikor ezzel a kérdéssel állunk szembe, akkor így, ahogy most végigvezettük az ige mérlegén, kell megvizsgálni ezt a jelenséget. És én csak azt tudom mondani záró gondolatként, kérjük a Szent Lelket, hogy ő segítsen őszintén megvizsgálni. És hogyha megértettük, akkor tudjunk meghajolni az ige mérlegeinek döntése előtt. Az Isten segítsen ebben bennünket.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőjön.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Mózes második könyve, 22. fejezet, 28. vers. Az Istent ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.

Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatás eredményeiről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nem minden egészséges étel sem felel meg, mert az sem mindegy, abból mennyit fogyasztunk. Tehát még a mennyiséget is meg kell néznünk, még önmagában a jó is lehet rossz, ha túl sokat fogyasztunk belőle. Tehát meg kell választanunk a táplálékunkat, mint fajtát is, de ugyanakkor a mennyiségre is kell figyelnünk, mert nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk belőle. Oda kell figyelnünk arra, hogy az étrendünket mindig úgy válasszuk meg, ami megfeleljen annak, hogy milyen évszak van, mivel teljesen másképp kell táplálkozni télen, amikor erősebb ételek kellene, akkor bírjuk a hideget, jó hideg van most, tehát jobban oda kell dolgozni, több olajsmagot kell fogyasztani, több aszalmát kell fogyasztani. Nyáron ebből sokkal kevesebb kell, nem? A legerősebb ételeket télen kéne fogyasztanunk mindenféleképpen. Tehát ami az egyik éghajlaton jó, az másik éghajlaton, erre oda kell mindenképpen figyelnünk. Aztán az sem mindegy, hogy kinek milyen a munkája. Nyilván, hogyha valaki köművesként dolgozik napi 8-10 órában, annak másképp kell egy kicsit táplálkozni, mint annak, aki ott ül az irodában, egy számítógép előtt, és órákon keresztül csak pötyög, és nem is mozog semmit. Tehát nem mindegy az, hogy mi a munkánk, tehát ha valakinek nagyfokú szellemi munkát kell végeznie, annak oda kell figyelni nagyon a táplálkozásra, különösen a vacsora elfogyására biztatnám őket, mert számukra sokkal kevesebb étel is elég, mint annak, aki bizony fizikai munkát végez, ledolgozza, és ő többet elbír. Tehát figyeljünk oda, hogy amilyen a mi táplálkozásunk, ahhoz képest kell az étkezésünket is megválasztani, aztán egy férfi vagy nő, az megint egy külön kategória, nyilván a férfiak többet tudnak enni, úgymond büntetlenül, mint a hölgyek, akik hízásra hajlamosak, pláne a menopauza után. Ugyanakkor az sem mindegy, mennyi izmunk van. Ha több izmunk van, többet tehetünk. Mert izomnak a kalória felhasználása több, mint a zsírnak. Tehát minél izomosabbak vagyunk, annál több ételt tudunk aztán fogyasztani. Nagyon széles skálán mozog a különböző gyümölcsök, zöldségeknek a választéka, és hogyha mi józanul eldöntjük, hogy mivel próbáljuk az étkezésünket összeállítani, akkor választhatunk belőle. Szinte minden nap ehetünk valami másfajta gyümölcsöt. Jól néz neki? Ugye? Megérzek tőle, hogyha ránézek. Azt tudtuk mondani, hogy egy karalábé nem olyan vonzó, mint egy hamburger, nem? Nyilván egy szép eper az mindig vonzó lesz az ember számára. Tehát mindenki magának kell dönteni. A legegyszerűbb ételek a legtáplálóbbak. Ebben van a legtöbb tartalom voltak éppen. Amikor elkezdjük már túlbonyolítani, agyonfőzni, variálni, szószokat készíteni rá, akkor veszít a tartalmából. Tehát minél több nyers van a táplálkozásunkban, annál jobb lesz a beltartalmi értéke. Vagy hogyha nem nyersen, akkor csak dinsztelve, vagy párolva egy kicsit, az a legjobb a számunkra. Persze lehet főzni, lehet ételeket készíteni, lehet a konyhában tündérre válni, úgymond, és szuper ételeket készíteni, semmi gond, de gondoljunk arra, hogy minél jobban megfőzzük, annál kisebb lesz a tartalmi értéke. Nekünk meg azt kéne, hogy minél több legyen a pozitív tartalom abban az alapanyagban. Ahhoz, hogy nekem adjon egy jó tápláló ételt, ami ad nekem erősséget, szívosságot és energiát a mi számunkra. Én azt mondtam, hogy ha egyszer egy nap jól lettem, akkor aznap már kibírom annélkül, hogy még egyek, hogy úgy alakul épp az élet. De ha tehetem, én mindig egy nap kétszer eszek. Most is jöttünk ide, akkor a kocsiba ebédeltem útközben, mert nem volt még idő megállni. De egy órakor ebédeltem, és majd holnap reggel fogok reggelizni, és nincs gond az energia szintemmel, pedig hát mikor volt már egy óra, nem? De a reggelim is, meg az ebédem is egy alapos étkezés volt mindenképpen. Az emberek hozzászoktak a jó kis pörköltökhöz, jó kis magyaros nokedlival, zsírosan, paprikásan, fűszeresen, jó tennem, mert így szoktuk meg, és az ízlésünk erre állt rá, és nagyon nehéz leszokni erről az ízvilágról. De lehet. Tehát ez a jó hír, hogy lehet leszokni az ízvilágról. Nem kívánjuk mindjárt az egyszerű ételeket. Tehát, hogyha azt mondom valakinek, hogy eddig ilyen finomat evett, mint amit a képen látunk, és holnap ehelyett egyen valami főtt zappelhet, mondjuk banánszószal, akkor mit fog választani? Azt mondja, bonodokat beszélsz nekem? De nyilván nehéz erre a dologra átállni egyből, de hogyha elindulok egy úton, és időt szánok arra,
idő kell ahhoz, hogy az ízlés világom átalakuljon, és ezeket a természetes ízeket szeressen már. Idő kell ahhoz, hogy a gyomor kiheverje azokat a bántalmakat, amit okoztam magamnak hosszú éveken keresztül. Hogyha esetleg én megeszek egy olyan ételt, aminek egy pici baja is van, az én gyomorom azonnal jelez. Neki van tisztulva. Akik minden nap ezt teszik, azok már nem jelez annyira. Mert már megvan egy olyan ráva, megszokta az ember, hogy állandóan fáj egy kicsit, hát ez a normális, nem? De nem ez a normális, tehát az a normális, hogy ne fájjon a gyomrunk, ne is érezzük azt, hogy van gyomrunk, és olyan jól dolgozik maga a gyomor. Aki kitart rendületlenül amellett, hogy így szeretnék változtatni, és holnaptól eldöntöttem, hogy betartom ezeket a szabályokat, akkor csak időkérdése, és át fog alakulni ez az ízvilág. Én mindig elmondom példaképpen ezzel kapcsolatban, hogy korábban, amikor úgy jól sóztunk otthon az ételeket, akkor hát uborkát is megsóztuk, egy kicsit a paradicsomot is megsóztuk, a paprikát is megsóztuk, úgy, mint minden más ember, nem? Hát mindenki ezt csinálta. Aztán, amikor azt mondtuk a feleségemmel, hogy akkor na, a sót mellőzzük az asztalon, és a sót attól is legyen az asztalunkon. Kell a só, annyi, ami főzésre kell az ételbe. De nem kell azt megsózni. Eltelt egy jó fél év, és akkor vettem észre, hogy milyen különbségek vannak a különböző zöldségek ízvilágában, nem? És hányfajta paradicsom van, vagy hányfajta uborka van. Ezt eddig nem éreztem. Azt éreztem, hogy kellemes sós. Szerettem akkor is, de mennyivel mással most ízlelni, hogy mennyi fajta van. Melyik a piacon mindig úgy veszem, hogy veszek ebből a fajta paradicsomot egy kicsit, abból is egy kicsit, hogy több fajta ízt tudjak tapasztalni, és mindig keresem, hogy hol van olyan, aki a sajátját hozza ki, hogy abból vegyünk, és ne a hipermarketekről vegyük ezeket a gyümölcsöket. Eljutott az ember oda, amikor azt mondja, hogy már ez ízlik. Nekem ez okoz örömet, hogy ebből tudok fogyasztani, és nem az a nyolánkság, amit korábban annyira szerettünk az évek folyamán. A gyomor, hogyha egészséges, és nincsen túlterhelve, könnyen ellátja a feladatát. Én egy órakor befejeztem az ebédet, elindul az emésztés, 4 óra, 4 és fél óra megtörtént az emésztés, gyakorlatilag 5 órára van, azt mondhatom 6 órára, hogy az emésztésem teljesen befejeződött, most a gyomrom pihen. Milyen jó neki, nem? Pihen. Nyugalomban van, nem dolgozik, nincs arra készítve, hogy állandóan dolgozzon egyik a másik óra után, és egész holnapig olyan jót fog aludni az éjszaka. Ugyanakkor, hogyha most jól bevacsoráznák, újra elkezdene dolgozni, és esetleg még nasoltam volna mondjuk 3-4 óra körül egy kicsit, akkor ugyanúgy nasoltam egész nap. A legtöbb embernek olyan túlterhet a gyomra, hogy reggel 7-kor elkezd enni, elindul az emésztés, és meddig tart? Este 10-ig, 11-ig, hajnali 2-ig megy az emésztési folyamat. Megállás nélkül. Szegény gyomra legalább éjszaka pihen egy pár órát. Aztán reggel úgy kell föl az ágyból az illető, hogy agyam van verve, hogy olyan fáradt, hogy nem igaz. Én meg ma reggel is úgy jártam, hogy reggel fölébredtem, ránézek az órámra, mondom, 6 óra, 10, akkor fölkelek, kicsit még dolgozgatok. Akkor vettem észre, hogy hoppá, nincs az órám átállítva az egyik órám, és még csak 5 óra 10 volt. De már kipattantam az ágyból, nekiálltam, megnéztem a leveleimet gyorsan, írtam egy-két anyagot, és kipihentem magam a nyugodt éjszakai alvásra. Persze, 10-kor már aludtam. Tehát, ha odafigyelünk erre, hogy a gyomrunk ne legyen túlterhelve, akkor nagy segítség a mi számunkra. Tehát, amire szükség van, egészséges, jó minőségű étel, és kell hozzá egy bölcs tervezés, mindenki saját magának tervezze meg azt, hogy hol mit tud vásárolni, ami az ő számára a lehető legjobb. És ezt mindenkinek magának kell utat eljárni, senki számára nem szabad megmondani, hogy csak ez az út járható. Minden ember önálló egyéniség, tehát magának kell ezt a kérdést eldönteni, én csak az irányelveket tudom elmondani.

Az Arizonai Egyetem kutatói egy új, korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer kór okairól. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben többek között ezen elmélet részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember az ott dolgozókat a kellemes hangulatért. Egy amerikai kutatás viszont arra az eredményre jutott, hogy a rosszul választott háttérzene kellemetlen következményekkel járhat az alkalmazottakra, így a vállalat egészére nézve is. Az Ohio Állami Egyetem kutatói a mindennapos háttérzene hatását vizsgálták, abból kiindulva, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 13,5 millió ember dolgozik olyan munkahelyen, ahol gyakori a háttérzene, azonban a zenét gyakran csak az ügyfelekre figyelve választják ki. A kutatók arra jutottak, hogy ha ez a háttérzene nincsen szinkronban azzal, amire a dolgozóknak szükségük van a munkájuk elvégzéséhez, akkor az befolyásolhatja az energiájukat, a hangulatukat és még a teljesítményüket is. Fáradtsághoz, fókuszálási nehézségekhez és munkahelyi elégedetlenséghez vezethet. A kutatók két vizsgálatot végeztek. Az egyikben 166 teljes munkaidős munkavállaló vett részt online módon. A résztvevők először értékelték, hogy mit gondolnak a zene négy jellemzőjéről, a hangerőről, a sebességről, az összetettségről és az érzelmi intenzitásról. Ezután két lejátszási lista egyikét hallgatták meg, miközben kreativitási feladatokat hajtottak végre. Az egyik lejátszási listán vidám popzenék voltak, mérsékelt összetettséggel. A másik lassabb, komorabb volt és alacsonyabb hangerőn szólt. A feladat elvégzése után a résztvevők értékelték, hogy a hallott zene mennyire felel meg a hangerő, a sebesség, a komplexitás és az érzelmi intenzitás igényeinek. Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők negatív hatást tapasztaltak, ha a hallgatott lejátszási lista jellemzői nem voltak összhangban azzal, amire szükségük volt. A második kísérletbe 68 olyan dolgozót vontak be, akiknek a munkájához mindennapos háttérzene tartozott. A résztvevők 3 héten keresztül minden nap 3 e-mailes kérdőívet töltöttek ki zenei igényeikről, a hallott zenéről, a hangulatukról, kognitív kimerültségükről és különféle munkahelyi tevékenységeikről. Az eredmények megerősítették az első vizsgálat következtetéseit, és egy másik adalékkal is szolgáltak. A zenei ízléstől eltérő muzsika hatással volt a munkateljesítményre. A résztvevők ilyenkor nagyobb valószínűséggel cselekednek úgy, ami járt a vállalatnak. A negatív cselekvések közé tartozhat a lassabban végzett munka, a munkahely leszólása és az irodaszerek ellopása. Emellett kevésbé voltak hajlandók pozitív cselekedetekre, például a kollégáik segítésére a felelősségükön túlmutató feladatokban. A kutatás eredményeit összegezve elmondható, hogy a nem megfelelő háttérzene hatással van az alkalmazottak jólétére, és közvetlenül befolyásolhatja a vállalat eredményét. Amikor a dolgozók figyelmét elvonja vagy kimeríti a nem megfelelő zene, csökken a termelékenységük és az általános teljesítményük is romlik, adja hírül a hvg.hu portál. Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt,
még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs. Az amerikai Drexel Egyetem kutatói összesen 39, 18 és 59 év közötti embertől vettek nyálmintát két alkalommal, egy 45 perces művészeti foglalkozás előtt és után. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként változik meg a résztvevők kortizol szintje. A kortizol a mellékvesék által termelt hormon, egyfajta univerzális hormon, amely mindenben szerepet játszik a gyulladás csökkentésétől a glükóz lebontásának fokozásáig. Mivel a szervezet stressz reakciójának részeként is felszabadul, ezért a köznyelv stressz hormonként is ismeri. Ez segít abban, hogy éber maradjon az ember, fokozza a szükséges funkciókat és lelassítja azokat, amelyekre nincs szükség. Ezért a magas szint általában a stressz mutatója, de a szintje a nap folyamán is változik, általában reggel tetőzik, este pedig lecsökken. A fent említett vizsgálat során a csoport tagjai bármilyen formában alkothattak a papírmunkáktól kezdve, az agyag modellezésen át a kollázsok készítéséig. Ami még fontosabb, a résztvevők kevesebb, mint felének volt valamilyen tapasztalata már a művészeti alkotások készítése terén. A résztvevők arról számoltak be, hogy a foglalkozások pihentetőek voltak, csökkentették a szorongást és segítettek nekik perspektívát találni. Volt, aki arról beszélt, hogy kevésbé rágódott a hétköznapi problémákon. A nyálminták igazolták ezeket a beszámolókat, a résztvevők 75%-ánál csökkent a kortizol szintje a 45 perces foglalkozásnak köszönhetően. Ez az eredmény nem függött attól, hogy ki mennyire értett a művészetekhez, vagyis lényegében egy teljesen amatőrnél is ugyanaz az eredmény születhet, mint annál, akinek már van tapasztalata hasonló alkotói tevékenységekkel kapcsolatban. Az Arizonai Egyetem kutatói egy új korábbi eredményeket egyesítő elmélettel álltak elő az Alzheimer-kór okairól. Ez szerint a betegséget az idegsejtekben stressz hatására keletkező szemcsék okozta genetikai változások okozzák. Az Alzheimer-kór, amiben a világon több mint 50 millió ember szenved, egy agyat érintő gyógyíthatatlan betegség, amely memóriazavarral és demenciával jár. Az arizonai kutatók egészségügyi adatbázisokból és a legutóbbi kutatásokból indultak ki, különösen egy 2022-ben publikált a kór előre haladásával kapcsolatos tanulmányból. Arról, ami az idegsejtekben történik, annyit tudunk, hogy a betegség teljesen átállítja a működésüket. Megváltoznak a biokémiai folyamatok, leáll a kommunikáció a többi idegsejttel, és abnormális fehérjék, csomókat alkotó tauk és béta amiloidok jelennek meg. Nem világos azonban, hogy ezt az átállást mi váltja ki. Egy új elmélet szerint a folyamat elindítója a sejteket érő stressz. A sejtek a működésüket nehezítő körülményekre fehérjékből és RNS-ből álló szemcsék létrehozásával válaszolnak. Ez egy egészséges válasz, amely a belső egyensúly megvédését szolgálja. Az amerikai kutatók szerint a probléma gyökere, hogy ezek a szemcsék a stressz elmúltával is megmaradnak, beleszólva az örökítő anyagot tartalmazó sejtmag és a sejt többi része közötti kommunikációba. A felvetésünk akörül forog, hogy leromlik a sejtplazma és a sejtmag közötti kommunikáció, ez a gén kifejeződés széles körű meghibásodásához vezet,
és összefüggő rendszerben magyarázza a betegséget kiváltó mechanizmusokat, részletezte Paul Coleman agykutató. Az egyelőre nem bizonyított, hogy a gondolatmenet a valóságban is így működik-e. A kutatók hangsúlyozták, hogy nem a betegség kialakulásához tartozó új elemeket keresnek, hanem a kirakó már rendelkezésre álló elemeit igyekeztek rendszerbe illeszteni. A javasolt rendszer alapján az Alzheimer-kór a sejteket érő stresszel kezdődik, tájékoztat az index.hu portál. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt fél órában ránk is figyeltek, továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel köszöntöm újra a kedves hallgatóságot a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásunkban vagyunk, és ebben az adásban a Nagy Küzdelem című könyvet tanulmányozzuk, amelynek írónője Ellen G. White. A legutóbbi adásban a 28. fejezetet olvastuk közösen, ami a vizsgálati ítéletről szól. Tartsanak velünk, tanulmányozzuk tovább a 28. fejezetet. Azelőtt azonban hangolódjunk rá a fejezetnek a tartalmára egy néhány énekszám által.

A mennyei könyvek felfedik az eltitkolt önzést. A mások iránti kötelességek elmulasztásáról is feljegyzés készül, és arról is, ha megfeledkezünk a megváltó kívánalmairól. Az ember látni fogja, milyen sokszor fordította Sátán szolgálatára idejét, gondolatait és erejét, ami pedig Istent illette volna meg. Szomorú az a feljegyzés, amit az angyalok a mennyben készítenek. Értelmes lényeket, Krisztus állítólagos követőit leköti a világi javak szerzése és a földi örömök élvezete. Pénzt, időt, erőt áldoznak hivalkodásra és önző élvezetekre. De imádkozásra, a Szentírás kutatására, lelkük megalázására és bűneik megvallására csak rövid pillanatokat fordítanak. Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról. Azok, akik részesülni akarnak a megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja. Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát

Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiuknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken. Az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember fel kell sorsára. Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a Föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét. Elvisz minket egészen az idők végéig, és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, és hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felől érdeklődik. Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban épp oly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját. Feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus. A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek. Ez az áldozat arányban áll Isten áthágott törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közben jár az emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén Isten elé tárhassák. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ha azok, akik hibáikat eltitkolják és igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként újjong és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgysem tudnak győzni. De Jézus, megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva, képviseli ügyüket, és ezt mondja azoknak, akik követni akarják. Elég néked az én kegyelmem. Vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez. Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne írtassék az ő népe közül. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most, e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatni a lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot. A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő,
bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélő széke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia, senkin sem maradhat egyetlen folt, vagy sömörgözés, vagy valami aféle. Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek a munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar, senki sem tudja, hogy milyen hamar az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg, jobban, mint valaha, a megváltó figyelmeztetését, ami így hangzik. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa. Életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel azelőtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Krisztus, miként a jelenések könyve ismerteti, előre látva korunkat, kijelentette. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött, még 7 napig élték nem törődöm, élvezet szerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre fegyelmeztető intéseket. Aképpen lesz, mondja a megváltó, az emberfiának eljövetele is. Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik, és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől. Vigyázzatok azért, hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyeresség hajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divatrabja ékességeit rendezgeti. Lehet, hogy pont abban az órában mondja ki az egész föld bírája az ítéletet. Megmérettettél a mérlegen, és híjával találtattál. Kedves hallgatók, eddig tart a 28. fejezete a Nagy Küzdelem című könyvnek. Következő adásban a 29. fejezetről fogunk többet megtudni, ami a bűn eredetét írja le számunkra. Addig is egy pihentető, kellemes estét a mindenki számára.

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Isten békével köszöntöm a kedves nézőket, önök a Speranza Reménység televízió keresztutadását követik. A következő időszakban hetente egy alkalommal szeretettel hívom meg önöket a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat meghallgatására, megtekintésére, mely Bálintfalván került sorra. A bálintfalvi Kalapos Gábor cigányok rostás közössége, a gyülekezet, a bizottság Bala Lóránd lelkipásztort hívta meg ennek a sorozatnak a bemutatására, melyet a lelkipásztor örömmel fogadott. Így a mai alkalommal az első előadás felvételeit tekinthetik meg. Kérem, fogadják szeretettel.
2: És az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik majd bizonyságul a világon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a Jézus hamarosan visszatér előadássorozatra, amely egy bizonyság arról, hogy ez az íge, amelyet idéztünk, teljesedik. A minden népbe beletartoznak a Gábor cigány testvérek is. Isten áldjon benneteket! Kedves gyülekezet, a ma estili alkalommal minden este Jézus Krisztus visszajöveteléről fogunk elmélkedni. A ma estili előadásnak a címe: Mit hisznek az emberek a második eljövetelről? És ez az üzenet nem csak nektek, akik itt vagyunk a teremben, hanem azok is, akik online követnek bennünket, és azok is, akik a Speranza Reménység televízión keresztül követnek bennünket, szól erőteljesen. Erre az alkalomra a gyülekezet bizottsága és maga a gyülekezet nagyon nagy örömmel hívta meg Bala Lóránd lelkipásztort, a hetednapot ünneplő adventista egyház Román Uniójának képviselőjét, aki a kisebbségi osztályigazgató is, és a misszióért is felel, a szombatiskolai osztályért. Köszönjük, hogy ezzel az alkalommal és ezen a héten velünk vagy, és elfogadtad ezt a meghívást. A téma az felelősségre hív bennünket. Isten áldjon téged az ige szólásában.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a közösséget, és hadd mondjam el, hogy életem és szívem legnagyobb reménységét szeretném megosztani veletek egész héten. Életem legnagyobb reménysége és vágya az, hogy amíg élek, még életemben meglássam Krisztust hazavinni bennünket. Ezért a reménységért szolgálok és élek. És ez a reménység éltet és ad erőt, hogy tovább menjek a küzdelmes napokon. De mit hisznek az emberek? Mit hiszel te, meg mit hiszek én az Úr Jézus eljöveteléről? Az első eljövetele az Úr Jézus Krisztusnak a megváltásról szólt. A második eljövetel a megkoronázásról fog szólni. Először azért jött, hogy megkeressen, és azért jött, hogy megmentsen. Másodjára azért fog eljönni, kedves testvéreim, barátaim, hogy uralkodjon, hogy kormányozzon. Az első eljövetelekor gonosz emberek igazságtalanul elítélték őt, majd amikor másodjára eljön, ő ítéli majd meg igazságosan a gonoszokat. Amikor először eljött, tudjátok, Lázár sírjánál elkezdett sírni. Amikor újra megjelenik, tudjátok, mit mond a Biblia, hogy milyenek lesznek a szemei? Olyanok, mint a tűzláng. A katonák tövis koronát tettek a fejére, amikor először eljött. Krisztus pedig úgy fog leszállni, hogy a történelem minden egyes összes koronáját a fején fogja viselni. A történelem összes részlete, szereplője és hőse és mellékszála ebbe az irányba mutat, hogy Jézusnak jönnie kell. És Isten története egy olyan koronázás felé vezet, amelyre az egész teremtés sóvárogva vár. És ez a bibliai proféciáknak a fő témája, és ez a Szentírásnak egyik fő motivuma, hogy Jézus Krisztusnak jönnie kell. A Szentírás, a Biblia úgy árad Jézus eljövetelének a reménységével, mint egy folyó, amikor nő és árad. Ésaiás elkezd imádkozni, és köszönöm szépen az imákat, köszönöm szépen a három imát. Innen jön az erő, és innen jön az ihletés. Ésaiás, tudjátok, hogy imádkozik? Ó, bár csak széttépnéd az egeket. Ó, bár csak széttépnéd az egeket, és leszállnál. Előtted megrendülnek a hegyek. A zsoltáros azt mondja, Uram, hajlítsd meg egeidet, és szállj alá. Pál apostol pedig, várvánam a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését. Péter apostol pedig, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjel a tolvaj. Mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. És amikor Jézus Krisztus felment a mennybe, első eljövetele után, az angyal így szólt. Így bátorított bennünket. Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennyben, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennyben. Egy biblia kutató összegyűjtötte azokat az ígéreteket a Bibliából, amelyek a Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkoznak. Képzeljétek el, hogy csak az Ószövetségben 1845 utalás található, olvasható Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. 17 ószövetségi könyv hangsúlyosan foglalkozik ezzel az ígérettel. Az Új Szövetségnek 260 biblia fejezete van. A 260 fejezetben 318 utalás van Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatosan. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy amikor a Bibliát olvasod, minden 30. bibliavers az Úr Jézus második eljöveteléről szól. Ez fantasztikus. Hallgassuk meg Jézus szavait. Hogyan ígérte meg nekünk? És ő, amit megígér, hűséges ígéretéhez. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az égfelhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Itt vannak Jézus Krisztus szavai, telve vannak ezek a szavak felkiáltó jelekkel, és mintha villámlás lenne bennük. Mintha Jézus eljövetelekor a történelemnek minden nagy eseménye egyetlen pillanatba sűrűsödne össze. Képzeljétek el, mintha az indiai óceáni cunámi, a berlini falnak a leomlása, vagy a Vezúvnak a kitörése és a penicillinnek a felfedezése minden egyszerre történne meg. Ennyire összesűrített lesz az a pillanat, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Egy szempillantás alatt világunk lényeges változáson fog keresztül menni. És János látomása a Jelenések könyvében Jézus Krisztus visszajöveteléről annyira erőteljes, hogy én úgy érzem sokszor, amikor olvasom ezeket az ígéket, a pulzusom felgyorsul. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És látám, azt mondja, hogy az ég megnyílt. Akkor gyerek voltam, és hallottam ezt az ígéretet, nem tudtam elaludni. Nem tudtam elaludni, és néztem, függönyt húztam félre, hogy vajon nem most nyílik meg az ég? És látám, hogy az ég megnyílt, mintha az ég egy vékony kék papírdarab lenne, amely láthatatlan kezek által szét van nyitva. És elnézést. És amikor megnyílt, Jézus, János meglátja Jézus Krisztust, tudjátok hogy? Ez egy gyönyörű kép, egy új szövetségi kép, Jelenések könyvében megvan látva Jézus Krisztus egy fehér lovon. Nem tudom, hogy vagytok ti a lovakkal, azonban a kincső, a kislányunk nagyon szereti a lovakat. Jár lovagolni, élete. Hogy a lovat simogassa és szeresse. Elképzeltétek, hogy Jézus Krisztus fehér lovon jön vissza? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Az első századi olvasók tudták nagyon jól, hogy a győztes királyok fehér paripán tértek vissza a csatatérre. És Jézus abszolút győztesként tér vissza, és azt mondja János a jelenések könyvében, hogy a fején nagyon sok korona van. Az ősi királyok, a győztes királyok magára tették a legyőzött királyoknak a koronáit. Így jön vissza Jézus Krisztus. Jelképesen hordozva minden egyes koronát, amelyet valaha is igényelt bárki ezen a világon. A sárkánynak a jelenések könyve 12. fejezetében 7 koronája van. Ha elolvassátok a jelenések könyvének 12. fejezetét, ott van 7 korona. Ha a következő fejezetet olvassátok, a fenevadnak 10 koronája van a fején. Tudjátok, mi lesz a nagy küzdelem végén? Sátánnak hány koronája marad a fején? Egy sem. Egy sem. Az Antikrisztusnak nem maradt koronája, a démonoknak sem, a zsarnokoknak sem, a diktátoroknak sem, az oligarcháknak sem. Ez lesz a történelem legnagyobb lekoronázása, ha akarjátok úgy fogalmazni. Szemei, az ő szemei olyanok, amint mondottam, mint a tűzláng, amelyek mindent átlátnak. És most jön a meglepetés. Az a király, aki jön értünk. Tudjátok, milyen ruhája van? Vérrel hintett ruhába vala öltöztetve. Ez a megváltásunknak a bizonylata, mert ővé a jog, ővé az örökség, ővé, amely a bárányé, amely megöletett a világ alapítása óta. Fehér ló, megszámlálhatatlan korona, tüzes szemek, vérrel öntözött köntös. Ez nem a betlehemi jászolban lévő kisded, a decemberben mindenki arról beszélt. A csecsemőről. Nem. Ez király. Ez a te királyod. Ez az én királyom. Ez hatalmas király és lángoló király. És vigyeljétek csak meg még jelenések könyvében a katonai nyelvezetet. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, és ezt az utolsó szót figyel meg, hadakozik. Hadakozik. Mert ő a hadvezér. Kik ellen? Azok ellen, akik makacsok voltak, gonoszok voltak. És Judás levelében le van írva ez a hadakozás. Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és fedőzzék mindazok ellen, akik közöttök istentelenek. Istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek. És minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Győzted meg számolni, hányszor fordult elő egy szó ebben az ige szakaszban? Sokszor azon töprengek, hogy nehogy megakadjon a nyelvem. Mert 4-szer fordul elő ez, hogy istentele, akik istentelenkednek. Ezért jön a király. De mi a helyzet általában a keresztény világban? Mi a helyzet a kereszténységben Krisztus visszatérésével kapcsolatosan? Hisznek-e még a keresztények Jézus eljövetelében, második eljövetelében? A legtöbb keresztény felekezetnek van hitvallása, vagy jobban fogalmazva, miután végignéztem ezeket a hitvallásokat, volt hitvallása, valamilyen hivatalos dokumentuma, amely kifejezte ezt a hitet, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön? Azok a hagyományos dokumentumok, amelyek Krisztus második eljövetelének bizonyosságát hirdetik, továbbra is ritkábban, de még mindig említésre kerülnek az istentiszteleti alkalmakon a kereszténység berkein belül. Például ott van az első hitvallásunk, az apostoli hitvallás, ez a szimbólum apostolikum, hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és most figyeld, ott ül a mindenhető Atya Isten jobbján, és van egy utolsó mondat. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. És azt mondod, hú, megvan az apostol hitvallásban, ez azt jelenti, hogy jó. De lássuk, hogy hova fejlődött azóta a kereszténység. Első pillantásra, hangsúlyozom, hogy első pillantásra úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban élő kereszténység többsége számára Krisztus eljövetele továbbra is hitüknek fontos része. És megnéztem néhány statisztikát, 2006-ban végeztek egy felmérést, az amerikai keresztények 79%-a jelezte azt, hogy hisz abban, hogy Krisztus szó szerint vissza fog térni az ég felhőjén. 79%. A katolikusok száma ebben a felmérésben alacsonyabb volt, mint a protestánsoké. A keresztényeknek az egyharmada, 33%-a azt mondta, hogy úgy vélik, hogy Krisztus visszatérésének ideje ki van nyilatkoztatva a Bibliában, és minden ötödik válaszadó hozzátette, hogy meg van győződve arról, hogy még az ő életében ez be fog következni. Azonban figyeljtek meg, hogy néhány évvel később a Pew Research Institute, egyik leghíresebb véleménykutató intézet, egy újabb felmérés készített, és az amerikaiaknak 23%-a biztos abban, hogy Jézus Krisztus visszatér. 23%. 18% valószínűnek tartja, hogy lehet. Lehet. Várakozásnak megfelelően az evangéliumi keresztényeknek körében volt a legmagasabb az arány, míg a katolikusok és az úgynevezett fővonalú protestánsok körében jóval alacsonyabb volt az arány. Azt fogjátok mondani, ez Amerika. De mi van Európában? Hát Európában ne gondoljátok, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Európában a tanbeli meggyőződések jóval kevésbé szilárdak. Például az anglikán egyházon belül Európában egy neves teológusokból álló bizottság több hagyományos hitigazságot elavultnak nyilvánított. És most a nyilatkozatból olvasok egy idézetet. Egyházunk 1996-ban, már elég régi a nyilatkozat. Az anglikán egyház. Egyházunk számos körében, magán a liturgián kívül alig hallani Krisztus eljöveteléről. Pedig ez hitünk egyik alapvető tanítása, ugyanazon a szinten, mint Krisztus születése vagy a feltámadás. Hitbeli elődeink számára Krisztus újbóli eljövetelének hirdetése nem pusztán egy elfogadandó tanítás volt, hanem állandó reménység és nagy inspiráció forrása. Az anglikán egyház teológusai már erről a reménységről egy múlt időben beszél, hogy volt. Csak volt. Most már nem az. Az Európában élő keresztényekről nincs sok adat, nincs sok felmérés. Amit lehet találni, az egy 2015-ös felmérés. Hollandiában például az emberek mindössze 14%-a hisz egy személyes Istenben. Hisz 14%, 100 emberből 14 azt mondja, hogy van Isten. Szóval el tudjátok képzelni, hogy mennyien hisznek ebből a 14%-ból, hogy jön Jézus Krisztus. Svédországban meg lehet nézni például azt, hogy 23% vallja a svédek közül azt, hogy van egy személyes Isten. És a legtöbb más európai országban az Istenbe vetett hit aránya elkeserítő. És az a hit, hogy Jézus jön, ez még ennél alacsonyabb. Tudjátok miért? Erre egy szó a válasz. Ezt úgy nevezik, hogy jólét. Mert egy jólétben nem várja senki Krisztust. A betegségben, a szenvedésben, a fájdalomban. Emlékeztek a pandémiára? Gábor testvéreim minden egyes nap hívtak a kórházból. Testvér, imádkozzál. Ó, bár csak jönne az Úr Jézus Krisztus. Miért van az, hogy amikor jól megy sorsunk, nem várjuk Krisztust? A modern világnak van egy reménysége. A 17. századtól egész a 19. századig a felvilágosodást követően a nyugati világot magával ragadta egy eszme. egy reménység, egy földi reménység, és pedig az, hogy a haladásba vetett hit. A haladásba vetett hit. A gyarmati kereskedelem Európa egyes részeinek hatalmas anyagi jólétet, hatalmas gazdaságot hozott. Felvilágosodás, racionalizmus, tudományos forradalom, akkor alakultak ki a nemzetállamok, iparosodás, igaz? És nagyon sokan Európában a görög filozófus Protagorász kijelentésére építették a hitüket, amely így hangzik, az ember a dolgoknak minden egyes mértéke. Az ember. Igaz? Persze Istent és az Úr Jézus eljövetelét ez a gondolkodás háttérbe szorítja. A haladásba vetett hit, amely mellé még oda teszem az evolúció elméletét, igaz? Súlyos csapást szenvedett. Miért? A 20. század első felében, amikor a világ keresztül ment a két világháború, a haladásba vetett hit rövid időre újjáélett a második világháborút követő nemzedék optimizmusában, hogy mégis most újraépítjük Németországot, Európát, és haladás, és fejlődés. Most a háború túlélői hajlamosak voltak azt hinni, hogy egy újabb fejlődési korszak következik. Úgy vélték, hogy a háború utáni nemzedék férfiai és asszonyai gyermekei jobban fognak élni. Néztem édesapámékat, édesapámat, édesanyámat. Mindig azt beszélték, azt sugták, nekik jobb legyen, mint nekünk. Emlékeztek erre? Azon törekedtek, hogy mindenünk meglegyen. Mindenünk meglegyen. Ez volt a második világháborúi generációknak az eszméje. A haladás és a fejlődés. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek azt ígérték, hogy jobban fogunk élni. Jobban fogunk élni, mint a szüleink. A szüleinknek korlátozott lehetőségeik voltak. Nem volt lehetőségük magasabb szintű oktatásra, igaz? És ők megtettek mindent, hogy nekünk részünk legyen ebben. Az én nemzedékem azonban gyakran azt tapasztalja, hogy ez a növekvő jólét és ez a társadalmi felemelkedés, amelyben mi részesültünk, nem folytatódik ugyanilyen mértékben már a gyermekeink életében. Nem tudom, ha észrevettétek ezt. Az én nemzedékem sok gyermekének már nem sikerül jobban élniük, mint nekünk, a szülőknek. És a mai fiatalok általában sokkal bonyolultabban tekintenek a jövőre, mint a mi nemzedékünk. A modern kornak az optimizmusát felváltotta a posztmodern időknek a pessimizmusa. Egy teológiai professzor azt mondja, hogy a világi reménység elpárolog, és a haladásba vetett bizalom beteges viccé vált. Tényleg az, egy beteges vicc. Most már nem fejlődünk, drága testvéreim, hanem visszafejlődünk. Legalábbis erkölcsileg. És leírja, miként bukott el ez a modern projekt. Hans Schwarz, egy németországi egyetemi teológiai professzor azt mondja, hogy a valódi reménység nem tőlünk, vagy abból a világból fakad, amelyben élünk. Legfeljebb valamennyiben azt mondja, javíthatunk rajta. Ha van reménység, annak túl kell jönnie rajtunk, önmagunkon és környezetünkről kívülről, attól, aki teremtett és fenntart bennünket. A modern kornak, a posztmodern kornak a fejlődési elméletei elbuktak. Nem a világ oldja meg életünk reménységét. Szeretném meghívni mindazokat, akik elveszítették hitüket az emberi haladásban, és csalatkoztak az emberi haladásban, hogy fedezzék fel a bibliai jövő szemléletet. Ebben az előadás sorozatban erről lesz szó, hogy nem a világ oldja meg életünk problémáit, nem az anyagiak oldják meg az életünk problémáit, hanem Jézus Krisztus eljövetele. És meggyőződésem az, hogy az ökológiai katasztrófák, hogy a világjárványok korában A félelmetes polarizáció, amit most észre lehet venni, valamint az egyéni és a nemzeti önzés idején, a káosz idején és a digitális sebezhetőség időszakában Isten beavatkozik. Isten tesz majd valamit. Ebben az előadás sorozatban Krisztus második eljövetelét valódi és hihető, valós alternatívaként kívánom bemutatni. Azzal a félelemmel szemben, hogy az élet az emberiség bolygónkkal való szörnyű visszaélése miatt kihalhat. Hallottatok ti is ilyen sztorikat, hogy van már 9 olyan állam, vagy újabb fejlemények szerint 14 állam. Ha megkérdezitek a ChatGPT-t, akkor azt fogja mondani, hogy hát nem lehet tudni pontosan, hogy hány van, 9 van, vagy 14 állam van, ami atomfegyverrel rendelkezik. És akkor mindig folyamatosan ezt hallottuk, hogy bedobják az atomfegyvert, és vége. Nem ez a megoldás. Nem kell rémiszteni az embereket. A Biblia azt ígéri, hogy Jézus jön. Ez az otthon, amit megígér a Biblia, egy új föld lesz, ahol az élet visszanyeri az eredeti tökéletességét, amelyet Isten teremtményei számára kezdettől fogva eltervezett, vagy elgondolt. És Krisztus eljövetele a keresztény reménységünknek a fókuszpontja. Az ő eljövetele az a pillanat, amikor azok, akik Krisztusban haltak meg, valamint azok, akik élnek, amikor ő eljön, és készen lesznek az ő visszatérésére, elnyerik az örök életet. És ekkor olyan eseményeknek a sora indul el, amelyek végül a jó és a rossz közötti nagy küzdelmet, küzdelemnek a dicsőségének a lezárulásához fogja vezetni. Vége a nagy küzdelemnek. Megnéztem a különböző nézeteket, történelmi nézeteket, történelmi egyházakat, ha még hisznek ebben az eljövetelben. Tudjátok, hogy fejeződik be a Jelenések könyve? Hogy fejeződik be a Biblia? Azzal az ígérettel, hogy bizony hamar eljövök, és azzal a szóval, amit a gyerekek mindig várnak a prédikáció végén, Amen, jövel Uram Jézus. Amen, jövel Uram Jézus. Itt vannak a különböző nézetek. Ez az áttekintés rövid és töredékes, hogy milyen megközelítések léteznek a Jézus eljövetelével kapcsolatosan, de fontosak. Például ott voltak az apostoli atyák. Az apostoli atyák visszhangozták azt, Krisztus után az első században, második században visszhangozták azt, hogy Jézusnak jönnie kell. Például az antiókiai püspök Ignác Krisztus után 108-ban azt mondja az efézusbeliekhez írt leveleiben, hogy az idők végén élünk, 108-ban, Krisztus után, és készen kell lennünk, mivel nem tudjuk, mikor jön el az Úr. A Didáké, egy feltehetően második század elejéről származó névtelen keresztény irat, azt mondja, hogy legyenek éberek, és tartsák égve lámpásaikat. A Barnabás levél szerzője, egy más egyházi atya, az egyiptomi keresztényeknek írt második században egy levelet, és azt mondja, figyeljétek meg, hogy honnan jött az a gondolat, hogy 2000-ben jön az Úr Jézus. Miután a Föld 6000 évig fennállt, hamarosan beköszönt majd a nagy kozmikus szombat, Krisztus második eljövetelekor. Tehát már az egyház atyák írásaiban előfordul a 6000 éves periódus és a 7000. év a szombat éve lesz, a pihenés éve lesz. Justinus Martin, mint apologéta, azt mondja, hogy dicsőségben jöl el a mennyből, angyali seregének kíséretében. Ám 250-től kezdődőleg Krisztus után jelentős fejlemények és változások vannak. Origénész írásaival például, Origénész azt mondja, hogy a Szentírást allegórikusan kell értelmezni, és Jézus eljövetele minden nap megtörténik a hívők életében. Itt jelenik meg először az a gondolat, hogy nem lesz egy fizikális második eljövetel, hanem Jézus minden nap eljön a keresztények életében. A korai egyház egyik legfontosabb teológusát fogom megemlíteni azért, mert mai napig ez a teológus befolyásolja a katolikus egyházat és katolikus egyháznak a teológiáját. Biztos tudjátok, kiről van szó, vagy hallottátok legalább egyszer a nevét. Ez Szent Ágoston. Kíváncsi voltam, hogy vajon hogyan befolyásolta Ágostonnak a teológiája a katolikus teológiát. Az Isten városa című művében tárgyalja, szembeállítja az ember városát Isten városával, és végül Isten városának polgárai Jézus Krisztus által tapasztalják meg az örök üdvösséget. És Ágoston az egyházat azonosította Isten országával. A Jelenések könyve 20. fejezetében szereplő 1000 éves időszakot, a milléniumot a két eljövetel közötti korszakként tekintette. Tehát a millénium azt mondta, hogy az egy szimbolikus valami, Jézus Krisztus első eljövetele és Jézus Krisztus második eljövetele között. És ezt nem kell szó szerint érteni. Krisztus ebben a periódusban lelki módon uralkodik az egyházon keresztül. Ágoston szerint, aki lényegesen befolyásolja a katolikus teológiát mai napig, Jézus vissza fog jönni, de az egyháznak nem kell időpontot várnia. A hangsúly nem azon van, hogy mikor jön el, hanem a hangsúly azon van, hogy hogyan élek most, a mostani életemen. És majd később erre visszatérek. Tehát a várakozás az nem egy valami fizikális eseményre készíti fel az egyházat, hanem egy lelki készenlétre teszi a hangsúlyt. Luther Márton 1483 között és 1546 között élt, és életében nagyon sokszor érdeklődött és foglalkozott Krisztus második eljövetelével. Tudjátok, hogy írja egyik levelében, ír egy levelet a feleségének, és azt mondja, vágyakozok az édes legutolsó nap után. És Luther úgy vélte, hogy az Antikrisztus már valósággá vált a pápaságban, és ez egyértelmű már az idők jele volt számára, és azt remélte, hogy Krisztus még az életében el fog jönni. És az a meggyőződés, hogy az idők végén él, nem bénította meg, hanem éppen ellenkezőleg. Egy gyönyörű idézete van, többször idéztem ezt prédikációkban, biztos hallottátok már, ha tudnám, hogy Krisztus holnap eljönne, tudjátok, mit csinált volna Luther Márton? Ültetne még egy fát. A többi 16. századi reformátor gondolkodása nagyjából ugyancsak a Lutherét követte. Calvin a református hagyománynak a lelki atya, református közegben élünk, igaz? Ige hirdetéseiben és írásaiban egyaránt hangsúlyozta Krisztus eljövetelének várakozását. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy radikális reformációnak, amelynek voltak ilyen radikális képviselői, két holland vezető is, Jan Matthias és Jan Beukes. Képzeljétek el, hogy ezeknek az embereknek az irányításával ők úgy döntöttek, hogy Isten országát a németországi Münster városában ott lesz majd Isten országa, ott valósul meg majd Jézus Krisztusnak az eljövetele. És ebben a rövid életű kísérletben, mert nagyon rövid kísérletezés volt, vagyonközösséget vezettek be, tehát a vagyonok az közös volt, és bevezették a többneműséget is. Egy nagyon radikális megközelítése a Jézus Krisztus eljövetelének. Ugyanakkor a puritán Angliában voltak helyes megközelítések Dániel és Jelenések könyvének az értelmezésével kapcsolatosan. De röviden, ha megnézzük és összefoglaljuk,

hogy maradhatna ki, nem véletlenszerűen marad ki William Millernek az elképzelése. Hogy tudjátok ti, William Miller mit mondott? Mikor jön el az Úr Jézus? A millénium előtt vagy a millénium után? Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Néhány újabb nézetet hadd mutassak be. Nagyon nem szeretem ezeken a neveket, azonban higgyétek el, hogy ezek az emberek, akiket felsorolok, ezek az emberek tették tönkre a Jézus Krisztus eljövetelének a reménységét és az üzenet hirdetését. A legfontosabb teológusok, akik aláásták Jézus eljövetelének a jó hírét. A legnagyobb és a legfontosabb egy B betűs, egy német teológus, azt úgy nevezik, hogy Rudolf Kárt Bultmann. Bultmann. Na most, 1976-ban halt meg. Az evangélium és a Biblia demitologizálását hirdette ez a teológus, és úgy vélte, hogy az új szövetség egy mitikus nyelven íródott, így hát le kell fordítani, így hát a mitoszok mögött vannak egyszerű, hétköznapi jelentések. És Bultmann azt írja, hogy Krisztus visszatérése az evangélium lényegének hirdetésében valósul meg, amely a hallgatót hitbeli döntésre kényszeríti. Tehát Krisztus akkor jön el, amikor én hirdetem az evangéliumot. Krisztus nem fog eljönni másodjára, mondja Bultmann. És ez a liberális teológia befolyásolja a mostani, jelenlegi keresztény gondolkodást. Ez meglepett. Amit felfedeztem kutatásaimban, mindenki dicsérte Albert Schweitzert. Albert Schweitzert, a híres teológust és orvost, aki 1965-ben halt meg. Tudjátok, mit mondott az Úr Jézus eljöveteléről Albert Schweitzer? Úgy vélte, hogy Jézus Krisztus teljesen őszinte volt, amikor hirdette a mennyei királyságot, ám tragikus módon idézem, tévedett. Miért? A kereszt drámája véget vetett minden további spekulációnak és az utolsó dolgokkal kapcsolatosan. Vége. Krisztus tévedett. Nem fog eljönni. És mindezen teológusokra hivatkoznak. Úgy katolikusok, mint protestánsok. Egy másik lényeges szerző, az Charles Dodd. Charles Dodd egy olyan könyvet írt az eszkatológiáról, a végidők eseményeiről, ami lényegesen befolyásolta a jelenkori teológusokat. És ide hozom még a Karl Rahner teológust, a második vatikáni zsinatot. Második vatikáni zsinat 1962-1965. Nézzétek meg, mit hisz a katolikus egyház a második eljövetelről. És mondtam nektek, hogy majd visszatérek Szent Ágostonra. Mennyire befolyásolta Ágoston a mostani teológusokat? Rahner úgy vélte, hogy a római katolikus egyház bölcsen járt el, amikor tartózkodott attól, hogy a halál utáni időbeli vagy térbeli kategóriákról dogmatikus kijelentéseket tegyen. A Szentírás nem szolgáltat sok konkrét információt az utolsó dolgokról, és számos kijelentése nehezen hangolható össze egymással. Kérdezem én, minden 30. Biblia vers azt mondja, hogy Jézus jön, és azt mondja a katolikus teológus, hogy nincs elegendő információ Jézus eljöveteléről. Nincs elegendő információ. Tudjátok, miért soroltam el mindezeket? Hogy felmérjétek, hogy milyen fontos a szerepetek, és milyen fontos a szerepem, hogy hangsúlyozzuk ezt az adventi igazságot. Mert ez az adventista egyháznak az identitása. Ebből született meg az adventista egyház, hogy vallotta és hirdette folyamatosan, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Ahogy az egyházatják elkezdték tisztán hirdetni ezt az üzenetet, nézzétek meg az évszázadokon keresztül, hogy összeomlik ez a jó hír, ez az evangélium, és a kérdésem az, hogy ki fogja továbbadni ezt a jó hírt. Amikor protestánsok, kálvinisták, anglikán egyház lemond erről a tantételről, bevállalod ezt a tantételt, hogy tovább hirdesd. Ugyanakkor vannak még más

0: más nézetek is. Például Edgar Vincent írt egy könyvet, 88 ok, amiért az elragadtatás 1988-ban fog megtörténni. 4,5 millió könyvet adtak el, példányt adtak el ebből a könyvből. Nem történt meg semmi 1988-ban. Álhírek és hitetések. Csak akkor tévedek, mondta ő, ha a Biblia téved. És ezt minden városbeli prédikátornak elmondom. Az életemet is feltenném arra, hogy 1988 Rosh Hashanájakor meg fog történni az elragadtatás. Hallottatok a mormonokról? Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztusnak az egyháza. Hát nagyon sok vita van, hogyha a mormonok keresztények-e vagy nem, hogyha szekta vagy felekezet. A mormon Krisztustan jelentősen különbözik az ortodox keresztény tanítástól, és a mormon hitelvek szerint Krisztus vissza fog térni erre a földre, ekkor az igaz halottak feltámadnak, és Krisztus uralma megalapítatik a földön. Tudjátok, hol fog megalapítatni a földön Krisztus uralma? A mormonok szerint. Köszönöm szépen. Nagyon informált vagy. Nagyon informált. Hisszük, azt mondják a mormonok, hiszünk Izrael szó szerinti összegyűjtésében, és a 10 törzsnek a helyreállításában, abban, hogy Sion, az új Jeruzsálem, az amerikai kontinensen fog felépülni. Most értitek, miért kell tiszta képet, tiszta vizet tönteni a pohárba, és hirdetni a biblikus Jézus eljövetelének a hírét? Hogy Krisztus személyesen fog uralkodni a földön, és hogy a föld megújul, és elnyeri paradicsomi dicsőségét. 8,6 millió mormon létezik. Ennyien vannak. Ennél vannak érdekesebb vonatkozások is. Körülbelül 10 millió Jehova tanú van. Én sokkal többre gondoltam volna. Tehát én nem hittem ezt az információt, több helyről ellenőriztem, azt mondom, csak ennyien vannak. Mert amikor látod, hogy milyen buzgóan misszióznak, azt mondod, hogy hűha, ezek hogy fognak növekedni, stadionokat töltenek meg, de ennyien vannak világszerte, 8,6-9 millió körülbelül. Tudjátok, mit hisznek az Úr Jézus eljöveteléről? Jézus Krisztus már eljött. Tudjátok mikor? Nem láttátok? A Biblia azt mondja, minden szem meglátja. De ők azt mondják, hogy eljött már. 1914-ben. Eljött 1914-ben, és mi volt a nyilvános jele annak, hogy eljött? Az első világháború kitörése egy látható földi jelként szolgált arra, hogy mindez valóban megtörtént. A következő estéken, ha eljöztök, majd el fogom sorolni, hogy azóta a Jehova tanok legalább még más 5 dátumot szögeztek le, és azt mondták, ekkor jön, ekkor jön. Nem tudom, hányan olvastátok a Koránt, legalábbis kíváncsiságból. A Korán szerint Jézus Szűz Máriától született és csodákat tett. A muszlimok azonban nem hiszik, hogy Jézus Krisztus megfeszítették és feltámadt volna, viszont úgy tartják, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni erre a földre az ítélet összefüggésében. És ekkor események összetett sora zajlik majd le, és amelynek egyike az Antikrisztusnak a megölése Jézus Krisztus által. Olyan sok információt osztottam meg számotokra most, hogy lehet kértek egy szünetet, nem? Az a hited, hogy Jézus Krisztus egy napon visszatér, csupán egy homályos elképzelés, vagy a te élő reménységed. Mindenek előtt, miként ad értelmet az életednek itt és most ez az üzenet? Hogy Jézus Krisztus nem csak ezért a világért jön, hanem személyesen, személy szerint érted jön. Mennyire változtatja meg ez az életedet? A terveidet, az időbeosztásodat. Végezetül szeretnék megosztani veletek egy nagyon érdekes történetet. Spurgeonnak egyik prédikációjából egy kivonat. A nagy viktoriánus prédikátor titkos bűnök, ez a címe a prédikációjának, 1857-ben volt elprédikálva. Felhívásképpen fogalmazom meg számotokra. Amikor Krisztus másodszor eljön, csodálatos változás áll be abban, ahogy az emberek beszélnek. Úgy vélem, látom őt, ott ül a trónján. Nos, Kajafás, gyere csak ide és ítéld el most! Júdás, gyere csak ide és csókold meg most! És azt kérdezi Spurgeon, miért torpansz meg, ember? Félsz tőle? Nos, Barabás, menj most! Nézd meg, vajon most is téged választanak Krisztus helyett? Káromkodó! Most van az időd. Bátor ember voltál. Átkoztad őt, most is átkozod őt? Részeges! Tántorogj hozzá most a részegen, amikor jön. Hitetlen! Mondd meg neki most! Szemtől szembe, hogy nincs Krisztus. Most, amikor villámok világítják meg az arcát, és mennydörgés rázza meg a földet, hitetlen, mondd azt, hogy nincs Isten. Nevessetek a Biblián most. Gúnyoljátok a prédikátorokat most, amikor jön Krisztus. És Spurgeon befejezi. Nos, emberek, mi van veletek? Miért nem tudjátok megtenni? Á, tudom. Ott vagytok a hegyek mellett. A hegyekhez és a sziklákhoz menekültök. És azt kiáltjátok, sziklák, fedjetek el, takarjatok el bennünket. Hegyek, essetek reánk. Rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül. Ó, hol vannak most a dicsekvéseitek? Kérdéseitek, a dicsőségetek. Jaj, jaj nektek azon a rettenetes, csodákkal teli napon. Nagyon jól megfogalmazza Spurgeon a világunknak utolsó pillanatait, hogy mit fog átélni az emberiség. Csak két csoport lesz, semleges csoport nem lesz. Azok, akik készen várják Krisztust, és azok, akik menekülnek a hegyekhez. Azok, akik imádják Krisztust, és azok, akik sosem imádták őszintén Krisztust. Szeretnéd őt imádni? Szeretnéd megkérni őt, hogy jöjjön érted személyesen? Jöjjön a feleségedért. Jöjjön a gyermekeidért. Jöjjön a szüleidért. Támadjanak fel a nagyszüleid, déd nagyszüleid, a legjobb barátaid. Milyen csodálatos lesz, nap lesz az, nem? Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen azt, hogy a megváltási terv el volt készítve számunkra. És köszönjük, hogy a megváltási tervben mindannyiunknak a neve ott van. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te mindannyiunkért meghaltál, vért ontottál a Golgotán, és bebiztosítottad az örök életet számunkra. Köszönjük szépen a Szentírásnak, a Bibliának az összes ígéretét, amely arra mutat, hogy Te hamarosan meg fogsz jelenni az égnek felhőjén. Köszönjük, hogy hazaviszel bennünket. Türelmetlenül várjuk ezt az alkalmat, ezt a pillanatot, és arra kérünk, Jézus Krisztusunk, hogy lelked által készíts fel népedet a veled való találkozásra. Ha van itt valaki ma este, aki még nem adta át életét Te néked, aki még nem ismert teljesen téged, aki még nem hallotta jövetelednek a jó hírét, Szentlélek Isten dolgozza a szívében, és segíts meg őt, hogy megismerjen téged. Segíts meg őt, hogy felkészüljön a veled való találkozásra. Nem önzően imádkozunk, hanem egy testvéri közösségért imádkozunk. családjainkért imádkozunk, és ezért a nagy családért. Add meg azt az örömöt, hogy ebből a nagy családból senki se hiányozzék a te országodból. Jézus által. Amen.
1: Amen.
2: Végszóként ma este a kérdés az, hogy önök, mi, mit hiszünk Jézus második eljöveteléről? Hisszük, hogy egy valóságos eljövetel lesz-e? De hisszük-e azt is, hogy életünkben bekövetkezik? És ha mindezeket hisszük, akkor miről szól az életünk? Remélem, hogy elgondolkodtatóak voltak ezek a kérdések, maga az előadás, és hogy annak az alapján a válaszokat is megtaláltuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A Jézus hamarosan visszatér, Biblia előadássorozat első alkalmát tekinthették meg. Várom önöket pontosan egy hét múlva, egy újabb alkalomra, ebben a témában. A viszontlátásra!

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hibája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fáj a fejünk, és nem szeretünk semmit a fájét. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származó kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításra. Dr. Neil Levinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkoztassék, nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobáján. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az áldozat. És ufakadt, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szülei is így éreztették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, bár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Rábnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megkapaszkodom Jézusban, az a hit, amelyen az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felüldözt egy újabb nap. Ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttébb összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemmel, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárgulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremít is, ugye? Ismerős ez a nevé? Nem tudom, hogy ismerős is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasztják azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot ködborít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érezzük magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orgánszfű beállt nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült beállt. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja, az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödéma, szélüvés, székrekedés, aluszékonyság, szájszálasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapora rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek, és nagyon komoly sikereket is érnek el. Azok, akik terhesek lesznek, terhes anyák, általában rendkívül érzékenyé válnak. Vannak olyan egyének, akik a terhességük alatt rendkívül komoly érzékenységgel küzdenek, és sokszor panaszkodnak, hogy én nem tudom, én azelőtt nem voltam ilyen, most olyan rosszul esik minden. Ha úgy szólnak hozzám, ha úgy bánnak velem, az olyan fájdalmat okoz nekem, és alig tudok ugrálni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bármivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát legyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre derítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén elhagyni. Ha az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat. Gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a probléma elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kísérje egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köles, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Creswell, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák, és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emeli a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgató szereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már nyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullának érzi magát, nem? Ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszünk meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még betegek is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb a személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezébe, nem? Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezébe a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el nap, hogy az alkohol befolyása alatt meghalt. És olyan kövér volt, mint egy maszkó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem itta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élhetett volna. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszakán? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. De napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy pihenjünk, hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogy növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen? Ez a volt a 6. kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis csoki, másfél édessége, nassore. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor itt Erdélyben nem lehet ugyanúgy, de hogy nem? Cigaretta, alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávérés. Nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkednek. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki élet testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életvitelet, ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiekre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunknak is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni az egészségben. Hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus. Bár a fájdalomnak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavába hallgass, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálra a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítod. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyítod. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítod. Pedig hívve, segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyen. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít.
2: Ötödik zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Én úgy gondolom, hogy rendkívüli feladatra vállalkozik az, aki a zsoltárokról egyáltalán két előadásban a leglényegesebb dolgokat el tudja mondani, mert szinte lehetetlen. Tehát a zsoltárok mélységei olyan rendkívüliek, mint már említettem, hogyha nem lett volna egyéb ránk hagyományozott ószövetségi könyv, csak a zsoltárok, tökéletesen elég lett volna ahhoz, hogy az ember megértse Isten megváltási tervét, vagy a menekülésnek a lehetőségeit. Így nem beszéltem például a zsoltároknak az egyik legjellegzetesebb tulajdonságáról, az úgynevezett boldog mondásokat rejtő zsoltárokról, hiszen pontosan ezzel kezdődik is a zsoltár, hogy boldog az az ember. Ha igazán megvizsgáljuk, akkor az Ószövetségben boldog mondásoknak a gyűjteménye csak a zsoltároknál található, meg sehol máshol. Viszont az Új Szövetségben már találkozunk Jézus tanítói szolgálatában, éppen a hegyi beszédekben, éppen a boldog mondásokkal. És van még egy helye a Szentírásnak, ahol a boldog mondásokkal tarkított, illetve színezett az egyik legnehezebb prófétai könyv, a Jelenések könyve. Ott is találunk 9 boldog mondást.